Azt hitted csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

Egy izgalmas beszélgetésről. Hallgasd vissza online. Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az App

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spider Ghost.

A tévémoci nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldás. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Még egy órát. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. And it goes a little something like this.

hajnalra ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

0: hírek a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Forsthoffer Ágnes a VMS képviselőivel találkozott. A második világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel Tiszadorogmán. A turisztikailag frekventált területeken végez ellenőrzéseket a vármegyei NAV. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőivel találkozott Szabadkán. A házelnök az eseményről beszámoló szerdai Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a határon túli magyarság ügye kormányokon átívelő kérdés, és kiemelte a VMS szerepét a magyar és a szerb nép közötti megbékélés elősegítésében. Forsthoffer Ágnes azt írta, Pásztor Bálint a VMS elnöke bemutatta neki a vezetőket, a szervezet több évtizedes múltját és eredményeit, valamint jelenlegi céljait. A második világháborúban elesett 29 magyar katona maradványait tárták fel a Borsodabaui Zemplén vármegyei Tiszadorogmán, közölte a HM6 Történeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság a közösségi oldalán. Azt írták, a hadisírgondozók saját adatbázisai, valamint 1948-ban készült jelentések alapján több mint 20 a második világháborúban elesett magyar katonát temethettek el Tiszadorogma református temetőjében. A szakemberek három sír helyett, valamint egy nagy területű sírok közötti üres részt jelöltek ki feltárási területként. A hősi halált halt magyar katonákat várhatóan 2026 őszén katonai tiszteletadás mellett temetik újra Budapesten a Fiumei úti sírkert 52-es hősi parcellájában. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai augusztus 30-áig a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzik a szezonális szolgáltatókat, kereskedőket és vendéglátókat. Az adóellenőrök vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését. Június 6-án lesz Bajza Sándor könyvbemutatója Tatabányán a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthonban 16 órától. Közreműködnek Bércesi Marika és Vér Károly. A program ingyenás.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, de többször megjelenhetnek majd felhők is az égen. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 22 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Már csak egy dal, és

0: Manos Morgan Best of Íj és Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Nézem a cikkeket, milyen aktualitások vannak, mit kell most figyelni a világból. Elém ugrott, megéri-e kerti bútort vásárolni 2 millió forintért?
2: Hát nem. Köszönjük.
1: Te hogy mondtad volna?
2: A hülyének is.
1: Persze. Kerti bútor, hallod, a múltkor bementem a kedvenc kerti bútoros boltomba, mert nekem van olyanom.
2: Kerti bútor volt?
1: Van egy ilyen kedvencem, ahol ki lehet fogni jó dolgokat, meg vannak ilyen nagyobb akciók. Nem az, amire gondolsz, egy másik.
2: De szóval bementél, néztél kerti bútort?
1: A születésnapi ajándékomat ilyet kaptam, egy ilyen csöppfotelt, ami a láncol lóg és csöpp, és annyira jó. A minden estémet abban töltöm, mint az öregek, kiülök a teraszra, nincs kert, tehát kiülök a teraszra, és nézem ott a fiatalokat. Clint Eastwood amúgy. Na, de az a lényeg, hogy a kerti bútorok, és akkor van nekünk egy ilyen régi műrattanunk. Nem igazi rattan, mert az nagyon drága, hanem ilyen műrattan. De nem volt annyira olcsó. Tehát, hogy azt hiszem, hogy 2 fotel van, és ilyen 100 000 forint körül volt. Tehát, hogy hátra is dönthető, meg párnás, meg mit tudom én, 3 éve van meg. Viszont a rattan, a műrattan elkezdett így pattogni rajta, tehát így szétjönni.
2: Tehát nem rattan, hanem pattan.
1: Pattan. Ez egy pattanbútor. Hogy nem gondoltam erre? Várjál, valamit át kell értelmeznem a teljes életemben. És megkérdeztem tőlük, hogy tudom, már nem garanciális, de látom, még mindig forgalmazzák, hogy nincs esetleg valami kontaktjuk, hogy aki ezt így meg tudja, egy rattanthatatlan emberük, aki esetleg ezt helyre tudná nekem hozni. Hát olyan nincs. Na, jó, hát de akkor hogy van ez, hogy a rattan-pattan? És mondták azt, hogy hát ezek a bútorok mind olyanok, hogy ilyen 1 év után, hogyha napéri, akkor így elromlik. Mondom, kerti bútor, napéri, 1 év után mi van? Nekem 3 éve megvan. Hát akkor maga jól járt. Na, meg a nénikéteket. Tehát, hogy és akkor mondták, hogy ez így van. Elkezdtem nézni az interneten, hogy akkor mit lehet csinálni. És képzeld el, adnak ilyen tanácsokat, lehet kapni csíkba műrattant, és akkor ezzel újra lehetne fonni. Látsz engem, ahogyan teraszon rattanozok?
2: Látom, de hogy baromi vicces, az biztos.
1: És várjál, azt kerestem, mert hogy nekem a fejemben megvolt, hogy kell, hogy legyen ilyen találmány, végül ilyen Temu szintű helyen, vagy Shein, vagy ilyesmit találtam. Kell, hogy legyen olyan, hogy mint a duct tape, mint a szikszallag, de az egyik fele rattan, a másik fele ragad.
2: És van.
1: És szereztem, egy kicsit vastagabb csíkba meg van szőve, egy ilyen körülbelül 20 centi szélességű, és olyan, mint egy ilyen szikszalag csík. Azt akarom most valahogyan összeragasztgatni, hogy az úgy maradjon egyben.
2: Tehát ez egy ilyen műrattannak látszó ragasztó?
1: Igen, és azon gondolkozom, hogyha bejön, akkor lehet, hogy bevonom vele körbe a kocsit, mert akkor nem lesznek karcolások, el leszek a rattanos autós. Ratta Honda.
2: Csak utána ez magyaráz meg a rendőrnek, mikor megállít, hogy ez egyébként teljesen legális. Itt van velünk Andi, hello, jó reggelt!
3: Hello! Jó reggelt, sziasztok!
2: Aki közben telefonozik, természetesen, miközben arról beszélgetünk, hogy vajon a munkahelyeken ne lehessen telefonozni, mert hogy ugye a parlamentben vetődött ez fel, hogy ott sem nagyon lehessen telefonozni, mert azért lehet látni, hogy időről időre ott ülnek képviselők, ja. És hát nem tudod, hogy éppen tintereznek, facebookoznak.
1: Amúgy engem tökre érdekelni, és régen, még nagyon régen, amikor voltak ilyen parlamenti közvetítések, és tudom, a nagypapám nézte, akkor mindig lehetett látni ilyen különleges dolgokat. Volt, aki nemzeti sportot olvasgatott ott a padok között, akkor még nem a mobiltelefon volt, talán tetriszeztek, nem tudom, de hogy vagy tamagucsiztak, mit tudom.
2: Gémbolyoztak.
1: De hogy valahogy ezzel a munkakörrel így mindig összeállt ez, és egyébként most pont azt akartam mondani, hogy érdekelne is, hogy ki miket csinál ott a mobilján, vagy mit néz, közvetít-e, live-ozik, vagy Facebookot görget, vagy Tinder, TikTok, tényleg tökre érdekelne. Lehet, hogy a közvetítésekben látszik is, hogy így rázummalunk.
3: Hát, ha rázummalnának, de nem nagyon szoktak szerintem.
2: Nem, szerintem sem, meg azért szerintem rapkósak, tehát hogy úgy tartják általában a képviselők a telefont, hogy ne lehessen látni.
1: Jó, de
3: hát meg már van ez a, na jó, de van már ez a, az a fajta, ugye ilyen, mi a franc ez, amit ráteszel az elejére, ez a fólia, jó, ami ne ugye ne látszódjon, igen, mert hogy ugye ilyen.
1: De remélem, hogy a szemből látsz egy politikus, most fönn vagyunk videóban is, és ennyit látsz, hogy
3: jó, hát az igen.
1: Balra húz, jobbra húz. Azért sejtheted.
3: Trükkösen kell csinálni, mert a TikTokon is az van, ugye, hogy fölfelé húzigálod, és akkor lehet, hogy valahogy úgy kell mozgatni az ujjadat, hogy ne tűnjön fel, hogy össze-vissza mozgatod.
1: Hát átutoltam, hogy a gyerek húzsanna pénzét, nem semmi.
2: Hát, hogy lenne egy-két olyan politikus, akiből kinézné, hogy jobbra, akit lehet jobbra. Na, igen. Na, de nem, erről fogunk nyilván
1: maga
2: beszélgetni.
1: Maga felvetés érdekes amúgy.
2: Az, igen, hanem, hogy úgy általánosságban vajon mit gondolunk a munkahelyi telefonozásról. Nyilván szerintem baromira függ a munkakörtől. Tehát, hogy vannak olyan munkakörök, ahol egyébként nem is tudod megtenni, meg egyébként ne is nagyon tudom, egy buszsofőr neked
3: gyere
2: tinderezni, miközben vezeti a buszt.
1: Igen, ezen egyébként nagyon rögtem, mert majd itt dobálunk be közben SMS-eket, többen írtátok, és írjátok is meg, hogy mit dolgoztok, ott szabad-e telefonozni, meg okése. Például Móni írt, hogy Buenos Morgan, apám kapott külön powerbanket, hogy ne merüljön le a telója, amíg játszik a melóban. Hát, hogy ez, és visszaírtam neki, hogy remélem buszsofőr írt, hogy nem targoncás kamionokat szed le. Ezt muszáj elmondanom, zárójeles információ. Gondolkozunk a nyári játékokban, és kikerestünk egy eszközt, ami körülbelül 1700 forintba kerül.
2: 1600.
1: Ja, bocsánat.
3: És Roland, lehet, hogy majd mire Roland megrendelem, addigra van följön, megy, tudod?
1: Roland is felkiált.
3: Én is gyűjtök új cipőre.
1: Roland is felkiált, mint egy úr. Én ezt ebből kifizetem. Halljátok? Ez egy úr.
3: Így fizó előtt még.
2: Azért gyerekek.
1: Hónap végén.
3: Hónap végén már ilyeneket mondani.
2: De várjál, 1600 vagy 1600 plusz áfa, nem mindegy.
1: Én 1700-re emlékszem, csak mondom, és nem mondta, hogy forint.
2: Ja? Na. Remélem valami.
3: Majd a fele rendelést kifizettetem mellett.
2: Tájföldi vagy vietnámi pénzben, mert akkor úgy még egész
1: Roland, eljön. Voltak itt, itt mellékköltségek. Mi ez a hajcsat, meg mi ez az izé, még ami hozzájött, ez a baltatartó.
2: Bat?
3: Mindjárt rákeresek, van-e ilyen?
2: Azért az van, hogy Andreánk azért erőteljesen szeret rendelgetni, amúgy ugye mindenféle ilyen oldalakról.
1: Nem lehetne a nyári játékunkat megtartani a Andi spájzából? Tehát lehetne ilyen baltadobás táblába, ilyen kicsit
3: egy érzéki játék. Egy kosárlabdát fel tudom amúgy ajánlani. Tényleg.
1: Van egy biléd, akkor lehetne célba vizelés.
3: Valamit lehetne a kosárlabdába is kitalálni. Rendelünk ilyen kis bójákat, és a között kell is.
2: Célba vizelés, az amúgy nagyon jó.
1: Egyébként ezt frankon meg kéne csinálni műsorban, hogy a spájzodból játékokat összerakni. Szerintem tök jókat lehetne.
3: Szerintem is.
2: De egy kosárlabdával mit lehet csinálni?
3: Hát nem tudom, majd kitaláljuk, de most eszembe jutott egy új játék, amúgy majd lehet, a labdáról jutott.
1: Lehet egy olyan kvíz, ahol a rossz választatsz meg sokkal.
2: Az a baj, Andi, ezt élvezni.
3: Tényleg, az milyen jó játék.
2: De nem te döntheted el, hogy jó-e a válasz, vagy sem. Mert minden azt mondja, rossz válasz, kapod a sokkolást.
1: Na, mobilokat elveszik az iskolában. Szerintem ez egy munkahelyen drasztikus. De abban lehet valami, hogy kicsit eldurvultunk, és a munkahelyeken a mobil használat egy kicsit így elromlott, vagy túlzásba esett, meg úgy általában a mobil használat. Szerintetek jó ötlet szankcionálni?
2: Amúgy vannak olyan munkakörök, ahol szerintem igen. Tehát, hogy van az, ahol tényleg ne vigyem el a figyelmedet az, hogy telefonozol. Mondjuk tényleg nem örülnék, ha mit tudom én, operálnának, aztán közben a begyógyász orvos vagy a sebész azt mondja, na, ó, milyen csinos lány, elhúzom jobbra.
3: Tényleg tart egy kis szünetet.
2: Beleszaladt itt a bélbe. Ennek nem annyira örülnék.
3: Hát annak én sem, igen.
1: Jó, értem.

0: Ez tényleg nem működik, mint a suliban, hogy akkor Roland kiáll reggel és begyűjt itt a stáb telefonjait, de hogy akkor mit lehessen, legyen-e időlimit, vagy legyenek a közösségi platformok letiltva, ha le van tiltva, akkor biztos nem tudjuk-e kijátszani, vagy mi legyen?
1: Igen, mert az hogy ellenőrzött, hogy ő most konkrétan mondjuk nem egy SMS-t ír, hanem a Facebookot pörgeti?
2: Hát sehogy se tudod ellenőrizni igazából, meg most az jutott eszembe, hogyha nincs wifi, de ugye nagyon sokaknak már korlátlan ugye a net használat is, szóval, hogy igazából azzal sem nagyon tudod korlátlan.
0: Van ilyen zavaró cucc?
1: Semmit, hát ez zavaró cucc.
0: Amivel az jó lenne, mert a rádiósugarakat biztos tényleg nem ártana itt nekünk
1: a sugárzásban. Hát akkora nagy mobil keretek vannak. Hát napi szinten pornót is nézhet, érted? Mobilnetről.
2: Ezt is csak de mesélték.
0: Miért neki jutott eszébe?
2: Nem tudom.
1: Én direkt extrém példákat próbálok felhozni.
0: Ja, értem.
1: Ez egy rádió műsor, tudom.
0: És hogyha elindíthat mindenki egy ilyen kis kattogót vagy ketyegőt, hogy mit tudom én, 15 perc per munka, vagy a munkaidő végén be kell mutatni, mennyi képernyőidőd volt, és akkor főnök így csekkolja, és akkor ez alapján.
1: Vagyis nem tudom, gödöben egy építkezésen azt mondja Béla, hogy akkor na, főnök, én most felhúztam ezt a falat, egy méter 20 centig, akkor most 10 perc tiktokozás.
2: Hát jó van.
0: De figyelj,
2: nem,
0: én
2: mondjuk az hogy oké, nem, de hogy mondjuk ilyen irodai munkánál gondoltam
1: ott
2: most.
1: Kivitelezhető,
2: ott kivitelezhető, igen.
0: Én annyit, ha
2: máson
0: tiktokozzak már, amennyit más dohányzik. Tehát ez szerintem teljesen
2: hát az meg, igen. Akkor nem? Legyen az tényleg, hogyha kimehetnek dohányozni, akkor én addig hat telefonozzak.
1: Ez egy külön téma lehetne amúgy szerintem. Mert hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok munkahelyen fölcseszi a nem dohányzó kollégák idegeit az, hogy egyesek mondjuk óránként kijárnak 10 percet cigizni.
0: Jó, és igen. Akkor arról ne beszéljünk, aki olyan kolléga volt, hogy nagyon gyanúsan naponta egyszer eltűnt 42 percre vécézni, amennyi egy epizód a Netflixen a kedvenc sorozatából. Ő vécén volt, és hát ezt nyilván nem szabályozhatod.
1: Hát oda nem mész be elvenni tőle. Vagy ha így van, akkor azért már nagyon kevés.
0: Egyébként tök sok SMS jön, tehát használhatjátok a telefon munka közben. Én most csak egyet hat hozzak be, mert ez érdekes. Név nélkül kérte, úgy is használjuk. Boltban dolgozom, nálunk nem lehet, viszont én nálam engedéllyel van, mert csinálom a millió lépést, ami az egyik lányom suliának gyűjt mindenféle dolgokat. Másikat is mond, igazából az van, hogy 120 percet kell háromszor teljesíteni egy nap, tehát gyakorlatilag a mobil jelenlét fontos ahhoz, hogy gyűjtsön bónuszokat a sulinak, és azt írja, hogy nálam ennyi, jók vagytok. Köszönjük szépen. Tehát, hogy ott a főnökével bár nem szabad telefont használni, direkt megbeszélte, és a főnök jó fej volt, rugalmas volt, megértette, nem zavarja őt a munkában, és használhatja.
1: Várj, bácsi, sziasztok! Ezt is név nélkül fogom beolvasni. Sziasztok, nálunk nem tiltott, de egy temus jakuza mászkál körbe-körbe, és azt figyeli, mikor mit csinálsz, meg hogy telefonozol-e.
0: És ez milyen, mikor jönnek így gyorsan, így eldugod a telefonodat?
1: Igen, de azért azt írd már meg, hogy a temus jakuza az vajon tele van-e tetoválva, vagy van-e nála mondjuk szamurájkart.
2: Igen.
0: De egyébként szerintem amúgy ezt tök könnyen ki lehet játszani. Tehát, hogyha most itt erre gondolok, akkor ugye ma már meg lehet azt csinálni, hogy a telefonodnak a dolgai azok a számítógépeden, vagy a táblagépeden jelenjenek meg.
2: Hát attól függ, hogyha össze tudod kötni a telefonoddal.
1: Na jó, de
2: mert most te magában indul ki, mert ugye igen, azokat össze lehet kötni. Ez valóban így van, ez igaza van.
0: Én bármit összekötök bármivel. Csak mondom.
1: És tudjuk, hogy ez tényleg így van. Vidámság van nálunk, mert egyébként hát arról beszélgettünk, hogy kinek lenne szüksége szexológusra. Mindegy, ez egy hosszú út, ameddig eljutottunk.
0: Egy három perces séta.
1: És hát végül arra jutottunk, hogy lenne olyan, akinek nem is egyre, hanem egy komplett szakember gárdára lenne
0: erre
1: szüksége.
0: Erre ugye bevágtam, hogy akciócsoport most?
1: Igen, én mondtam, hogy hát akkor ugye is mondtad, hogy...
0: Vagy lehetne ez a tempójuk halálos, körzetük az alsó pálya.
1: Így van, Kobra 11!
0: Na itt pattant el minden a Kobra 11-nél.
1: Így van, a 11.
0: Nagyobb aknál a Medikopter 117.
1: Kobra 11 az itt a méretre utal.
0: Én nagyon magányosoknál a szomszédok. Perverzeknél a Família Kft.
1: Népszerűeknél a barátok közt. Akik hisznek a situationshipben. Ez egy kifejezés, amit ismerek. Erről fogunk beszélgetni egyébként ebben az órában. Z-generációs ilyen párkapcsolathoz kapcsolódó kifejezések. Andi fog minket tesztelni, egyébként ő is papírból fogja nézni, mert szerintem ő se érti ezeket.
0: Hát az jó az egészben, hogy tényleg jönnek azok a szavak, amiket láthatunk fiaink, lányaink mobiltelefonján, de nem értjük őket, vagy nem tudtuk, hogy mire utalnak, és most mi el fogjuk mondani, hogy mire utalnak.
1: De hallod, egészen új szint tudnánk vinni így a sorozatokba, visszatérve ehhez.
0: Egyébként szerintem tényleg.
1: Jaj, jóban, rosszban, az a kitartó. Nem.
0: Igen, a Dallasban egészen mást fúrnának.
1: A gyanú árnyékában.
0: Végre megtudjuk, hogy a gyermekeink hogyan randiznak.

0: mik az ő kifejezéseik. Jó, hát az enyém még nem, hál' Isten.
1: Hát, még reményeit szerint
0: hamarosan. De tényleg.
2: Közelebb vannak az enyémek hozzá.
0: Már Rolanddal itt beszélgettünk, hogy mit szólna, hogyha a fiának a telefonján meglátná felvillanva, hogy mondjuk egy lánynak azt írja, hogy én most téged orbitingoltalak, és Roland azt mondja, hogy igazából...
1: Orbitingoltalak. Ilyen nincs, legalábbis ebben a cégben biztos,
0: ott vannak, még írtam neked pluszokat, hogy legyen még több, hogy ne csak a cégből építsünk. És most meg fogjuk tudni, hogy mi az az orbitingolás. Szerinted így mi is volt?
2: Én azt mondtam, hogy ad neki rágót.
0: Ja, vagy
2: orbiting, hát most mentoros rágót.
1: Hát mondjuk most ebből ezt biztos, hogy amúgy ki lehet mondani?
2: Hát azt, ha olyan, akkor azt nem mondjátok.
1: Orbitolás.
2: A csúnya. Csúnyát nem mondunk.
0: Szerintem igen, de nem tudom, te mire gondolsz. Gírsz körül.
1: Nem tudom, mert én nekem most egyelőre cikk van megnyitva, és nem mertem még rákeresni.
0: Jó, kimondhatod. Orbiting, hát mire asszociálhatod, Tandi? Ja,
2: Hát én bele sem merek gondolni.
0: Én ezeket úgy gyűjtöttem ki, ez a durva az egészben, hogy direkt nem olvastam el, hogy melyik mit jelent, hogy tudjunk együtt találgatni. Tehát most ez egy olyan jegyzetkészítés, hát hogy kerestem ezeket a kifejezéseket, de a magyarázatot nem olvastam el egyiknél sem. Tehát lehet, hogy még az Orbitról is kiderül, hogy betiltják miatt a rádiót. Lehet, hogy ez az utolsó megszólalásunk. Köszönjük, hogy velünk vagytok.
2: Na, én a situationship, azt vágom, hogy
1: azt
2: az micsoda.
1: Azt vágod, na az mi akkor, mondjad.
2: Hát ez a, igazából ez a senki nem tudja, hogy mi az, hogy most az barátság, vagy szerelem, de hogy tehát több, mint barátság, de hogy nem rendesen fölvállalt párkapcsolat. Az a situationship.
1: Igen, meg ugye itt a cikkben van a ghosting is, azt is ugye szerintem azt már mi is használjuk.
2: Ghostingol, ghostol, amikor ugye eltűnsz. Nyom nélkül eltűnik.
0: De igen. Most bocsánat, ez a situationship. Ez,
1: ki se tudjuk mondani egyébként.
2: Azt mondja,
1: de nem, tehát hogy ez a...
0: A szituációs bárány, hogyha le akarom fordítani magyarra.
2: Hogyha nagyon magyarosan csinálod, akkor situationship.
0: Hogy ez mi? Tehát ilyen a világon nincs. Maga a jelenség nem létezik szerintem.
2: Hát dehogy nem. Hát 1000 éve létezik, ne hülyeskedjél már.
1: Létezik, ez a szó. De mit használtál rá amúgy? De tényleg. Tehát most ők kitalálták rá ezt a situationship-et.
2: Ez a jó barátok.
0: Ez a barátság extrák?
2: Barátság extrákkal, igen.
0: Na jó, de ott...
1: De nem feltétlenül.
0: Mert igen, pont, ja, nem, pontosan, igen. Tehát az előbb körbeírtad a dolgot,
2: biztos,
0: és
2: hogy barátság.
0: Az a jelenség, hogy senki nem tudja, mi van, az nem létezik. Tehát, hogy ott tudják valamelyiknek, de tudják.
2: Az, hogy te nem voltál soha ilyenben, az egy dolog, de létezik.
0: Nem értesz, próbálj megérteni. Tehát maga nem lesz könnyű. Esküszöm, nem lesz könnyű.
2: Hát azt tudom, ezzel próbálkozom heti 20 órába cseszd meg, és próbálj meg.
0: Tehát igen, van ilyen helyzet. De olyan nem létezik a fejekben, hogy senki nem tudja, mi van. Tudják, csak nem mondják bele a másik arcába.
2: De nem, mert
0: akarok tőled
2: mert
0: valamit, amikor... de igazából nem tetszesz, de annyira nem akarom, de mégis akarom. Tehát,
1: na de ez
0: valami
1: az,
0: van
1: amikor döntésképtelen vagy.
0: Tehát igazából ez a tesze toszaság.
2: Hát a tosza rész az megvan, igen, tehát az biztos.
1: Meg a tesze is.
0: Tehát, hogyha használhatod ezt a kifejezést, de ilyen nincs. Értem, hogy előfordul a helyzet, de valaki úgy is tudja, mi van.
1: De ne idegeskedjél már ennyire ezen. Ez még csak a második kifejezés, és már
2: úgy érzem, kipillentettük Rédládem erkölcsi irányt.
0: Orbitingolni foglak.
2: Most nem tudok kipondani, még nem értem, mi az.
0: Most elmondom, mit jelent, jó? A szakítás vagy ghosting után valaki nem ír, de továbbra is nézi a sztorijait, lájkolgatja a posztjait a másiknak. Tehát, hogy nem szólok hozzád, de azért nézem, mit csinálsz.
2: Ja,
1: de ez miért orbiting?
2: Ez
1: mi az, hogy orbit? Tehát, hogy gyerekek, tehát találjunk már ki valami olyat, aminek van is értelme.
0: Virglézellek.
1: Mi?
0: Meghubabubázlak.
1: Na, ez tetszik.
2: Ez tetszik? Egy jó meghubabubázás már jó lesz, nem így?
0: Van nála csúvigum?
1: Csúvigum.
2: Na, jó, figyelj.
1: Na látod, ennek is lehet kitalálni angol megfelelést.
0: Megcsúvizlak.
1: Breadcrumb.
0: Tehát mondatban?
1: Várjál, nem először meg kell nézned nekem meg. Is, hogy mit jelent.
0: Értsd meg, és mondd el Rolandnak. Mondj egy mondatot ezzel. Z generációs sok agyával próbálunk
1: ezt nem lehet.
2: Sosem
1: egy kifejezésben ezt nem lehet meg.
0: Jó, akkor próbáljuk meg először megfejteni, mi ez a breadcrumbing. Hát bread ugye kenyér.
1: Breadcrumb az a morzsa, nem?
0: Igen. Tehát a kenyérmorzsa.
1: Tehát amikor csak csepegtetsz. Amikor csak kicsit.
2: Jaj, várjál, ez valami olyasmi, hogy üzét, hogy azért lájkolgatom a posztjait, meg hasonlók, de hogy egyébként nem írok rá, meg nem kezdeményezek. Ja. De hogy folyamatosan adok ilyen kis jelzéseket.
0: Ez, amit régen az MSN-en kiírtunk, hogy ó, bárcsak veled lehetnék. És ő sejtheti, hogy neki gondoltad ezt az üzenetet, de nem biztos, mert nincsen odaírva.
2: Igen, de lehet, hogy egyébként egyszerre 10 lánynak írtad ezt, hogy, hogy bárcsak
0: megmorzsolnálak.
2: Haverjaim esélték.
0: Ezt is róla nem
2: írtam. Ekkor MSN-en így ment.
0: Mennyi barátod van neked, akik mesélnek?
2: Nagyon sok nagy dumás haverom van.
0: Ez?
1: Igen, ez a pont annyit ad, hogy a másik fél fenntartsa az érdeklődést, de nem annyit, hogy valódi kapcsolat alakuljon ki.
2: Na, ezt erre gondoltunk mi is, csak nem tudtuk ilyen szépen megfogalmazni, ebben mert rádiósok vagyunk.
0: De ebben egyébként van valami, ezt használjuk, ez jó hát.
2: Jó, hát nem fogom használni a kifejezést, de a jelenség azt tudom, hogy létező.
1: Igen.
0: Miért morzsázod azt a csajt? Lehetnél vele korrektebb?
2: Ja,
0: nem morzsázd meg.
1: Miért morzsázod? Hát igen. Na, benching.
0: Benching?
1: Ez a következő. Roland, ez egy sportos metafora állítólag.
2: Ja, a bench. A bench az kispadot jelent egyébként, igen, a sportban. Ugye? Azt vágom.
1: Ezt tudom. Tessék, de hogy felélénkült, kimondtam a sport.
2: Megértettem, hogy arra a benchre utal.
0: Ez igen. Megvan, ez lesz a tartalékcsaj. Vagy az ilyen tartalékpasi. Tehát amikor valakit leültetsz a kispadra, de nem zárod ki, meg nem szakítasz vele, vagy tartod a levegőben, hogyha nagyon nincs senki, akkor még be lehessen állítani a meccsre.
1: Ez jó.
2: Hogy be lehessen állítani. Jó, így van, az fontos, hogy be lehessen állítani.
0: Nem,
1: hát ennél szebben
0: ez a tartalékpasi, tartalékcsaj.
2: De egyébként tényleg ez
1: tényleg
2: szerinti?
1: Ez, amit Ádi mond, igen.
2: Ez de szép volt, öcsém.
0: Na jó.
2: Értette ezt?
0: A sportnyelvet. Én az életem a sport.
2: De hogy mert hogy én hirtelen megértettem, hogy az a bench, igen.
0: Na jó, megjöttünk, igen.
1: Na jó, hát csak ennyit kell mondani nektek a sport, és már mindjárt felélénk.
2: Hát valami, amihez tudjuk kötni, tudod, és jó. Akkor egyből tudunk gondolkodni.
1: Soft lunch.
0: Hát ez ilyen kis laza, kis lounge-os.
2: Lunch.
0: Ja, lunch.
2: Soft lunch.
1: Hát nem tudom.
0: Ezt be tudod rakni mondatba? Vagy tudsz a Rolandnak?
1: Ez mindig mondatokat akar alkottatni velem,
0: hogy legyen környezetben, te tudod soft lunch-olni a Rolandot?
2: Most először elolvassa, hogy ez mit jelent.
1: Nem tudom, várjál.
0: Ezek az égenerációsok.
2: Jó, mondd el, de esélyük nem lesz.
0: Nem leszek.
1: Nem, ez azt jelenti,
2: soft,
1: hogy
2: puha.
1: Amikor valaki finoman Pirom. Beharangozza a kapcsolatát a közösségi médiában.
2: Jaj, ez a kétfogós kép, amikor kiteszünk.
1: Két pohár az
2: igen.
1: Egy félbevágott közös kép.
2: Igen, ez amikor nem mutatjuk meg, hogy van valaki, de úgy utalgatunk rá.
1: Egyszerre privát és nyilvános, de cuki.
2: Addi arcán közben a hány ingert tudod.
1: Hát mert édes Istenem, tehet, hogy...
2: Vagy fölvállalod, vagy nem vállalod.
0: Most Andi is felhúzta magát.
1: Ja, na, én most ezzel húztam fel magam.
0: Gyerekek!
2: Ez amikor ki akarod tenni, hogy valaki kezelged, de azért azt, hogy nem akarod fölvállalni, ki az.
1: Hát ha bejelölöd, akkor igen, de ha nem, akkor...
0: Hallod itt, nagyon jó üzenet, ezt muszáj elmondani úgy, ahogy van. A Zsuzsi írja, gyerekek és a randizás. Fiam 15 éves, arra nevelem, hogy első randin legyen férfias, valami aprósággal kedveskedjen a lánynak, virág vagy csoki. Elment egy randira, és a kis csaj megkérdezte tőle, minek hoztad a virágot, az nem menő. De ha macsó pasi vagy, aki megcsal, az mindent visz. Mi van? Írja Zsú.
1: Úristen, gyerekek, nagyon el vagyunk deformálódva, már el vannak már deformálódva a fiataloknak a...
0: Ezt egyből orbitingolni
1: kell. A kapcsolati...
2: ezt az egyet akkora.
1: Megjegyezte.
2: Egyébként Zsú, maximális respekt, hogy így neveled a fiadat, szerintem ez egy klassz dolog.
0: Rolandnak van egy lánya.
1: Nem, mondd meg neki, hogy ne higgyen az ilyen lányoknak.
2: Mondd, de ő még kicsi. Nem, de hogy én is egyébként ezeket próbálom Zeldor. Így azért átadni a fiamnak, hogy azért a nőkkel úriemberként bánunk, nagyvonalúan, tényleg, tehát, hogy adunk ajándékot, stb. Szerintem ez fontos. Én még hiszek abban, hogy lehet virágot vinni.
0: Pénzt lehet ilyenkor adni?
1: Nem lehet, kell. Már
2: mindenki örül.
1: Szép kártya. Már minden pénzt virágot.
2: Nem lehet,
1: a
2: kell.
1: A virágra mondtam, nem a pénzt.
0: És csak páratlan összeget szabad?
1: A virágra mondtam.
2: Virágot, nem, de az árát el lehet. Egyébként ez valahol tényleg szomorú.
1: Tudod, mi lenne, ha a kezemben a pénzt, tessék, vegyél magadnak egy szárózsát.
0: Hát vagy nem, hogyha nem akarsz ennyire bunkó lenni, akkor egy kupont. Ósamban 20%.
2: Nem, de most jó, gyerekek.
1: Neked adom a spáros kuponomat.
2: Tessék, hogy csak veszed, kell kupon bármire, jó?
0: Ha veszed 10 párnát, kapsz az a kerti bútor.
2: Na jó, de nem, de gyerekek, valahol azért tényleg rohadt szomorú ez, amit a Zsú ír, hogy most 15, gondolom, hogy akkor az ifjú hölgy is valahogy 14-15 éves lehetett, és hogy azt mondja, hogy gyerek, ne adjál virágot, mert nem menő. Hát ott azért a kis csaj fejében volt gáz szerintem.
1: Ez szerintem is.
0: És én még egyet szeretnék. A zombiing mit jelent? Van ilyen, hogy zombiing?
1: Ezt nem tudom.
0: Valaki megzombiz téged. Hát
2: Magyarországon több millió ember élete.
1: De...
0: Szabad megzombizni valakit?
1: A harabdál.
0: De Andi!
2: Hogy fölcsillant a szemem? Ha halljátok, itt ülünk reggel 6-tól, ez az egyetlen, amitől így fölcsillant az Andi szeme, hogy megharabdál! Jöhet!
0: Orbitingol a zombi.
1: Most a hirtelen a zombiba indul.
0: És nekünk a zombidal, akkor már Andinak legyen egy jó 4 perce.
2: Szerintem 2 percén is olyan, nem állt, nem hogy 4-ért.
0: Na, rólad egy kép. Egyébként zombi. Messze jársz.
1: De nem. A harabdálásra
2: valamit, valami morzsát kincsél el.
1: Tessék.
0: Jó. Köze van a ghostinghoz. A ghosting utáljon.
2: A ghosting után jön a zombiing?
1: Uh-huh. Mi, azután még lehet valaminek jönnie, hát hogy valaki eltűnik? Ja, és utána zaklat, vagy mi?
0: Ő nem is zaklat. Igen, ez zaklat. Történik. Az, hogy ghostingolt, váratlanul eltűnt, és utána hónapokkal ismét megjelenik, felbukkan, és úgy folytatja, mintha mi se történt
1: aha,
0: volna.
1: Igen, jó.
0: Ez amúgy szerintem tök jó, mert ilyen van.
1: Van, persze.
2: És magára a jelenségre mondod, hogy tök jó?
0: Nem, én arra mondom, hogy maga a kifejezés, tehát hogy erre lehet szükség.
2: Ja, hogy igen, egyébként a gosztolás is ilyen, a zombiing is ilyen.
0: A mikorunkban mi volt ez, amit példaként használtunk, hogyha valami eltűnt, aztán sok idő után visszatér... Herpesz.
1: Te kis herpesz, visszajöttél.
3: A műsor, ami mosollyal ébreszt, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: madarak együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi. Vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 6 óra múlt 31 perccel, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, itt a Buenos Morgan, Ádi vagyok, ma Roland nélkül, ezt ugye tegnap megbeszéltük, szóval az igazán nagy tőzsgyökeres Roland rajongóknak valahogyan ki kell bírniuk, és nagyon szépen köszönöm nektek, hogyha velem lesztek a mai napon is, itt az SMS falat folyton nézem, majd a Viber falat úgy szintén, és természetesen holnap a szokott módon megyünk tovább, tehát Roland visszatér majd ide az éterbe, szóval nagyjából ennyit a közszolgálati információkról. Nagyon szép reggelünk van, ez a Monday Morning, ez egy jó kezdés volt, nekem jól esett ez a dal, remélem, hogy neked is, és ami még ehhez hozzá tartozik, hogy ugyan Thursday Morning van, csütörtök reggelt hirdetek, de az időnk az pont ilyen kellemesen esős, lehet ilyet mondani. 14 fok van, de nincsen hideg, nincsen szél. Kicsit hidegebbnek érezzük 11 foknak, de szerintem ez így elviselhető, és jól is esik az erős napsütések közepette. Amúgy délutára ilyen 24-ig melegszik majd a levegő, és a mai napon a tegnapival ellentétben nem lesz eső. Azért megjött tegnap is az az eső, amiről beszéltünk, mert annyira brutálisan durva valóban nem volt, szóval simán túl lehetett élni. A Velencei tó nem telt meg sajnos, de egy picit a földek felszusszanhattak. Egyébként pénteken lesz még eső meg vasárnap, de most szépen lassan kanyarodunk vissza majd így a nyári forróságba. Júniusban kapunk még egy blokkot a nyárból. Na, és ami még fontos, hogy azért ma reggel is nagyon kemény témákkal megyünk majd előre, de mielőtt ebbe belevágunk, meg mielőtt részletezem, hogy Andival fogjuk a mai műsort létrehozni, azelőtt hadd nézem meg gyorsan itt, hogy mi a helyzet az utakon is, mert az SMS falon már többen itt vagytok. Zsolt már ugye írt, Buenos Morgan M1 Pestől Tatabányáig jól járható, viszont eléggé erős oldalszél van. De érdekes, én egy nagyjából egy órával ezelőtt jöttem, akkor még ezt nem tapasztaltam. Minden esetre lehet, hogy ez feltámadott. Csak óvatosan írja ő, Pest felé egész nap dugó, torlódás várható. A környező országokban sok helyen ünnep a mai nap, így sokan indulnak útnak. Így bizony, ezt én is akartam mondani, köszönj, hogy megírtad, és erre is figyeljünk. Halló, halló, jó reggel, Gyula, te is itt vagy, de jó. Egyes úton nézzük az ellenirányt, Tata Herceghalom vonalon lassú a haladás, már megint mindenki is úton, Bicskes pár központ környékén baleset történt, úgyhogy ezt is köszönöm szépen, hogy megírtad, és balesetmenteset mindenkinek, a jó kívánság is jól esik. A másik oldal, mindig a másik oldal, de akkor ez azt jelenti, hogy abba az irányba többen megyünk, vagy azt jelenti, hogy abba az irányba rosszabb a közlekedési helyzet. Ez utóbbi biztosan elmondható, mert ugye ezt tapasztaljuk, hogy ott az emberek, akik le akarnak hajtani Bicske környékén, ők beszorulnak a kamionsávba egy időre, de vajon többen járnak innen Budapestre dolgozni, mint fordítva? Nem vagyok benne biztos egyébként, pedig hogyha belegondolok, hogy délután azért elég szépen felszoktunk sűrűsödni, akkor ez meg pont az ellenkezőjét erősíteni. Szerintem inkább a közlekedési helyzet miatt van a szitu. Pontosítok, félreállt mentő, írja Gyula. Jó, köszönöm szépen, így már aztán teljesen pontos. Minden esetre legyetek nagyon óvatosak, ilyenkor korán reggel van egy nagy roham, aztán jön egy még durvább, aztán egy kevésbé durvább, és egy picit így visszalazulunk majd a délutánba. De egyébként én azt tudom mondani, hogy éjjel 10 és hajnali 4 között viszonylag jól járhatóak az utak. Tehát, hogyha tudsz olyankor autózni, akkor tegyed így. Én pedig nézem, hogy mik lesznek a mai témáink, amiket Andival átbeszélünk. Elég komoly az eresztés. Kicsit sajnálom, hogy az egyiknél nem lesz itt Roland. Na jó, a másiknál meg aztán még jobban, de nem baj, nem baj. Majd hozzuk az ő szellemiségét, megpróbáljuk képviselni a stúdióban. Ugyanis az első témánk az a nagy magyar vacsoraváltás témaköre volt, vagy lesz a BN-nél. Találtam egy cikket ezzel kapcsolatban. Ez szolgál kiinduló pontként ez a témához. Mert hogyha belegondolsz, és nekem teljesen beindított a gondolatmenetemet tegnap, amikor ezzel foglalkoztam, régen mi volt a vacsora? Egy kifli, nem? Meg nálunk általában volt hozzá vagy magyaros fajkrém, vagy mondjuk még volt hozzá esetleg
3: esetleg a naturvajkrémből, hogyha a nagypapám éppen jött vissza Németországból, akkor Philadelphia is volt, amit mi német vajnak hívtunk, esetleg párizsi, abból általában nálunk ez a hengeres volt, és abból vágtunk egy ilyen 10 dekás szolid szeletet, már hogyha jó hónap volt, és sajt, nálunk sajt mindig volt. És akkor nagyjából ez volt a durvább vacsora, hogyha ki akartuk akasztani a babysittert, na ezzel meg Rolandot akasztom ki, babysitterem volt, na mindegy, elit család Budaörsről, nem? Szóval, hogy az van, hogy akkor nyomtunk rá ilyen ketchup csöppeket. Csöppek, ketchup, csap, csöppeket. Igen, így jó. Ketchup, csöppeket. Nagyon tetszik. Szóval, hogy azon a babysitter mindig kiakadt, hogy ez milyen gusztustalan, de mi nagyon szerettük. Piros-aranyos sosem voltam, ezt bevallom, de ezt a vonalat képviseltem. Ha pedig mondjuk nyár volt, akkor esetleg még paradicsom. És szerintem már ez is a menőbb volt, mert ez is tök elég volt, hogyha csak esetleg egy kiflit elmajszoltunk, aztán utána mondjuk a jobb napokon egy túrórudi desszert. De ez tényleg azok a menőbb napok voltak. Ma mi van? És itt jön a nagy kérdés, amit felvetettek ebben a cikkben. Hát ugye, ma mi van? Ételrendelés? Nem egy helyen? Eldönteni, hogy akkor most mit tegyünk? Vacsora gasztró? Vacsire ér haza a család? Akkor vagyunk együtt? Az a nagy étkezés? Teljesen felborult a dolog. Tehát, hogyha most magamból indulok ki, az utolsó 1-2 hétben visszálltunk erre a kiflis vonalra. De előtte azért abszolút a vacsora volt a nagy családi étkezés, amikor mindenki hazaérkezett, és akkor azon volt a hangsúly, nem az ebédem, mert azt mindenki bekapja, hogy a munkahelyén, és annyi. Egyetértesz? Másképp látod? Nálatok mennyire jött be ez az ételrendelés? Mennyire van az, hogy tényleg várod a futárt, hogy hozza valamit, és mennyire van az, hogy oda-haza még elkészül egy kaja, vagy mondjuk lemész a kisboltba, kifliér, aztán az a vacsi. Erről egy kicsit beszélgetünk majd, megpróbáljuk összeállítani az ideális vacsorát, sőt, egyet időutazunk benne majd, összeállítjuk az ideális vacsorát a múltban, egy ilyen retro vacsorát, még anyagi keretet is adunk hozzá, és te is beszállhatsz SMS-ben, Viberen, meg összeállítjuk a mai ideális vacsorát egy kicsit nagyobb keretből, de már a pénz is kevesebbet ér. A másik témánk pedig, miután itt kifilozofálgattuk magunkat, egy nagyon komoly, egy nagyon plasztikus, de nagyon-nagyon fontos téma lesz, ugyanis képzeljétek el, hogy az Aldi női futó gálán női piszoár telepítenek itt Budapesten. Na mit szóltok? Női piszoár. Ez azért nagyon praktikus, mert állítólag így a pisilés 3 percről fél percre csökken a hölgyek esetében. Na majd elmondom, hogy ez pontosan hogy néz ki. Kiindulhatunk abból, amit ugye fesztiválokon férfiaknál lehet látni, ez a 3-as beállós, ahol hát a beállás az nem feltétlenül az alkoholra vonatkozik, bár egyébként, hogyha már ennyi ember előtt tud az ember vizelni, akkor valószínűleg olyan is van benne. De hogy az a helyzet, hogy tudjátok, ott körbeálljuk, és akkor nincsen mögöttünk semmi, nincs fal, csak derékig vagyunk kitakarva nagyjából szemből, és egymással szemben állunk pasik, kívülről néznek minket, és akkor ott kell megoldani a dolgunkat. Na most nőknek futóversenyen hogyan lehet elképzelni egy ehhez hasonló vagy ilyesmi találmányt? Ezt kibeszéljük, és megnézzük, hogy Andi vajon kipróbálna egy ilyet. Szerintem ez egy nagyon jó téma lesz. Ja, és még egyszer, ez nincs annyira távol a világunktól, mert hogy ez Magyarországon egy futóversenyen bizony ott fotózható. Na jó, nem illik ilyet fotózni, de hát akkor is. Szerintem izgalmas lesz. Csütörtök van, szó vicc csütörtök, szóval nem ússzátok meg, ebbe is beleugrunk majd, és hát természetesen a szokásos rovatokkal is megyünk, a következő órában jön a horoszkóp, de még ebben az órában megnézem majd, hogy mi történt ezen a napon a korábbi években, tehát június 4-én mit tudunk elmondani a történelmünkből. Szóval izgalmas napunk van, és lesz, gyere velem, és írd meg, hogyha látsz bármit, vagy bármihez hozzászólnál, a közlekedési híreknek pedig különösen örülünk, mert ilyenkor rengetegen autóznak. Az SMS és Viber számunk a következő 0620-978-978-5. Buenos Morgen mindenkinek!
0: Buenos Morgen! Minden hétköznap reggel a Forrá

0: Buenos Morgan! Legális reggeli hangulatjavító. Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tata újra felébred. Vízzenevirág Fesztivál 2026. Június 25-től 28-áig. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. Még nap, végtelen élmény.
2: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
3: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
4: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürke hályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most 0620 50 20 179. Aranyszem Optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítés

3:45 múlt 3 perccel itt a Forrás Rádió ébresztősója. Június 4-én ez van ma az év 155. napján, és egyébként ebből az évből még 210 nap van hátra, de szépen lassan elkezdhetjük már az ó-ió, ció, áció, minden mi káció, akáció, vakáció dolgokat felírni a táblára. Szóval a nyári szünet már közel, azt annyira nem értem, hogy miért őrülnek meg a tanárok, tehát hogy erre, hogyha valaki tudja a választ, akkor azt szívesen fogadom. Ugye alapvetés az, hogy az utolsó héten, utolsó hetekben még mindenkivel dolgozatok garmadát iratják, és egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy miért. Tehát, hogy ezeken a napokon szerintem annyira nem múlik semmi. Minden esetre azt látom egy csomó helyen, hogy a diákok még most nagyon tolják, szerintem ezt a hetet még megnyomják, és akkor remélem, hogy a jövő héten már jön a felszusszanás. No de, maradjunk a 4-énél, mert hogy a névnaposokat szeretném tisztelettel köszönteni, minden Bulcsút. Székely Bulcsú. Na, én őt ismerem. Boldog névnapot. Aztán nemrég volt egyébként a születésnapja is, most azon gondolkozom, hogy van-e köze annak, hogy valakinek mi lesz a neve a születésének napjához, de ilyen értelemben tudok már egy jobb párhuzamot mondani, de előbb nézzük, hogy itt milyen névnapok vannak még. Tormás, Kerény, Fatima, Fatime, olyat is ismerek, a Bulák egyik vezetője, a Buda környéki látássérültek egyesületének az egyik vezetője, Fatime, hogyha hallgatsz, akkor Isten éltessen, ha nem, akkor is. Aztán Kerubina és Ferenc. Ferencből azért bőven van, de itt van a másik párhuzamom, ma a születésnapos Gyurcsány Ferenc, Magyarország korábbi miniszterelnöke, 65 éves lett egyébként, a nyugdíjkorhatáron túl. Na, és ami az érdekesebben, hogy akkor Ferenc napon nevezték el így. Jó, mondjuk Ferenc napból tényleg rengeteg van. De lehetett volna ennyi erővel Kerény is, vagy Tormás. Az se lenne rossz, nem? A mai napon született Kolonics György, a kétszeres olimpiai bajnok kenusunk, egyébként 1972-ben, és Angelina Jolie is ezen a napon látta meg a világot, 1975-ben, Oscar díjas színésznőnk, nem is tudom melyik szerepében a leghíresebb, talán a Tomb Raider, Lara Croft, igen, így volt a teljes cím, hogy Lara Croft 2. Tomb Raider 1-2, igen, 51 éves lesz egyébként, vagy 51 éves, ha illik ilyet mondani, bár szerintem nem sértődik meg rajta. Az egyik kedvenc szerepem tőle, annyi jó van, de talán a Demóna, azt nagyon szerettem. Aztán történelmi események, amik a mai naphoz köthetők. A Pulitzer díj első alkalommal ezen a napon került a sajtó képviselőinek kezébe 1917-ben. Hát igen, újságírók egyik legnagyobb díja, amit meg lehet kapni, ha csak nem rendeznek egy filmet mellette, és így Oscar-díjat is kapnak. 1920-ban ezen a napon írták alá a trianoni békeszerződést a versailles-i nagy Trianon kastélyban. Ezzel kapcsolatban sok a vita, sok az örömködés, de többnyire nem nálunk. A békeszerződéssel kapcsolatban viszont azt el kell, hogy mondjam, hogy ez valahogy összehúzta a magyart, ugyanis 2010 óta emlékszünk a világ magyarságának összetartozásáról ezen a napon, tehát így emlékezzünk meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, amit szintén ma ünneplünk. Aztán nézzünk pár popkulturálisabb dolgot, amit talán ilyen szempontból kicsit limonádébb, de azért izgalmas lehet ez a naphoz kapcsolódik. Például, hogy megjelent a Born in the USA, Bruce Springsteen egyik legismertebb albuma, hú, az mennyire nagyon jó. Aztán 1986-ban, hosszú szünet után újra megindult a budavári sikló. Ez 40 évet történt, egy évvel idősebb nálam a sikló. Már hogy a második futam, mert hogy ugye 1868 és 1870 között épült meg ez. Európának egyébként a második ilyen kötélbontatású vasútja volt ez, és hamar a főváros jelképévé vált, de sajnos a második világháborúban súlyosan megsérült, és évtizedekig szünetelt az üzemeltetése. Végül a teljes rekonstrukció a születésem előtt egy évvel keletkezett, vagy készült el, nyilván az én tiszteletem. Aztán technika tudomány. Na itt jön egy nagyon izgi. 1896-ban Henry Ford, akiről szinte minden nap tudnánk valahogyan megemlékezni, mert annyi mindent csinál, de sikeresen kipróbálta az első saját építésű autóját, a Quadra. Hogy is? Quadricycle-t. Kimondani kicsit nehéz, de egyébként nekünk Matchboxban volt valami nagyon hasonló otthon. Ez egy nagyon kezdetleges autó volt. Kicsit olyasmi, mint a bicikli kerekekkel lenne, talán egy kicsit ilyen bringóhintó hangulatú volt, de ezt már motor hajtotta, ami az egyik legizgalmasabb, hogy amellett, hogy nyilván ez a Ford autók előfutárának tekinthető, nem volt neki kör alakú kormánykereke, úgy képzeld el,
mint ahogyan a korabeli csónakokat vagy hajókat irányították, egy ilyen botszerűség volt az ember előtt, egy gyönyörű szép kis gömbtetővel a tetején, és ezzel lehetett a bot megfelelő irányba történő forgatásával balra vagy jobbra irányítani ezt a szerencsétlen autócskát. Egyébként a sebességváltót külön karok kezelték, mindössze 2 fokozatú volt, rükverszről ne is álmodj, tehát hátra menetben ez nem tudott menni, és mivel nem volt teteje, meg oldala, meg ilyenek, ezért a klímával nagyon nem kellett bajlódni. Hát innen indult ez az autózás. Milyen vicces ez a botkormány dolog az autóban. Látom magam előtt, hogy a ma is ilyennel irányítunk. Nem lenne rossz. 1942-ben a Midway csatában kulcsszerepet kapott a korszerű rádiófelderítés és kódfeltörés. Ez megváltoztatta a haditechnikát, ami később egyébként a rádiózásra is kihatott, ez nekünk azért izgalmas, és 2005-ben a magyar Wikipédián publikálták a 10.000. szócikket. Na, az sem semmi, ez 21 éve történt. Kíváncsi volnék, ma hány szóciknél tartunk. Amúgy, ha már itt vagyok, akkor elmondom, hogy megpróbáltam megkeresni, hogy mi a 10.000. szócik, de nem sikerült így megtalálni. Ma hány szócik van a Wikipédián? Tudjuk meg. Ilyenkor szokott Roland beszélni, de ha egyedül vagyok, akkor erre időt kell szánni, hát ez egy élő műsor. Közben pedig mondom, hogy a Nemzeti Összetartozás napja mellett a trianoni békeszerződés emléknapja is ma van, illetve egy nagyon fontos emléknap, az erőszak gyermek áldozatainak nemzetközi napja. Ez egy ENSZ ünnep, és erről mindenképpen szót akartam ejteni. Nézem, hogy hány szóciknél tartunk, 300 nyelv, és 65 millió szócik. Azt a exponenciálisan meggyorsult. Mi lesz velünk most, hogy már a mesterséges intelligencia is képes ilyeneket generálni? Na hát ez volt eddig június 4-én, írjuk meg a történelmet, nézzük, hogy mi lesz még. A következő órában például egy klassz beszélgetés arról, hogy a vacsora hogy alakult át? Hogy lett a vajas kifliből, vagy ha úgy tetszik, akkor a párizsi zsemléből a mai napra mondjuk egy futáros rendelés. Ha nálad is így van, vagy ha pont nem, írd meg 0620 978 978 5, 6 óra múlt 55 perccel.

0: jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai téli csomaggal 7.990.000 forinttól a Nissan császárnál. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissancsászár.hu oldalon, vagy a márka kereskedésünkben. Tatabánya, Bárdos László utca 1.
2: Mit nézel, Anna?
3: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
2: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, nyúkárára burkolat.
3: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
4: Mercury Market, otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: A Bükkfürdői Karamell Premium Resort a felejthetetlen családi nyaralás helyszíne. Kalandpark, beltéri és kültéri medencék, cukrászda, saját termálvíz. Foglald le nyaralásodat. www.karamell.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi műtárgyak helyzetét, ismét egészségügyi szűrőnapot szerveznek Tatabányán, az NMHH nyilvántartásba vette a Szivárvány TV-t. A mikrofon mögött Hitt Taler Andrea, jönnek a részletek. Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi műtárgyak helyzetét. Minden múzeumtól bekérték azon műtárgyak listáját, amelyeket nem közgyűjteményekben helyeztek el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdán a közösségi oldalán. Tar Zoltán úgy fogalmazott, látni akarjuk, hova vándoroltak műtárgyaink és milyen szerződések kapcsolódtak ezekhez. Mint írta, a minisztérium álláspontja továbbra is az, hogy nem egyéni politikai érdek vagy ízlés dönt a múzeumi műtárgyak sorsáról. Ismét egészségügyi szűrőnapot szervez a Komárom-Esztergom vármegyei Szent Borbála kórház Tatabányán. Június 10-én általános állapot felméréssel, test összetételmérés és elemzéssel, táplálkozási tanácsadással, lelki egészségszűréssel, mozgásszervi tanácsadással és kézhigiénes gyakorlattal várják a lakosságot a kórházban. A program ingyenes és regisztrációmentes. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartanak ünnepséget Táton a mai napon 17 órakor a Hősök terén. Az eseményen beszédet mond Pratner Ákos egyetemi hallgató, közreműködik a Táti Férfi Kórus, Müller László és a zeneiskola tanárai növendékei. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hivatala május 29-én kelt határozatával nyilvántartásba vette a New Digital Media Kft. Szivárvány TV elnevezésű lineáris audiovizuális média szolgáltatását, írta az MTI megkeresésére a Média Hatóság kommunikációs igazgatósága. A cég bejelentésén alapuló hatósági határozat szerint a Szivárvány TV a mai napon kezdi meg működését. A csatorna kínálatában megtalálhatók lesznek kulturális és szórakoztató, művészeti és zenei műsorok, gasztronómiai különlegességek, lesznek talkshow-k, életinterjúk és bemutatják az LMBTQI közösség történelmét.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, de többször megjelenhetnek majd felhők is az égen. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 22 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Már csak egy dal, és tovább fokozzuk a reggeli jókedvet. Buenos Morgan!

0: csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi. Vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám. Buenos Morgen!
1: 7 óra múlt 4 perccel, Buenos Morgen! Nem tudtam eldönteni, hogy jó reggeltet, vagy szép jó reggeltet kívánjak. Aztán arra jutottam egyiket sem, de mindent kívánok mindenkinek, aki velem van ma reggel. Töltsük együtt ezt a napot, legalább így a reggeli részét. Jó, egy kicsit én segítek abban, hogy könnyebb legyen kilépni az ágyból, elindulni a munkába, meg úgy látom, hogy már nagyon sokan ott vagytok. Hát az autósoktól elnézést, tehát ott nem tudok segíteni, tényleg úgy látom, hogy elég gáz a helyzet. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az Óbarok és Bicske közötti szakaszon a 40-es és a 20-as kilométer között a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Hát ezzel azért meg kell küzdeni. Jobb, hogyha az ember helikopterrel jár. Azt nézem, hogy itt az M1-es átalakítások között van-e valami új. Nagyon újat nem látok, de akik mondjuk friss hallgatók, azoknak mondom, hogy a 61 és a 64-es kilométer szelvény között mindkét irányban le van zárva a belső sáv, és itt a forgalom a külső és a leálló sávon halad Tatabánya térségében. Ezek elég komolyan torlódnak, illetve Szárligetnél a 48-as kilométernél Budapest felé a lehajtóágon útszűkület lassít, és Komárom irányában a 84-es és 97-es kilométer között szintén munkavégzés zajlik. Borzalmas helyzet, és ez még nagyon-nagyon sokáig így marad. Péter írja nekünk, hogy sziasztok, jó reggelt! Nyerges Újfalu és Lábatlanon egy rendőrségi Oktávia indokolatlanul lassú eladásai. Jaj, de szépen fogalmazol! Jellemzően a megengedett sebesség alatt 10 km per órával gyűjti a sort, és virítja föl korán reggel az embereket. Innen is jó munkát kívánok nekik, tehát akik abban az autóban ülnek, rendőrségi Oktávia, és indokolatlanul lassan haladtok. Hát az a helyzet, hogy kitartást a munkátokhoz, de ha egy kicsit odalépnétek, csak egy picit gyorsabban mennétek, akkor nagyon sokat segítenétek a magyarnak. Amúgy ilyenkor nem tudom, mi van, tehát hogy itt az van, hogy ők valamit ott intézkednek közben, vagy csak megnézik, hogy ki az, aki megmeri előzni a rendőrautót, esetleg nehogy Isten kim van egy olyan tábla, hogyha ott valaki előzne, akkor azért büntetés járna. Ezek mindig így érdekeltek. Amúgy azt hiszem, ezt már egyszer megbeszéltük, de tudjuk azt, hogy van egy olyan, hogy túl lassú haladás, és azért is lehet büntetni. Szóval, kedves rendőrök, megbüntetnétek a kollégáitokat? Biztos odaértek, hogyha tízzel mennek. Na jó, viccet félretéve, jó munkát mindenkinek, a rendőröknek is, és köszi Péter, még egy helyre felhívtad a figyelmet, ahol valószínűleg nem érdemes most nagyon autókázni. Én is láttam rendőrautót reggel, mikor jöttem az út mellé állva, de ilyenkor mindig azt hiszem, hogy sebességmérők, aztán erről most kiderült, hogy pont nem, meg amikor megyek és az egyes utat választom, ott is van egy-két szembe parkoló autó, gyanúsan szembe parkoló autó, és amióta tudom, hogy civil autóból is lehet fotózgatni, azóta ezeket mindig megvizsgálom. Nem mintha annyira száguldoznék, csak annyira könnyen át lehet lépni egy ilyen 50-es táblát, ami hirtelen úgy bevezetésnél jön egy falunál, vagy egy városnál, hogy ezektől mindig rettegek. 14 fok van, ja, zárójeles információ, amennyi a büntetés, joggal rettegek szerintem. Szóval 14 fok van, a mai napnál ennél sokkal jobb adatokkal is szolgálhatunk majd, vagy hát a mai napon. 24 fokos csúcsig érünk el. A hőérzetünk most még csak 11 fok, de nekem kifejezetten jól esik, pláne így, hogy benn vagyok, és nem esik. De a mai napon nem nagyon jön eső egyébként, de ez a szürkeség ez kicsit még megmarad. Holnap frissíti a földeket, még záporzivatar, de aztán megint napsütés, és egyre melegebb. A jövő hét végére akár a 30 fokot is elérhetjük majd, akik pedig strandolni, meg nyaralni akarnak, azok ezzel számolhatnak. Utána héten megint rossz időnk lesz, mert a Nyerki Tomi a grafikusunk megy nyaralni, szóval ha teheted, akkor ne odafoglalj, ha meg nem teheted, akkor meg bírt ki valahogy az esőben is. Egyébként milyen füllet meleg idő van most esőben is, tehát ugyan nem annyira szép a helyzet, de megfagyni nem fogsz, ez a tuti. Na nézzük, mi a helyzet a mai témáinkkal. Ebben az órában a téma, amit kitárgyalunk, az a nagy vacsoraváltás lesz, már hogyha te is tapasztalod ezt. Azt a kérdést tették föl a BN egyik cikkében, hogy mikor lett az esti vajas kifliből egy óra futárlesés. És egyébként tényleg érdekes kérdés, na nem mintha meg tudnánk engedni magunknak, hogy minden a futártól rendeljünk ételeket, de az egy izgalmas dolog, hogy tényleg sokkal többet rendelünk, mint korábban. Sokkal több pénzünk is megy el így szerintem az étkezésre. Lehet, hogy ez a felgyorsult életnek a következménye, csak akkor itt most bejön egy olyan fogaskerék, aminek nem biztos, hogy örül az ember. Tehát, hogy igazából többet dolgozol, valamennyivel többet keresel, de többet is költesz, hogy többet dolgozhass, és akkor miért is csinálod? Ez is érdekes, de az is érdekes, hogy vajon tényleg átálltunk-e arra, hogy a vacsora egyel fontosabb lett annál, mint sem, hogy mondjuk egy vajas kiflit benyomjunk, aztán menjünk és nézzük a híradót a tévében. Bár mondjuk ki néz ma már tévét, ez meg a másik. Mindegy, a vacsora átalakulásáról fogunk ma beszélgetni, és kíváncsi vagyok a te sztoridra is, szóval, hogyha megírnád, hogy mit vacsorázol, változott-e ez régen, kevésbé volt fontos, most sokkal fontosabb lett. Tényleg lehet abban a megfigyelésemben valami, hogy valahogy a vacsora lett a közös étkezés az ebédről így át. Bőttünk? Vagy csak nálam van így? Beszéljük már meg. Tök sokat gondolkoztam tegnap ezen a cikken, és kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok. 0620 978 9785. Viszont mielőtt beívom Andit, és kivesézzük ezt a témát, ezelőtt engedd meg, hogy megosszam veled a horoszkópot. Egy nagyon különleges horoszkóppal készültem neked a mai napra, mert hogyha már a vacsoráról fogunk beszélgetni, akkor arra gondoltam, hogy mindenkit valamilyen ételhez hasonlítok, tehát minden csillagjegynek meg lesz a maga kajája, és nem csak úgy a levegőből kapva, hanem horoszkóphoz alakítva, szóval izgalmas percekkel folytatjuk nem sokára, most 7 óra múlt 10 perccel, jó reggelt mindenkinek!
0: Buenos Morgan! Ez

a dolgokat, ugye? Na, horoszkóp rovattal folytatjuk tehát, és már nézem is, hogy ki milyen étel lenne, mert ebben az órában lesz ugye a nagy vacsora csata, és hát abban bizony fontos, hogy mindenki kifejtse a véleményét, így tehát a csillagjegyeket most ételekhez hasonlítottam. Kos, ma olyan vagy, mint egy erős gulyásleves. Mindenhol érezni a jelenlétedet, és senki sem marad közömbös veled kapcsolatban. Gulyásleves az lennék, főleg erős Pistával. Bika, te egy tökéletes sajtorta vagy, kívül nyugodt, belül viszont meglepően gazdag és összetett. Roland, remélem hallottad. Ikrek, na mi vagyok én? Mint egy vegyes pizza. Ma ezerféle ötleted van egyszerre, nem mindenki érti, de pont ettől vagy izgalmas. Remélem azért ananász nincsen rajtam. Na nem, mintha nem szeretném az ananász, csak nem akarom megsérteni az olasz hallgatóinkat. Rák, olyan vagy, mintha a nagymama húslevese, megnyugtató, melegszívű, és ma sokan keresik a társaságodat. Na de jó. Oroszlán, te vagy a rántott hús sült krumplival. Nem kell magyarázni, miért te vagy a napsztárja. Elégedetten dőlhetnek hátra az oroszlánok. Szűz! Na mi lesz szűz, pecsenye? Nem. Mint egy precízen elkészített sushi. Ma minden a helyén van körülötted, és ezt mások is észreveszik. Mérleg, olyan vagy, mint egy frissen sült croissant. Elegáns, csábító, de nehéz eldönteni, melyik oldalad a legjobb. És remélem sok benned a töltelék. Hát ott nem csak a külső értékek számítanak, főleg, hogyha croissant vagy. Skorpió, te egy erős csilis bab vagy. Azta, kétszer csip. Kívülről ártatlannak tűnsz, aztán hirtelen mindenki érzi a hatásodat. Jó, hát beremélem, hogy nem a rossz értelemben. És közben mi van itt még? Nyilas, mint egy óriás hamburger. Ma nagy tervekkel vágsz neki a napnak, és nem éred be fél adaggal. Tetszik. Jön a két tip, itt a bak. Olyan vagy, mint egy lassan főtt marha pörkölt. Idő kell hozzád, de az eredmény mindig megéri. Szerintem ez igaz. Vízöntő, te egy ananászos pizza vagy, na megkaptátok, tessék. Vannak, akik imádnak, vannak, akik nem értenek, de biztosan nem vagy unalmas. És végül, de nem utolsó sorban a halak, mint egy csokoládémasz, vagy musz. Ma különösen érzékeny és kreatív hangulatban lehetsz, egy kis kényeztetés rád fér bizony, és a napüzenete mindenkinek, hogyha ma étel lennél, akkor ne a kalóriaszám legyél, hanem a főfogás, jó? Ez a fontos. És hát itt az ideje annak, hogy a főfogáshoz mi is megérkezzünk, ne kalóriákat számláljunk, hanem csak harapjunk bele a témánkba. Tényleg megváltozott a vacsora? Ma már sokkal nagyobb hangsúly van rajta? Mennyire fontos az, hogy mit eszünk? Jó ma is egy vajas kifli, vagy ezek az idők elmúltak? Várjuk az ételfutárt, vagy magunknak készítjük? Együtt van a család, vagy csak tényleg bekapunk gyorsan valamit? Lemegyünk a kisboltba, vagy főzünk? Megbeszéljük a nagy vacsora témát. Nem sokára. Andit is áthívom 0-20-97-8-97-8-5.

0: pofonban állva is van kivel nevetni. Ébredj minden hétköznap Íj és Rolanddal és Rédl Ádámmal.
1: Mi van már ember? 20 perc várakrát készül ma hajad?
2: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
1: Most komolyan be kell menni, kérted, ezt nem hiszem el! Gyerekek, erre nem érünk rá, rakjál bele egy kis vaxot, aztán menjünk!

0: ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Parnógraszt, Dániel Fi, K. Kevin, Báj Alex, Korda György és Balázs Klári, Demjén és még sokan mások. Ugye te is jössz? Vízzenevirág Fesztivál. Tarts velünk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
3: Lassú a laptopod? Lefagy a számítógéped a legfontosabb pillanatban? Ne stresszelj tovább! A RAM Tatabányánál most nagy választékkal és szakértő segítséggel várunk. Új PC-k, erős alkatrészek és azonnali szervíz. Keresd minket, ha hálózat és kamerarendszer kiépítésre is szükség van. Megtalálsz a www.ramshop.hu oldalon, vagy a Tatabánya, Károly Mihály utca 1-ben. RAM Tatabánya, a te tech szervízed.
4: Gyermeknapot rendez a hídgyülekezetet Tatabányán, a Köztársaság út 1 percében, a Vértes agórájával szemben, június 7-én vasárnap 1 órától. Ugrálóvár, rodeóbika, arcfestés, kézműveskedés várja a gyerekeket. A zseniális lögda kecskét játékkal az apukák is összemérhetik erejüket. A vidám és örömteli hangulatot a finom street food falatok fokozzák. A részvétel és a játékok igénybevétele díjtalan. Szeretettel vár minden kis és nagyobb gyermeket, szülőt és nagyszülőt a hídgyülekezete június 7-én vasárnap 1 órától.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: Buenos Morgan! Jó reggelt mindenkinek, 7 óra múlt 36 perccel. Egy picit ilyen szétszórt napunk van, nem? Vagy ezt nem tudom, az időjárás miatt van-e, vagy miért. Szia, Andi!
1: Sziasztok, jó reggelt! Igen, nekem határozottan szétszórt napom van.
0: De nem az a típusú szétszórt nap, amikor mindenhez, amihez nyúlsz, elromlik, hanem az a típusú, amikor nem nyúlsz semmihez, nem? Tehát, hogy így, mert elfelejtesz hozzányúlni a dolgokhoz.
1: Hát ez az, hogy elfelejtem, igen.
0: Jó, mindegy.
1: Ami fontos lenne, azt elfelejtettem, de mindent egyébként, tehát, hogy ilyen tényleg kell mennem a boltba, hogy valami kaját vegyek magamnak, mert ebédet elfelejtettem hozni.
0: Tehát, hogy így, de az hogy felejted el? Tehát nálad ez az ebédhozás dolog, ez olyan, hogy előző este kikészíted, nem? Vagy ezt reggel improvizálod
1: hát
0: össze magadnak?
1: Hát az ebédet hogy készített ki? Hát én nem hagyom ott a kaját.
0: Hát nem úgy készített ki, hanem a hűtőbe. Tehát
1: hát de ott van a hűtőbe, persze, de hát most az a hűtőben van. Tehát ha nincs a szemem előtt, akkor ugye... Nem nagyon fog eszembe jutni.
0: Jó, hát figyelj, egyébként nagyon autentika téma. Milyen ételt sikerült szerezned, vagy mi lesz az ebéd?
1: Nem tudom, még majd lemegyek a boltba, aztán meglátom, mit tehetek. Mert hát nálam ez nem olyan egyszerű történet.
0: Tipikus, jó. Oké, rendben. Figyelj, csak azért izgalmas ez a dolog, amit mondtál, közben én próbálom a kamerádat is beállítani, mert valahogy így, hogy ketten vagyunk, nem annyira szép a kompozíció. Na mindegy, kicsit közelebb leszünk most az emberekhez, de nem baj, arcba nyomulósok lettünk. Na, az a helyzet, hogy a témánk ma a kajálás. Méghozzá a vacsora, a nagy vacsora csata, mert tegnap engem nagyon inspirált egy cikk, amit találtam az interneten, és arról szól, hogy mikor alakult át a vacsorázásunk egyfajta ilyen egyórás futárvárássá, meg agyalássá a fölött, hogy oly, most mit is együnk, rendeljünk, itthon főzzünk valamit. Abból, hogyha belegondolsz, akkor nem tudom nálatok, hogy volt, de nekem gyerekkorunk vacsorái, azok általában úgy néztek ki, hogy a hidegtálat így kiraktuk az asztalra, az általában egy ilyen műanyag edényben volt benne a klasszikus kis párizsi, ilyen rúd, amiből le tudtunk kerekíteni egyet, volt benne sajt, esetleg mackó sajt, valamilyen krém vagy vaj, és akkor ott volt a kiflés, ez volt a vacsi.
1: Hát nálunk is, de ugye nálunk nem volt így külön szeparálva, tehát nekünk magában a csomagolásában maradt, csak nekünk is ez volt, igen, és akkor zöldség még hozzá esetleg.
0: Igen, ennyire nagy urak mi sem voltunk, tehát hogy a dobozba bele volt vágva a csomagolásban a cucc. Tehát, hogy nem voltam az külön szeparálva, hanem ja, volt egy ilyen nagy műanyag lavor,
1: és akkor abban volt minden. Ja,
0: és akkor
1: úgy,
0: az egybe jött ki.
1: Aha.
0: Igen, és akkor volt, amilyen alumíniummal még be volt tekergetve, csomagolva. Jó, hogy mondod a zöldségeket. Mi, amik nem voltunk soha, az ez a piros-aranyos vonal, azt én nagyon utáltam.
1: Én nagyon szeretem.
0: Tényleg?
1: Igen, de nagyon nem tesz jót a gyomromnak, úgyhogy sem. Meg kipattogok tőle a sok fűszertől.
0: Aha. Én azt nagyon nem szerettem soha.
1: Meg a gulyáskrém, fú, de jók ezek.
0: Igen, a gulyáskrém?
1: Igen.
0: De a gulyáskrém az nem a levesbe kell? Azt úgy kented kenyérre?
1: Nem,
0: vagy?
1: Én a kenyérre. Nem, hát úgy, hogy tudod, vaj, aztán szalámi, amíg még ettem húst, rá ugye így pöttyözve a piros arany vagy a gulyáskrém, teljesen mindegy, melyik volt otthon, és akkor a tetejére sajt.
0: De mi ezt ketchup-pal csináltuk, de ez mindig az őrületbe kergette a babysittert. Roland, most hogy belém kötne egy babysitter.
1: Ja, igen, neked, tudjuk, de igen. Burzsujéknál babysitter.
0: Burzsujéknál babysitter volt, meg ketchup. Az én gyomromnak nem tett jót a piros arany, nekem sem. Nem, egyszerűen nem szerettem az ízét. Valahogy ezeken a kultúrszendvicseken is, amikor ugye a tojásra rápöppentenek egy darabot, akkor is azt úgy valami lekenem ott az abrosz aljába. Tehát, hogyha valaki a rendezvényeket szervez, akkor az én vagyok. Meg én vagyok az, aki, hogyha kevés a feltét, akkor leveszem egy másikról is, és akkor gyakorlatilag ott marad egy vajas szendó, az én vagyok.
1: Azt mondjuk én sem szeretem, ha nincs rajta elég feltét.
0: Na ugye, tehát legyen az előkelő. De hogy igen, ez volt, ezek a krémek voltak, amikor nem volt szezon, amikor meg szezon volt, akkor nálunk ugye paradicsom, a nagyon-nagyon gazdag időszakban kaliforniai paprika, de általában zöld paprika, igen. És én még a retket is szeretem.
1: Az is, igen.
0: Az is jó volt. Na, igen. Hát ez volt a mi vacsoránk, nem? És nem volt ebből ilyen nagy dilemma, hogy akkor most mi legyen a vacsi, hanem ezt úgy kivettük, leültük, megettünk.
1: Igen. Nem, inkább a dilemma az ebéd volt mindig.
0: Ugye? Na, várjál, minél ebbe tovább menjünk, csak még egy gondolat, egy utolsó tőlem így a vacsorához, hogyha nagyon-nagyon össze akarták kapni magukat anyáik, akkor tudod, mi volt még?
1: Na.
0: Volt ez a meleg szendvics sütőnk. Ja, nektek volt? Az igen. Ilyen háromszög alakban.
1: Jó kis meleg szendvics. Azt süti egyébként a legjobb meleg szendvicset.
0: Igen, lehet, hogy felgyújtja a lakást, hogyha ott hagyjuk, de a meleg szendvics az nagyon...
1: Ja, háromszög alakút mondod? Én azt hittem ezt a másikat, mondod, azt a fémet, amiben tudod így berakni.
0: Kik a gazdagék?
1: Hát, Volt nekünk, az is finom. Én egyébként azon éltem az egyetem alatt ezen a összecsukhatós szendvicsen.
0: Úgy de jó cucc, és akkor úgy kellett, hogy megvajasztuk kívülről a kenyeret, és akkor úgy összesült, jó, de jó volt az.
1: Én belül vajasztom.
0: De kívül, abban a háromszög sütőben az volt az igazi trükk, hogy a két szendót, azt kívülről is megvajasztad, aha, és akkor úgy, de finom lett, azt a rohadt. Na igen, és abból valahogy ilyen végtelen mennyiséget meg tud enni az ember, tehát ez az egyenes lejtő a hízás felé.
1: Ja, igen.
0: Igen, és érdekes, hogy tényleg az ebéd volt a kunst. De miért? És akkor itt most két kérdés van, amit mindenképpen körbe kell járnunk. Az egyik, hogy tényleg áttevődött-e már a családi közös étkezés, vagy az étkezések királynője az ebédből a vacsorává? Szerintem amúgy igen. A másik, hogy tényleg elmúlt-e az az idő, amikor csak kifli, és tényleg áttevődtünk arra, hogy na, akkor futár.
1: Én nem. De az esetek többségében, tehát nagyon sokat látom, amikor esetleg lent vagyok a kutyával, hogy mennek a futárok éjszaka is, ugye a csomagokkal, tehát, hogy sokan rendelnek éjszaka is. Bár én nem tudom, tehát, hogy most ha futárra rendelsz, akkor mit tudsz rendelni? Tehát hamburger, meg ilyen pizza, meg ilyen gyors kajákat. Tehát most nem biztos, hogy azt éjszaka a legjobb enni szerintem. De nálam például még mindig ugyanez van, nálam ez megmaradt. Vagyis hát nálunk tulajdonképpen, mert anyuék is így esznek, hogy ez a szendvics, rá valami esetleg zöldség, tehát ennyi, kakaó.
0: Igen, én is kettőből, de a kakaó nem a szendvicsre.
1: Az nem, külön, az kupor. Külön.
0: Jó, hál' Isten, mert most már a gulyáskrém óta egy kicsit így elgondolkozom azon, amit mondasz, inkább megállok. Jó, nálunk én a kettőből egy vagyok, tehát mi nálunk áttevődött a vacsora. Aha. Már hogy most már a vacsora a közös étkezés, és az a nagy étkezés, az ebédet azt mindenki megoldja magának, amit ahol kislányom Ovi van, feleségem amerre éppen van, én meg itt, tehát hogy ez nem annyira nagy kunsz, nálunk a vacsora lett, tehát ez tényleg egy kicsit átalakulóban van, hogy most már ünnepszámba megy nekem az, amikor leülök enni egy ilyen kiflit mondjuk a kedvenc naturvajkrémemmel, mert az a ritkább, tehát a főétel az úgy általában a vacsora lett. De a futáros aha, rendelés az nálunk ilyen praktikum, tehát akkor történik csak, hogyha nagyon nincsen idő valamire. Tehát akkor ilyen hirtelen. Viszont a vacsora szentsége az megnövekedett szerintem. Tehát régen ugye bekapcsoltuk a tévét, aztán ott ment a háttérben és ettük a dolgunkat, most meg az a beszélgetési idő. És abba is belegondoltam, hogy ez a futár dolog, értem én, hogy felgyorsult világ, meg senkinek semmire nincs ideje, de egy kicsit azt érzem, amit, nem mesélek egy történetet. Azért volt babysitterünk, mert a szüleink elkezdtek ilyen kis plusz munkát végezni a munkájuk mellett, tehát gyakorlatilag többet dolgoztak, hogy legyen egy kicsit több pénzünk, és jobb körülmények között élhessünk. De ugye azzal, hogy többet dolgoztak, jobb ruhák kellettek, több autó kellett, hogy odaérjenek, babysitter kellett, hogy valaki vigyázzon ránk, de gyakorlatilag azért dolgoztak többet, hogy többet dolgozhassanak. És erre egy idő után rájöttek, és abba hagyták. Tehát egy kicsit ilyet érzek én ebben a futáros dologban is, hogy oké, felgyorsultunk, többet dolgozunk, többet keresünk, de többet költünk, és gyakorlatilag a munka körül forgunk már teljesen.
1: Igen, hát pont ezért van az, hogy ugye most már a nagy családi összejövetelek azok inkább este vannak, ahogy nálatok is, mert hogy így napközben eltelik az idő a munkával, meg minden mással, főleg, hogyha mondjuk valaki messzebb dolgozik, mint ugye ahol lakik, mint például te is, akkor azért más, mert ugye nem úgy érsz haza időben sem, ha van esetleg plusz dolgod még, akkor azt is el kell intézned, szóval igen, a vacsora maradt az. Bár nálunk ez ettől függetlenül sem változott, hogy mit eszünk.
0: Aha.
1: Tehát, hogy érdekes, hogy nálunk akkor is, én nem tudnék például főtt ételt enni már este.
0: Tényleg?
1: Hát nem
0: nagyon. Én ezt bármikor, tehát én ezt reggel is.
1: Nem úgy, hanem, hát tudnék, ja, nyilván tudnék,
0: csak hogy, nem
1: biztos, hogy olyan jól aludnék tőle, mert hogy nagyon valahogy ugye eltömítené nagyon a...
0: Aha, értelek. Meg a maradékok, azok is mindig a vacsoránál kerülnek elő.
1: Hát jó.
0: Hát csak nézem az SMS falat, hogy mit jönnek. Péter írja, hogy azt nem tudja egyszerűen megérteni, hogy a vacsorát miért rendelik. Azt írja, hogy 3 perc alatt össze tud dobni valami vacsorát bármikor. Hát, tehát igen. Ez...
1: Hát de most, hogyha meleget akar enni, akkor ott van ez a szendvics sütő is például.
0: Tehát virsli.
1: Most már nem is olyan a virsli is, igen, pontosan.
0: Omlett, de jó dolgok ezek.
1: Bármi ilyesmit lehetne enni, igen. És ezek tényleg összedobhatók, amúgy egy 10-15 perc alatt simán.
0: Na jó, akkor várjál. Akkor most játszunk el a gondolattal. Rakjunk össze egy retro vacsorát. Egy ilyen igazán retro vacsorát. Mondjuk olyan 1000 forintból. Mi lenne ott az asztalodon?
1: Hát sajt biztos.
0: Sajt, oké.
1: Valami zöldség.
0: Maci sajt, vagy a trapista? szeletelt, vagy te vágod?
1: Hát attól, most ha az én szempontomból nézzük, akkor én meg tudom oldani, mert nekem a vajas sajtos kenyér is pontosan megfelel egy ilyenet. De ha retróban nézzük, ha mondjuk a gyerekkoromat nézzük, akkor nekem, hát most megvétel, tehát úgy, hogy megvesszük a dolgokat, vagy van már otthon hozzá?
0: Van már otthon, kenn meg. Tessék, kenyér.
1: 1000 forintból. Hát én nekem ez a retró. Ez a kenyér, amit előbb is elmondtam, kenyér, szalámi, bármilyen.
0: Uh-huh. Szeletelt vagy rúdból vágod?
1: Én inkább, mi inkább szeleteltet szoktunk. Ha ugye téli szalámit vettünk, akkor nyilván azt azért általában mindig rúdba vettük, mert úgy jobban megérte.
0: Nem tudom, nekem a párizsi ez valamiért még mindig. Tudom, hogy ez a húsok puttósága, de annyira jó, és abból ilyen jó vastagat, ilyen új vastagságú, újnyi vastagságút vágni, de nem úgy az újat, hogy így...
1: Szerettem.
0: Nem úgy az újat, hogy így ez 1 centis, másfél centis, hanem a másik irányba az újat.
1: Attól ki vagyok. Tényleg? Akkor inkább teszek rá 3 szeletet, de az legyen vékony. Csináltam
0: ilyen mini szendvicseket gyerekkoromban, ami úgy nézett ki, hogy pusztán fogyókúrás szempontból, fogyókúrás, nem is volt alatt a kenyér, hogy akkor a szénhidrátot azt kikerüljem, hanem úgy nézett ki a kis mini pizzám, hogy egy szelet párizsi, azon egy szelet sajt, és azon ilyen kis ketchup-pontok, és akkor ez így föl volt vágva szeletekre.
1: Aha.
0: Hogy amit a nagymamám föltalált, az milyen zseni volt. A tévé paprikába belenyomott mackó sajt, és az fölvágva karikákra.
1: Jó, az mondjuk úgy finom. Igen. Az jól hangzik, de nekem, az előtte lévő az, nem? Hát fura ízlésed van, maradjunk.
0: Nekem a retro kajában, tudod mi van előttem, és a mai napig imádom, és a mai napig van otthon, a konzerv májkrém. Hát annál jobb nincs.
1: Az is, igen, az is olyan igazi retro.
0: Sima vaj, konzerv májkrém, sajt, és akkor rajta mondjuk ilyen paprika karika.
1: Igen.
0: Egy kiflin.
1: Az is jó volt, igen.
0: És kakaóból ez a brutál cukros zacskós, amit otthon nem tudsz kikeverni. Az milyen jó.
1: Nem, én az otthoni
0: kikevertet. Ezért voltam kövér gyerek.
1: Ja, hát, most már mindent értek, Ádi. Nem, de az tényleg jó. Ez a májas, az jó.
0: Oké, okay. És most akkor rakjunk össze egy elit vacsorát, mondjuk egy ilyen mai kultúr elit vacsorát. Meghívod a királyt, meg a királynőt.
1: Hát akkor biztos valami ilyen lazac, vagy nem tudom, valami olyasmit ennél.
0: Jó.
1: Egy kis salátával, meg...
0: Tényleg nincsen árlimit, de akkor ilyet? Tehát ez lenne
1: hát
0: a vacsorád?
1: Valami ilyesmi.
0: Lazac salátával? Mm-hmm, és ez neked ízlene? Mert nekem az nagyon nem jönne be.
1: Nem, én krumplit is ennék hozzá.
0: Lazac saláta krumpli?
1: Krumplipürét, vagy nem tudom.
0: De szóval, hogy előkelőben kéne. Hát nem akarsz inkább egy jó kroket?
1: Hesszegő burgonyával. Tessék.
0: Dino burgonyák, nem?
1: Jó, tényleg.
0: Aha, tehát akkor ilyen kis falatokat meg ilyeneket csinálnál.
1: Igen.
0: Az a baj, hogy én meg ilyen krémekben gondolkozom, de nem ám olyanokban, mint amit a Roland, hogy ilyen humusz meg ilyenek, hanem, mm-hmm. hanem ilyen padlizsán krém.
1: Talán még egy jó köröző. Aha.
0: Hát lehetséges, hogy alul hát reprezentálom mondtad, hogy... magamat. De az a baj, hogy attól, hogy drága valami, nem biztos, hogy... Akkor
1: hát
0: miért? BS-szín érmék? Aha.
1: Hát akkor vagy, inkább ez vagy a mi az, amit a darált húsból csinálnak? A beefsteak.
0: Beefsteak, az
1: tessék.
0: Jó.
1: Na.
0: Egy ilyen vacsorát. Aha, csak egy könnyű vacsorának. Jó, igazad van, mondasz valamit. De lehetnek mellette ilyen kis krémhabok, így föltekerve.
1: Igen. Aha.
0: És akkor itt nincsen pénzlimit. Jó, figyelj, szerinted, hogyha most itt a vacsora a kérdéskör, akkor túl misztifikáljuk ezt a dolgot, vagy teljesen rendben van a helyén, és igazából nem kell ebben semmit visszalépnünk, vagy máshova lépnünk.
1: Hát én szerintem ez a rendelés, ez nem feltétlenül jó ötlet. Mármint így az egészségünk szempontjából semmiféleképpen, úgyhogy én azzal leállnék. Én maradnék ezeknél jó kis retro vacsoráknál, szerintem az teljesen jó.
0: Jó, írjátok meg, hogy ti mit vacsisztok, tök kíváncsi vagyok, tényleg gyűjtjük itt a véleményeket. Már most érkezett sok, viszont itt az idő, hogy zenéljünk, aztán belefussunk a hírekbe. A következő óra elején majd felolvasok ezek közül néhányat, és Andi, téged pedig várlak vissza a következő órában olyan témával, hogy leesik az agyad, mert hogy képzeld el, Magyarországon egy futóversenyen női pisztoárokat építettek. Majd elmesélem, hogyan működik, hogy ne kelljen megállnod 3 percre pisilni, hanem fél perc alatt megold. Milyen jó lenne itt a munkahelyen is, nem menne annyi idő a vécézésre, hanem tudnál többet dolgozni. Na, ezt beszéljük meg a következő órában.
2: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

Ha már nem alszol, legalább legyen jó kedved! Buenos Morgen! A hangulat felelősök I.S. Roland és Rédl Ádám. Zero kalória, nulla feszültség,

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
3: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
4: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
5: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garten Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
4: Az Ördöge van Piknik teraszon.
5: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40

0: Spóroljon a stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
1: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő 100 000-es magyar kisebbség oktatási nyelv használati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére. Távozik posztjáról Csató Gábor, a mentőszolgálat főigazgatója. Ma Kocson várják a véradókat. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hitt Taller Andreától hallják. Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő 100 000-es magyar kisebbség oktatási nyelv használati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére, jelentette be a miniszterelnök szerda este a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és egyházak is. Hozzátette, az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert Ukrajna vonatkozásában. Közös megegyezéssel távozik az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjáról Csató Gábor. Az egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárásáig Konstantinovics Miklós oxikológus és sürgősségi szakorvost, az OMS orvosszakmai osztályának vezetőjét bízza meg, közölte az OMS kommunikációs osztálya az MTI-vel. A közleményben a mentőszolgálat idézte Konstantinovics Miklóst, aki úgy fogalmazott, célja a szervezet szakmai kontinuitása, a korszerű, kiszámítható, az eddigieknél is hatékonyabb működési modell kialakítása. Hozzátette, vezetőként az OMS munkájának megújítását három fontos pillérre építi, a betegbiztonság fejlesztésére, a társadalmi bizalom erősítésére és a legkorszerűbb szakmai protokollok további követésére. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete ma Kocson várja a véradókat. 15 és 18 óra között a faluházban nyújthatják karjukat. Ne feledjék, egy véradással akár 3 életet is megmenthetnák. Görög ételkóstolóval egybekötött görög táncház lesz Tatabányán. Június 5-én pénteken 19 órakor az Erkel Ferenc Zeneiskolában rendezik meg a programot. A táncokat Miklós Zoltán, az Ilios Tánc Együttes táncosa tanítja be, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma az előrejelzések szerint napos idő lesz, ám többször megjelennek majd felhők is az égen. Csapadékra nem kell számítani, 22 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Már csak egy dal, és visszatér a nevetés. Buenos Morgen!
4: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo, y ahora es el tiempo.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: Morgen!
2: 8 óra után 3 perccel Buenos Morgen! Szegény autósok, ha az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Szárliget és Biatorbágy között kiépített terelésben az erős forgalom miatt a külső sávon torlódnak a járművek, aki személyautóval Budapestre tart, érdemes az átterelt sávot választania, illetve fontos változás, hogy Herceghalomnál a csomópont átépítése kapcsán Budapest irányában lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges, szóval ha már ott vagy, menjél körbe, vagy nem tudom. A kijelölt terelő út egyébként, hogyha érdekel a komoly válasz, a következő. A 22-es kilométernél fekvő sasfészek tó pihenőhely, ott tudsz lemenni. Na, azért van lehetőség, nem? Csak milyen rossz ezzel szembesülni, főleg, hogyha rutinszerűen választod azt az utat. 15 fok van, 24 lesz, eső ma nem érkezik állítólag. Szerintem ez ilyen kellemes, elviselhető, szerethető idő. Az előző órában pedig arról beszélgettünk, hogy ki mit, meg hogyan vacsorál, és hát igazából itt Andival még folytattuk, nagyon átgondoltuk magunkat, és arra jutottunk, hogy nálunk tényleg áttevődött a vacsorára a közös étkezés, náluk annyira nem, tehát hogy ezt általánosságban nem vonhatjuk le, mint következtetés. Arra viszont eljutottunk, hogy igen, rendelni néha jó, de még hogyha annyi pénzünk lenne is, hogy minden nap rendelni tudjunk, akkor sem feltétlen választanánk azt az életvitelt. Mondta az egyik szomszédját, aki folyamatosan rendel, és egyszerűen nem érti. Igen, ezzel én is így vagyok, hogy a rendelés az amúgy az olyan, hogy néha jó, egy kicsit ilyen ünnep az, amikor valami ételt rendelünk, vagy nem kell mondjuk felállni, főzöcskézni, mosogatni, meg ilyesmik, de hogyha ez mindennapossá válik, akkor meg egy kicsit ilyen unalmassá változik a dolog. Azt hiszem, hogy itt Péter kirögött engem a puccos kaják kapcsán, amikor fölhoztam a körözetet. Jó, ebben lehet valami, csak az nálunk mindig ilyen ünnepekkor, húsvétkor, meg ilyesmikor van, és a padlizsánkrém is mennyire jó. Közben jönnek még az üzenetek, Móni azt írja, hogy az egyik este borsó főzelék volt nálunk bundás kenyérrel és tükörtojással, visszaírtam, hogy az elit, és ő pedig visszaírt, hogy akkor mi módosak vagyunk. És egyébként tényleg, gondolj már bele, mennyibe kerül egy liter olaj, meg úgy általában, ami kell ezekhez. Tehát igazából már a régi olcsó kaják, azok is drágává váltak, vagy gyakran még akár drágábbak is, mint az olcsó kaják. Hát az egyik kedvenc példám erre a lecsó, amit én imádok, de hogy régen az volt, hogyha nem volt pénzünk, akkor összeraktunk egy lecsót, ma meg hogyha összerakunk egy lecsót, akkor nem feltétlenül maradt pénzünk. Tehát, hogy tényleg ez is egy kicsit átrendeződött. Sokan közületek még hideg kajások, tehát, hogy ezt összerakjuk, bármikor a hűtőből kivesszük, aztán ott van előttünk. Egy-két rendelést látok, de náluk is az van inkább, hogy az így időnként, meg alkalmanként. Andival még azt foglaltuk össze itt magunknak, hogy igazából lehet, hogy ez is egy ilyen Covid hozomány, mert előtte nem volt ennyi futár. Tehát, hogy most amennyit kerülgetni kell, még eljutok hazáig, meg úgy általában este, amit látok, hogy hányan jönnek be a lépcsőházunkba, nem mintha ezt figyelném, de hát kiindulok a teraszon, tudod, mint az öregek, és azért észreveszi az ilyet az ember, hogy jönnek a fiatal srácok, és hozzák a kis táskát a hátukon, meg a finom falatokat benne. Na mindegy. Ja, meg van a kedvencem ott a társasházban, hogy néha egy-egy ajtó elé csak le van rakva egy zacskó. Már megfordult a fejemben, hogy mintahogyan a Jó barátokban Chandler és Rachel lopták a túrótortát nagymama kicsi pékségéből, hogy esetleg egy ilyet egyszer megmarkolni, csak ne félnék annyira azoktól az átkozott biztonsági kameráktól. Na mindegy, a vacsora az tényleg felértékelődött valamelyest, és átalakult valamelyest, de lehet, hogy ez csak egészen egyszerűen a mostani kornak a hóbortja, aztán el kell fogadni. Amit viszont szintén el kell fogadni, hogy csütörtök van, az pedig mindig szóvic csütörtök, úgyhogy nem ússzátok meg, csak a legkeményebbek élik át a Buenos Morgan csütörtökét. Hú, Roland most itt lenne, de nincs, úgyhogy én hozom majd a szóvicceket. Összesen 6-ot találtam, pontosabban válogattam, mert ilyenkor általában mindig készülünk, de Vanessa elvégezte a házi feladatot, nem mintha kértem volna, de nagyon kedves tőle, egy válogatást küldött szóviccekből, és tényleg tök jók vannak benne, úgyhogy arra gondoltam, hogy most félreteszem azt, amit én hoztam, és ha már ilyen kedves volt Vanessa, akkor az ő gyűjteményéből szemezgetek, és találtam benne 6 tényleg, hát mondjam, ezt nagyon jót. Nagyon szóvicceset, vagy nagyon Buenos Morganeset, szóval ezt kell majd túlélned nem sokára, és hogyha túlélted, akkor meg lesz ennek a jutalma. Bizony, mert egy nagyon vicces témával jövünk. Képzeld el, hogy az Aldi női futógálán piszoárokat állítanak fel a hagyományos mobil WC-k mellé, amivel semmi probléma nincsen. Már ezt is megszoktuk nagyjából, hogy van ez a férfi piszoár, ahol igazából farkaszemet nézel egy másik pasival, és hátulról meglátnak téged, mert csak előről vagy takarva, de hogy mindez női női piszoár. Na ez már döfi, nem? Megbeszéljük, hogy ez milyen, meg hogy Andi egyáltalán kipróbálná, és hölgyeim, kíváncsi leszek arra is, hogy nektek mi a véleményetek erről, van-e benne potenciál, vagy nincs. Állítólag sokkal gyorsabban lehet végezni, de érez ennyit. Na, írjátok meg 0620 978 978-et. Buenos Morgan!

Buenos Morgan, 4:09 van, és hát ezt kell túlélni, úgyhogy most mindenki szorítsa össze ökölbe a kezét, meg a farizmát, meg mindent, karizmát, mert jön a szóvic csütörtök. Ez az a pont, amit csak a legkeményebbek élnek túl, de ezután már megcsap minket a hétvége szele, szóval, hogyha ezen átsuhantunk, akkor már mindent túlélünk a hétvégéig, szóval készüljetek, van ezt a gyűjtését. Fogom most elétek tárni, kicsit olyan ez nem, mint amikor ilyen, néprajzi műsorban vagyunk, vagy valami jó kis ilyen vidéki Borbás Marcsis receptgyűjtő műsor, hogy van ezt a gyűjtött nekünk. És annyira jó volt, hogy az enyémet most zárójelbe tettem, a jót értsd idézőjelben, sokszoros idézőjelben, de most ebből kapsz tőlem 6 falatot, ami jól lakadt téged ebédig. Szóval, hogy hívják az 5. kerület orvosát? Dr. Ötker. Jó, egy kis bemelegítés, ez biztos Roland is ismerte, de durvulok. Sőt, egy kicsit variáltam is, át is írtam benne, hogy még jobbak legyenek. Azért ilyen jók, mert egyszerűen valami fantasztikus, a szóvicek zenítje az, amit most elétárok. Hogy hívják a görög menzást? Szarakoszt. Hogy hívják a borostás papot? Szőrzetes. Hogy hívják a messziről jött hajléktalant? Na hogy? Távcsöves. Ez elég piszi amúgy. Hogy hívják azt a cápát, amelyik állandóan az Antarktisz körül köröz? Déli sárk. És hogy hívják? Na, ez a kedvencem, ez nem is annyira szóvíz, de ez nagyon elmés. Szóval aztán nem sokára beszélgetünk a női piszoárokról, jó, hogy egy kicsit lazuljunk, jó? Ezektől a szóvicektől úgy se csúrantott be senki. Szóval, hogy hívják azt a nőt, aki nem vette be a tablettát?

0: nomás llantos, nomás penas. Hoy renazco, hoy soy nueva.
1: Buenos Morgan. Ahol a poénok néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió reggeli műsora I. és Rolanddal

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, tópart, koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, óriáskerék, műrepülősó.

0: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
1: Mindenki hallja.
0: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
1: www.forrasradio.hu.
2: A Bükkfürdői Karamell Premium Resort a felejthetetlen családi nyaralás helyszíne. Kalandpark, beltéri és kültéri medencék, cukrászda, saját termálvíz. Foglald le nyaralásodat. www.karamell.hu.
3: Hello, szia, Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meet Heads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit. Szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró, és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meet Heads Garden. Open Air Retro, Meet Heads Pub, ottali.
4: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

Morgan. Amikor a dugóban állva is van kivel nevetni. Ébredj minden hétköznap íj és Rolanddal és Ré-

0: Ez ám a lendület. Buenos morgen mindenkinek, 8:30, itt vagyunk Andival a stúdióban, megjelenünk videóban is. Az bizony. Na hát, itt vagyunk.
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Nekem ez ilyen tök jó svungot adott így a következő blokkhoz. Amit egyébként közben nagyon is várok, mert én régen készültem ennyit témára, de hát lássuk be, érdekelt. Tehát kellett egy kis kutató munkát végeznünk, ugyanis hát a hír röviden és tömören úgy hangzik, hogy végre Magyarországon is debütál, ráadásul egy futóversenyen a női piszoár. Hát, ha valami, akkor ez fontos. Igen. Ez fontos. És tényleg nagyon-nagyon sokat kutattam a témában, mert tök érdekes története van már alapból a piszoároknak is. Képzeld el, egészen egyszerűen Vespasianus római császárig vezet vissza a gondolat, aki feltalálta a piszoárt, amit egyébként akkoriban Vespasiannak hívtak. Egészen egyszerűen úgy rakta ezt össze, hogy szükségük volt a vizeletre, mert a rómaiak fölhasználták a vizeletet, nagyon durva, méghozzá a tímárok és a mosodák használták, és ez a császár, ez adót vetett ki a vizeletre, és ezekben a piszoárokban gyűjtötték. Tehát Krisztus után 9 és 79 között valamikor ez a csávó feltalálta a piszoárt.
1: És megadóztatta a pizsit.
0: Igen, nagyjából igen, tehát hogy akkor sem folytak nagyon más vizek.
1: De mire, egy mosodában mire használják a pisit?
0: Gondolom ez ilyen maró tisztító valami. Aha. Nem volt nekik más, nem volt ómó.
1: Jó, hát az nem.
0: Öblítőnek kellett.
1: Ja, fúj.
0: Nem tudom, hát...
1: Hát annak biztos, nem, inkább akkor már mosószerhez adnám. Vagy nem tudom, hogy a fertőtlenítőnek használják.
0: Mit adtak nekünk a rómaiak? Hát ugye? Na, és várjál. Van még egy nagy sztori itt. A fia egy kicsit felháborodott, hogy adóztatja a papa a vizeletet.
1: Hát, igen.
0: És ekkor volt az, hogy Vespasianus oda tartott egy a saját fejével ellátott aranyat a fia orra alá, hogy szagold meg, érzed rajta a szagát? Nem érzed? A pénznek nincs szaga. Innen származik ez a mondás.
1: Ó, Istenem.
0: És tényleg, milyen kemény dolgok vannak. Csak hát, ez
1: pedig
0: a szerencsétlen ez a szerencsétlen császár, hát ez egy dologra nem gondolt, vagy egy valakire, hát Fláviára, a feleségére.
1: Aha.
0: Ő nem tudta használni a piszoárokat. Hát... Aj, a kis nyomorult.
1: A kis nyomorult? Ezzel most minden nőt leszóltál.
0: Nem, én a Fláviát sajnálom egy picit.
1: Ja, nem, hogy ilyen szempontból.
0: Igen,
1: ja.
0: Hogy nem tudott ott nyilvánosan vizelni szegény.
1: Hát igen, de egyébként így valóban a nőknek ez elég problémás, hogyha mondjuk nem tudom, hosszú útra mész, akkor hol pisiljél, és hogyan pisiljél, úgyhogy ne csiklandozzon a fűszál. Tehát, hogy így...
0: és hát ugye a fesztiválok.
1: Na,
0: ahol,
1: hát
0: ahol a hosszú igen. sor gomolyog, vagy a színház, ahol egyébként nem egy nő hát osson be a férfi mosdóba, hogy hamarabb végezzen, mert ott mindig sor van, és még mindig vigyorogva sétálunk el mellettetek, hogy bocsi.
1: Igen, de amúgy tényleg. De ez miért így van, hogy a női mosdóban mindig sor van a férfiaknak?
0: Én ezt Hip-hop. Is tudom. Én ezt is tudom. Nektek 3 percbe telik egy vizelés. Telt Aha. mind a mai napig.
1: Aha.
0: És nem tudtatok piszoárhoz menni.
1: Hát
0: nem?
1: Mert azért, mert nektek csak annyi a dolgotok. Nem, hanem mert nektek csak annyi a dolgotok, hogy lehúzod el a nadrágot, kész, kirakod, amit kell, és akkor ennyi. A nőknek ugye le kell tolni ezt a nadrágot, mindent is le kell tolni.
0: Igen, és hogy nyilván nálunk
1: utána
0: férfiaknál...
1: Utána vissza kell öltözni.
0: Igen. Csak hogy nálunk férfiaknál nyilván az is időspórolás lehet, hogy mérettől függően, tehát aki nagyobbal van megáldva, annak nem kell olyan sokat menni a WC-ig, tehát hogy ott is lehet időt spórolni.
1: Még be se lépsz az ajtón, de már pisi.
0: Igen, tehát tulajdonképpen annyi lehetőségünk van ezt megspórolni. Ti meg mind a mai napig ezt nem tudtátok megoldani, de itt van a Lapi.
1: Erre nagyon kíváncsi vagyok.
0: Egyébként volt már egy találmány korábban, azt nem ismerted, a tölcsért.
1: De van, magazinokban
0: nekem van. És működik? Próbáltad?
1: Még nem próbáltam ki, de van, de azt ne kérdezd, hogy miért.
0: De honnan, Temúról?
1: Nem, lehet kapni a drogériás üzletekben.
0: Tényleg?
1: Már. Aha, 5 darab van benne, ilyen kis papírból van. Uh-huh. Igen, gondoltam, majd kipróbálom, csak mondjuk otthon, ha esetleg valami baleset történne.
0: Akkor... Én ezt valami magazinban láttam egyszer, hogy így ki lehetett vágni. És akkor
1: tényleg
0: így meghajtogatod.
1: Tényleg volt ilyen régen, úristen, én sose találkoztam. Én most találkoztam ezzel először.
0: De neked van, és otthon van a biztonság kedvéért? Tehát, hogyha bárhol szükséged volna rá hirtelen, akkor nincs nálad?
1: Mondom, a táskámban
0: van. Ja, a táskád, itt van most nálad a táskádban.
1: Szerintem, igen.
0: Jó,
1: lehet, hogy ebben most pont nincs, mert most cseréltem táskát valamikor. Meg akarod, hogy mutassam?
0: De majd érdekelne. Na mindegy, a lényeg az, hogy most itt van végre a piszoár, az Aldi női futógálán ezen a hétvégén fogják tesztelni, és azt állítják, hogy tényleg ez mindent megreformál. Hogyan képzeled? Te nő vagy. Ugye azokat ismerjük, ami az ilyen férfi fesztivál piszoár, ez borzasztó, mert ott három férfi ilyen Mercedes emblémába beáll egymással szemben. Előről valamelyest ki vagyunk takarva, de egymás szemébe nézünk mi urak. Tényleg? A hölgyek pedig látnak minket hátulról. Nem láttál még ilyet?
1: Hát olyat nem, fesztiválosat.
0: Hát ez csak odaállnak. Hárman, ilyen Mercedes emblémában van három beálló, nincsen mögötted semmi, előről aha, így ki vagy takarva ilyen háromszög alakban, és akkor hát majd, hogy nem szembe állsz egy másik férfival, kicsit így eltolva, álltok egymásról szembe, így nézzétek egymást. Milyen
1: gáz
0: az idő, hogy érzed magad? És akkor kész, és akkor mész tovább, de hátulról is látszol igazából.
1: Aha. Mondjuk az se olyan sokkal jobb, hogy egymás mellett álltok. Tehát, hogy így...
0: Egyébként szerintem is, hát nyilván lenézel a lekel, de amúgy meg próbálsz ilyen alázatosan. Félrenézni.
1: Igen.
0: Egyébként nem is annyira könnyű úgy pisilni, hogy néznek. Na de hogy képzelnéd a nőit? Tehát, hogy
1: hát, de
0: milyen,
1: én nem
0: milyen
1: tudom
0: egy
1: más,
0: női piszoár?
1: Fogalmam sincs. El nem tudom képzelni, hogy azt hogy lehetne úgy megcsinálni, hogy az... Hát ha egy kicsit mondjuk ez a része, amit tudod így itt az az előlévő része, az egy kicsit talán hosszabb.
0: Én egy ilyen nyerekként képzeltem először,
1: hát
0: tehát
1: igen,
0: amikor magamtól
1: kellett.
0: Igen, de
1: az a baj ezzel, hogy az se jó, mert ugye a nőnek akkor is le kell tolnia a nadrágot.
0: Hát mindenképpen, tehát hogy az nektek a slices megoldás, ha csak nincsen ilyen tölcséred, az nem fog
1: azért
0: működni.
1: Mondom, hogy akkor, igen, akkor van értelme, hogy aha, az hosszabb az első része, mert akkor pont úgy le tudsz googolni, hogy akkor oda bele tudjál célozni.
0: Nekem egyszer még azt hiszem általános iskolában egy lányosztálytársam bejött a férfi WC-be, és utána megkérdezte tőlünk, hogy miért van sok kis csap a falon. Na, azok voltak a piszoárok. De mutatom neked, a hallgatóknak meg majd leírom, hogy valahogyan így kell elképzelni, tehát itt is három darab van ezekből a WC-kből.
1: Hát oda aztán találjál bele.
0: Körberakva. És hát majd jönnek a kritikák, most először elmondom, hogy hogyan működik. Tehát, hogy alapvetően ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy emelvény, két lépcsőfokon, gyönyörű szép rózsaszín, hogy mindenkinek a szemét egyből oda vonza, de hogy ez egy emelvényen van rajta, aha, két lépcsőn föllépsz arra az emelvényre.
1: Igen.
0: Aztán bemész egy ilyen fal mögé, kicsit olyan, mint a strandokon ezek az öltöző hengerek, ja, hogy igazából uh-huh, nincsen ajtó, hanem,
1: nincs,
0: csak,
1: hanem
0: így
1: csak így
0: bemész, aha, de mégis uh-huh, ki vagy takarva azért uh-huh, valamelyest. Legugolsz egy ilyen tuppelváre fölé, tehát kb. Tupperware. És igazából ott tartanod kell magad a izomból, tehát nincsen olyan támaszkodási lehetőséged, de azzal, hogy legugoltál, azzal még a fejed, meg mondjuk így a mellkasodtól kilátszol fölfelé.
1: Aha.
0: Tehát kvázi az emberek fölött vagyok, nem látnak be, de arra már nem
1: már
0: költöttek.
1: Mármint, hogy szabadon van, mindenki látja a felső testemet.
0: Pontosan, tehát arra már nem költöttek, hogy ezt magasabbra húzzák, tehát hogy abszolút ne látsz, hogy...
1: Hát de hogy húzom le úgy a nadrágomat, hogy ne, ha most érted, magasra, mondjuk egy magas nő van ott, akkor hogy húzod le úgy a nadrágodat,
0: hogy... Nem, annál magasabb, tehát hogy mondjuk így kicsit mellszint alá ér ez a valami.
1: Ha legugolsz.
0: Nem, hogyha állsz.
1: Ja, ha állok.
0: És akkor még belegugolsz, de nyilván de akkor is kilóg a fejed.
1: Hát egy picit.
0: Egy fejed. Ja. De ugye a szemed kilóg, tehát szemkontaktus
1: tudsz. Mondjuk neked kilógna, mert te magas vagy.
0: És egyébként abból a szempontból van így megoldva, szerintem azért nem húzták följebb, hogy kintről egyből látszódjon, hogy foglalt-e vagy nem.
1: Uh-huh.
0: Emberek fölött vagy, tehát nem látnak be, de mindenki tudja, hogy mit csinálsz.
1: Hát jó van, pisilsz. Hát
0: hárman egymás mellett ott
1: nem
0: vagytok.
1: Látnak, de amúgy én nem tudnék így pisilni.
0: Na ezt akartam kérdezni, hogy úgy, hogy egy futóversenyen vagy, ott van körülötted 500 ember, mindenki tudja, mit csinálsz. És te így kinézel mosolyogva.
1: Igen, akkor soha nem látszódó, nem látszik az a bizonyos testrészem se, tudnék szerintem úgy. Van, amikor egyébként nyilvános WC-ben is, hogyha vannak mellettem is, így hirtelen elzáródik a csap, vagy hogy mondjam, tehát hogy így kell sokáig gondolkoznom, hogy meg van ez a, tudod, ez a
0: most
1: én női WC titkokat árulok el, tudod, amikor tudod, így ketten egyszerre bementek a mosdóba, és akkor várod, hogy ki az, aki mind a ketten azt várjátok, ki pisil előbb, mert hogyha elindul a csorgás, akkor a másiknál is más.
0: És annyira kínos, Istenem.
1: Igen.
0: Hát ilyenkor jó, hogyha van valami kis lágy háttérzene, de ez a férfi mosdóban is nagyon kínos, hogyha egymás mellett álltok, és valami hát zavarba jössz, és nem sikerül.
1: Ezért mondom neked, hogy ez is olyan gáz, hogy egymás mellett álltok. De egyébként elárulom neked a googolásról, hogy a nőknek a 99,9%-a az nyilvános helyen így pisil.
0: Oké,
1: de hogy nem ülünk rá.
0: De hogy nem lenne jó valami kis támasztó? vagy nem hát tennék kényelmesebbé?
1: Ilyen kapaszkodó oda előre, mert hogy ugye egy idő után már, mivel nem mindenki talál bele rendesen, ezért már úgy néz ki ugye az ülőke, ahogy.
0: Tehát ezért gusztustalanabbak a női vécék, mint a férfi mosdó.
1: Igen, és ezért mondtam neked erre a vécére, hogy abba a kis lukba se fog szerintem mindenki beletalálni. Mert, főleg igen. Egy futóversenyen, amikor konkrétan egy másodpercet van pisilni, mert különben lemaradsz.
0: Hát nagyjából igen. Azt mondja, hogy nagyon sokat gyorsít, de igen, ebben van valami. Amúgy a praktikusság vonatkozásában még az elmondandó, hogy ez a két lépcső, amit fellépsz, az nem véletlenül van. Van alattad egy 1100 literes tartály, uh-huh. És ugye abba gyűlik a vizelet. Uh-huh. Te hány liter pisilsz?
1: Fogalmam sincs.
0: Sosem érted?
1: De...
0: Jó, de mondjuk, de valaki...
1: Akkor, amikor pisi mintát kell vinni, miért mit erre akkor?
0: Na, és mit telik meg a sörös korsó, vagy a viszkis
1: pohár? Nem, ez egy kis pici pohár.
0: A pici pohár. Jó, mondjuk akkor egy átlagos nő pisiljen mondjuk 2 decit, 3-an?
1: Körülbelül szerintem a két deci biztos 3-an, megvan szerintem.
0: Akkor azért 1100 liter, 3 ilyen per egység, az azért pisi. Tehát az mennyiség.
1: Hát az igen.
0: Meg
1: igen.
0: Amúgy szerintem ki lehet szúrni alul, hogyha nagyon megtelt. Tehát hogy az most kidzavar a futóversenyen, úgyse veszik észre. Itt már senki nem fogja ezt megadóztatni. Ők azt mondják, hogy ez nagyon intim. Szerintem, ha valamibe bele lehet kötni ezzel kapcsolatban, az pont az intimitás, tehát hogyha bámulsz kifelé, meg téged is néznek, hát, és tudod, hogy mit csinálsz.
1: Ezt nem értem, hogy legalább húzták volna föl rendesen azt a falat.
0: Hát akkor nem látszik, tehát hogy bám vagy, és rád ül valaki.
1: Ja, tényleg, az igaz.
0: Akkor lehet ebből emeletes.
1: Hát, vagy miért nem csináltak rá egy ilyen, tudod, valami kis olyan jelzést, mint mondjuk tudod, a postaládáknál, az amerikai postaládáknál van, hogyha fel van hajtva, akkor tudod, hogy van benne valami. Hogyha le van hajtva, akkor meg tudod, hogy nincs. Vagy jó, fordítva van, már nem tudom, mindegy, tök de, mindegy. Aha, az a lényeg, hogy erre is kéne valami, amit mondjuk, mit tudom én, benyomsz, és akkor az átvált mondjuk egy pirosra.
0: Ja, vagy mint a taxinál, hogy világít, nem világít, tudod, hogy vannak benne, nem... Aha, értelek.
1: Hát igen, ezt, hogy valahogy jelezd, hogy mondjuk van bent valaki.
0: Jó, ez most még egy lapi 1.0, tehát hogy lehet, ja, hogy lesznek egy fejlesztések, de hogy akkor úgy nagyon, én nem tudom elképzelni, az annyira egy megalázó szituáció, tehát nem véletlen bújunk be a bokorba ilyenkor, nem? Meg bújunk el az emberek elől.
1: Pontosan,
0: ezért mondom neked. Csikézzen egy fűszál. Tehát, hogy, de most tényleg, ott mindenki tudja, mit csinálsz. Mindenki elfut benne, jó napot. És akkor közben meg intézd a dolgod.
1: Igen.
0: És várjál, hol lehetne még ilyet? Mert oké, most egy futóversenyre elviszik, lehet, tegyük azt, tényleg begyorsítja a folyamatot. Tehát 30 másodperc alatt meg vagy, nem megy el vele 3 perc, nincs várakozás előtte, az intimitást én lehúznám, itt a legtöbb kritika tényleg emiatt szól ez ellen a találmány ellen. De ez nem csak futóversenyekkel lesz, hogyha ez beválik, bár egyébként nagyon sokan kritizálják, hanem megjelenik majd fesztiválokon,
1: hát mondjuk, na,
0: strandokon.
1: Én ott biztos, hogy nem. Tehát, hogy azt, hogy látják, hogy ott kuksolok, nem. Az még rosszabb, mert ugye a futóversenyen legalább nem az van, hogy körülötted sok az embertömeg, hanem néha-néha ugye így elfutnak emberek. De egy fesztiválon, érted? Hát ott topzódik mindenki.
0: Hát ott van mellette férfiből ugyanez. Tehát, hogy ott mi is hát, leselkedünk.
1: Én azt értem, de az meg az ugye még kellemetlenebb.
0: Tehát azt mondod, hogyha van egy fél órás sor, és van mellette egy ilyen, ahol nincsen sor. Kiállod a fél óra?
1: A sort, igen.
0: Tényleg?
1: Igen, inkább az, hogy takarjon el.
0: De nem. Érdekes, tehát, hogy... autópálya pihenőkre mondják még karácsonyi vásár, az jó, ott hideg van.
1: De, igen, mondjuk az autópálya pihenőnél még csak, mert ott is ugye így zúgnak el az autók, tehát...
0: Ott van, az alapzaj még, fontos. Szerintem,
1: az még
0: amúgy.
1: Úgy, igen, meg ott még talán azért jobban. De mondom, tehát engem inkább ez zavar, és szerintem nem én vagyok az egyetlen ilyen ember, akinek ilyen problémái vannak, hogy így szabadban, hogyha kell pisilni, akkor nem jön úgy, ahogy kéne. Tehát, hogy
0: Nem segít a természet vágyöle?
1: Nem, egyszerűen azon gondolkodom mindig ilyenkor, hogy biztos most fog jönni valaki, és akkor most én meg itt googolok, tehát egy ilyen borzasztó kellemetlen érzésem van.
0: Jó, ez tényleg ezért, de a karácsonyi vásároknál lenne benne valami popi fűtés, nem?
1: Ja.
0: Mennyi helyre lehetne ezt egyébként elvinni? Én azon gondolkoztam, hogy például moziban milyen király lenne, hogyha lenne ilyen mondjuk ott a vetítőterem sarkában, és akkor közben tudod nézni a filmet.
1: Ja, persze, és akkor közben egy másik meghallgatja, hogy ott csurgat.
0: Tudod, hogy idegesített, hogy kimaradt a Tarzanból 3 perc?
1: Hát megnézed otthon.
0: Nem, az nem olyan. Ja, nem, de hogy ezt így lehetséges, hogy elkezdik terjeszteni, és akkor egyre több helyen jelenik meg. Ez a gyönyörű szép találmány. Nagyon kemény.
1: Nem olyan rossz az ötlet egyébként, de még azért szerintem...
0: Na nézzük,
1: szorul egy kis átalakításra.
0: Mit szólnak hozzá a hallgatók? Zsuzsi írja, sziasztok, vagy menjen mindenki úgy mosdóba, mint amikor bemondják, hogy hagyják el a vonatot, és erre figyelmeztessék utastársaikat.
1: Vagy hát a nők is úgyis párosával járnak, a futók is megváratják egymást.
0: Kedves utasaink, elmegyek pisilni. Nem sokára jövök, szurkoljanak. Egyébként most viccet félretéve, én ezt egyszer megcsináltam a metron, hogy figyelmeztessék utastársaikat, amelyik bemondják, hogy jó napot, Rédle, nem vagyok, legyen szíves leszállni. És olyan furcsán néztek rám, ezt az életben soha senki más nem csinálta. Itt van pár delikvens, Eszti például szívesen kipróbálná, uh-huh. Aztán férfiak nem reagáltak, érdekes, azt nézem, még itt van egy ilyen reakció Zitustól, hogy neki a háttérzaj, az számít. Tehát, hogyha hangos helyen vagy, mondjuk ilyen szempontból egy futóverseny, az működhet, akkor
1: nem feltétlenül, nem minden esetben. Mert mondom, hogy ha az elején van, akkor oké, mert akkor még sokan vannak ott, de utána, tehát utána már azért szerintem nincsenek annyira egybe az emberek, hogy akkora alapzaj legyen.
0: Tudod, mi az, ami ilyenkor még lehet, hogy elkezdesz énekelni? Kicsit
1: vagy odaállítasz egy bőgő szarvast mellé, és akkor... elnyomja a hangokat.
0: Minden esetre nem illik az ilyet fotózni, tudom, mert egyébként látom itt a videókon meg a bemutatókon, hogy azért hogy mindenkit meglep a találmány, tehát hogy azért elég sokan fotózgatnak, úgyhogy még egy ilyennek ki lesz téve az első pár ezer hölgy, aki ezt kipróbálja, de most hogy ez most hétvégén startol Magyarországon. Az
1: ja, hogy ez Magyarországon is startol.
0: Ez az első, ez a debütálása. A Lapidua, női pisszoár. Nagyon jó. Meg lehet majd nézni, valaki, ha kimegy erre a futógálára, akkor majd fotózza már.
1: Be. Szegény.
0: De amúgy
1: mennyi... Csak úgy fotózza le, hogy nincs benne senki.
0: Hát, hogy legyen, hát elfutsz. Úgy se vesz észre. Hogy a futógálán, hogyha nagyon akarsz futni, akkor meg se állsz. Na mindegy, azt nézem.
1: Hát jó, de ha akkora a táv, tehát hogyha mondjuk ilyen 70 kilométeres távokat futsz le, akkor egy ilyennek van értelme szerintem.
0: Mm-hmm, értem, csak...
1: Lehet, hogy azért ott szerintem rád jöhet a pisi. Szapora. Bár én nem vagyok egy tehát nem vagyok futó ember, tehát egyszer álltam neki futni, én 6 kilométerig jutottam, és nekem az volt a csúcs.
0: Kicsit kéne megkérdezni.
1: Hát Kitty is szerintem ilyen 6 heteket.
0: Azért mondom.
1: Neki is az volt a csúcs, de igen, őt kéne.
0: Na de hogyha már beállsz egy ilyen pisszoárba, akkor inkább a Kittyvel, tehát inkább valakivel, akit ismersz, vagy inkább valaki vadidegen, mert úgyis elfelejt.
1: Hát igazából szerintem mindegy.
0: Hírességekkel.
1: Ilyen esetben, ha látszik a fejem, akkor mindegy.
0: Melyik az a popstar, aki előtt szívesen pisilnél? Ezek ilyen mindennapos kérdések, amik fontosak.
1: Senki előtt nem pisilnék szívesen, szóval ezt így elengedném én ezt a történetet.
0: Ez a lényeg, hogy engedd el. Ez
1: de
0: a lényeg.
1: Nem tudom, az Tena a probléma, lady. Hogy nem tudom.
0: Sétálsz az óceánban.
1: Lehet, az, na látod, annak a több értelmét látnám, hogyha kitalálnának a futónőknek egy olyan fehér neműt, amiben így összegyűjti a pisit.
0: Na de persze, és érted, akkor... a strandon, meg a medencében, meg a Balaton, ez egy országvécé, tehát ott mindenki elengedi magát. Azt kéne, hogy legyen egy ilyen kis medence a futóversenyen, amiben csak így belengeded magad, és akkor
1: és akkor
0: sokkal
1: kész.
0: Jobb, nem? Át is látszhat, nincs is vele meló, valamennyit elbír a klortabletta. Figyelj, Lady Gaga jön, ő szerintem biztosan kipróbálná. Én várok még véleményeket, tényleg nagyon sokan írtatok, most nem tudok mindenkit beolvasni, de még egyet, egy férfi ember is írt nekünk, úgyhogy hadd fejezzük be ezt a témát férfi szóval, és István, köszönöm. Sziasztok, ezt is elveszik tőlünk a nők. Ennyi.

Morgan. Ahol a poénok néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió reggeli műsora Ilyés Rolanddal és

0: Nyisd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Tavaly jó volt, idén még jobb lesz. Vízzenevirágfesztivál. Találkozunk Tatán.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap. Végtelen élmény.
3: Mit nézel, Anna?
4: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
3: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, nyúkárára burkolat.
4: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
2: Mercury Market, otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Lassú a laptopod? Lefagy a számítógéped a legfontosabb pillanatban? Ne stresszelj tovább! A RAM Tatabányánál most nagy választékkal és szakértő segítséggel várunk. Új PC-k, erős alkatrészek és azonnali szervíz. Keresd minket, ha hálózat és kamerarendszer kiépítésre is szükség van. Megtalálsz a www.ramshop.hu oldalon, vagy a Tatabánya, Károly Mihály utca 1-ben. RAM Tatabánya, a te tech szervízed.
6: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
7: Újra fergeteges Neoton koncert a Hotel Gottwald szabadtéri színpadán, június 12-én este. Előtt DJ Dominik, a koncert után DJ Bóli és DJ Boris gondoskodnak a jó hangulatról. Jegyek elővételben a Hotel Gottwald recepcióján kaphatók. Online jegyvásárlás a Blue Hill oldalán. Kapunyitás 19 órakor.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Cserpalkovics András lett a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. Partra sodródott tengeri aknát semmisített meg a román haditengerészet. Könyvbemutató lesz Esztergomban. Jönnek a részletek, a mikrofon mögött Hitt Taler Andreát hallják. Új elnököt és elnökséget választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége szerdai közgyűlésén. A továbbiakban Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost, mintegy 2 millió embert képviselő egyik legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezetet, közölte a Székesfehérvári önkormányzat az MTI-vel. Cserpalkovics András közösségi oldalán megköszönve kollégái bizalmát azt írta, hogy óriási megtiszteltetése számára és még nagyobb felelősség, amit lelkiismeretesen kíván teljesíteni, támaszkodva minden polgármester kolléga tudására. Elnökként a fő célja, hogy a testület az önkormányzati szakpolitika közös nevezőit, a városok érdekeit és szempontjait képviselje, konstruktívan, partnerként kezelve a kormányt és egyéb szervezeteket. A Fekete-tenger romániai partszakaszán megfeneklett tengeri aknát semmisített meg szerdán a román haditengerészet, közölte a Román Védelmi Minisztérium. A hatóságok a 112-es segélyhívóra szerda délután 14 óra 45 perckor érkezett bejelentés alapján küldték a helyszínre a haditengerészet aknabegyűjtésre kiképzett búvárcsapatát, amely megállapította, hogy egy JARM típusú deszantelhárító orosz aknáról van szó. Miután a katasztrófavédelem megtette a szükséges biztonsági előkészületeket, az aknát 17 óra 40 perckor a helyszínen felrobbantották. A MAPN közleménye szerint az ukrajnai háború kezdete óta a román haditengerészet 9 tengeri aknát hatástalanított a Fekete-tengeren begyűjtött 156 robbanó szerkezet közül. Szeretettel invitálnak mindenkit Nyilas Attila Műveleti Memória című kötetének esztergomi bemutatójára a Kaleidoszkóp házba június 6-án 18 órára. Az est házigazdája Kali Ágnes erdélyi magyar költő, író és dramaturg, a verseiből felolvas a szerző, a kötetet ismerteti Bodrogi Csongor irodalomtörténész. A belépés díjtalan. Június 7-én Komáromban tartják a Vivace Zenei Egyesület ünnepi koncertjét, amellyel megalakulásuk 30. évfordulóját köszöntik. A hangverseny a Győri Filharmonikus Zenekar tolmácsolásával csendül fel. A program 19 órakor kezdődik a Petőfi Sándor Művelődési Házban.
0: Időjárás.
1: Ma az előrejelzések szerint napos idő lesz, ám többször megjelennek majd felhők is az égen. Csapadékra nem kell számítani, 22 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől

0: kezelője is. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Itt vagyok, ragyogok, mint a fekete pákó. 9 óra múlt 5 perccel, Rolandban nincsen, holnap már lesz. Andival még ebben az órában dumcsizunk egyet a naphíre rovatban, meg veletek itt vagyok, köszi, hogy velem tartotok a Viber SMS üzenőfalakon is, 0629789185. Egy gyors körszemle az utakról, az M1-esen még mindig gáz van, főleg a Budapest felé vezető oldalt érdemes elkerülni mondjuk az 1-esen, és errefelé jövet már jobb a helyzet, viszont hogyha mondjuk szeretnél itt Tatabányán, Komáromban, Esztergomban autózni, akkor azt relatív jól megteheted most. Nálunk egyedül a Győri út egy kicsit lassabb, de nem áll rajta a forgalom, Komárom-Esztergomban pedig hát nyilván a határközeli helyeken ott torlódik, de egyébként relatív rend van. Az M1 meg káosz, de ez így maradt 2029-ig, vagy nehogy Isten még tovább is, ki tudja. 17 fok van, 24 lesz ma a csúcs, szépen lassan melegszünk felfelé, ma esőtől nem nagyon kell tartani. Hát ezek tehát a közszolgálati tények, amiket meg kellett beszélni. Egyébként a női piszoár téma nagyon sokaknak bolygatta itt a fantáziáját, görgetem az üzenőfalat. Igen. Hát úgy látom, hogy azért volna egy-két bevállalós csaj közöttetek, aki kipróbálná, de ők is ilyen kacsintós fejekkel, meg smiley-kkal írják a dolgot. A férfiaktól nem jött több vélemény, tehát őt ti leálltatok, de itt van még Kati, aki azt írja, hogy ő mindenképpen kipróbálná, nem állnék fél órát sorban, színházban is beszoktam a barátommal osonni a férfi mosdóba. De igen, ezt egyébként rengetegen alkalmazottok, ezt a trükköt, vagy ezt a csint. Az kérdés egyébként, hogy ezt megoldja majd ez a szuper PC világ, amikor már minden nemnek, tehát mind a háromnak kelleni fog majd egy mosdó, de hogy attól, hogy több WC van, attól valószínűleg nem fogsz beállni abba a sorba, vagy hát azt gondolom. Na mindegy, azt nézem még közben, hogy mit ír itt, egy kicsit hosszan fogalmazott Zsike. Zsike azt írja, összefoglalom, hogy ő futóversenyen biztos, hogy nem állna meg, emiatt ő végigfutna a távot, de egyébként az ötlet, a kezdeményezés nem rossz, meg látszik, hogy ez még egy 1.0-as modell. Igen, ezt még alakítani fogják, az tuti. Há, minden esetre, hogyha volna ilyen, és mondjuk én gondolkodhatnék azon, hogy megpróbálom-e, vagy inkább fél órát árok sorba, hogy bekerüljek egy olyan helyre, ahol ajtó van, akkor valószínűleg megpróbálnám, sanszos, hogy nem sikerülne, és aztán beállnék a sorba is. Tehát én valahogy így képzelem magam. Nem tudom, én az ajtós verziót választom, hogyha van ilyenre lehetőségem, pont azokért az okokért, amiket az előző órában így nagyjából felsoroltunk. Jól van, örülök, hogy megbolygatta ez a kis pisis téma a gondolataitokat, és hogy végig gondoltátok ezt az egészet. Itt jön még egy ötlet, hogy mi lenne, hogyha a pénztárnál az lenne, hogy a pénztárosok alatt kapásból lenne egy ilyen. Aha, gyönyörű, ez már visszavinne minket abba az időbe, amikor az egyik négybetűs német pelenkát adott a pénztárosokra, szerintem ez teljesen embertelen, meg ne próbáljátok. Tehát, hogy ez nekem nem tetszik, de azt nézem, hogy egyébként, hogyha viszont a szükség nagy úr, és igen, ezt a véleményt még be akartam olvasni, de nincs név, ha a szükség nagy úr, akkor egyszerűen nem lehet mit csinálni, tehát akkor inkább ez legyen, mint semmi, nem? Tehát akkor meg úgyis megoldod valahol, akárhogy is, nem. Na hát nagyjából ezek a vélemények. Köszönöm szépen. Ja, meg hogy a biztonsági kamera alá ilyeneket ne rakjanak. Igen, ez is teljesen érthető. Jó, hát köszönöm szépen az ötletelést. Hogyha valaki lát ilyet a valóságban, akkor fotózza, nyilván tényleg ne emberekkel, hanem csak úgy a találmány, mert pusztán tudományos oldalról kíváncsi vagyok a részletekre. Ha pedig hozzászólnál a műsorhoz, tedd meg, 0620-978-978-5, bízom benne, hogy mindenki ébren van, de azért még mondok egy olyat, hogy Buenos Morgen!
0: Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli ébresztős.

0: Buenos Morgan! Itt vagyunk az Andival. Na, kieverted az előző órát?
1: Buenos Morgan. Igen, és voltam mosdóban is.
0: Helyes. Jóban?
1: Zárt mosdóban.
0: Igazi zárt mosdóban. A kamera sem zavart, ugye, ami a biztonságot kedvéért volt, miért ott a fülkében felszerelve, semmi más. Jó, vigyázzunk rád. Figyelj, nap híre. Arra gondoltam, hogy itt az ideje, hogy meglepj valamivel most már te is, hogyha én már hoztam a női pisszuárt, neked mit van?
1: Hát nekem egy kicsit komolyabb témám van. Igen, hát ugye most jönnek majd ugye az osztályképek, meg ugye ezek a tablóképek, és hát szerintem sok szülő nem tudja, hogyha osztályképet rak fel, akkor engedélyt kell kérnie hozzá, mint kiderült.
0: Komolyan?
1: Mert hogy, mert a gyerekek jogait most már egyre jobban védik, és ugye ez ilyen különböző közösségi média felületre, hogyha feltöltik a képeket, és nem csak a gyerekük van rajta, akkor ugye engedélyt kell hozzá kérni.
0: Na várjál, tehát hogy mondjuk elmész egy osztálykirándulásra, mint kísérőszülő, csinálsz egy cuki képet az osztályról, és felrakod Facebookra bárhova, akkor mi történik?
1: Hát akkor meg kell kérdezni a szülőket, hogy felrakhatod-e a gyerekükről készült képet.
0: Menjünk végig több útvonalon. Hogyha azt mondják, hogy nem, és te mégis felrakod, akkor mi van?
1: Hát szerintem tudnak ellene panaszt tenni.
0: És akkor kvázi jön a Facebook ombudsman.
1: Mm-hmm. Igen, mert hát figyelj, jogszabályba ütközik.
0: Mark.
1: Tehát ha nem kapsz rá engedélyt, most már nem tudsz megosztani. Amíg ott van a GDPR törvény, azóta nem tudsz mindent megosztani.
0: Jó, menjünk végig a másik úton. Megengedik, fölrakod, aztán rájön, hogy azon kövér a gyereket, tehát az nem jó neki, és feljelent. Hogy bizonyítod be, hogy neked ezt megengedte?
1: Jó kérdés.
0: Azért vannak itt csapdák?
1: Vannak csapdák, igen, de erre valószínűleg a jogász tudna válaszolni. Aha. Én annyira ebben nem tudok ebben most bármit is mondani, de az biztos, hogyha úgy kérsz tőle engedélyt, hogy mondjuk írásban, tehát azért szokták mindig mondani, hogy mindig küld el írásban is az adott dolgot, akár hogyha munkahelyen is dolgozol, mert meg írásban kérje rá reagálást, mert akkor van bizonyíték a kezedben.
0: Jó, egy kicsit lehetett álságos a meglepődésem, azért, mert amikor beírattuk hajnalt az óviba, akkor nekünk például egy ilyen pont volt, amit alá kellett írnunk, több ilyen pont volt, amire rákérdeztek, és ott az egyik ilyen pont volt, hogy vállaljuk-e, hogy az óvoda reklámozása vagy népszerűsítése céljából kikerüljenek a gyermekünkről fényképek. És akkor ott voltak lehetőségek, hogy fényképek készülhetnek, de nem kerülhetnek ki, fényképek nem is készülhetnek, azt hiszem az nem volt. Volt olyan, hogy fényképek készülhetnek, kikerülhetnek, de nem látszódhat a gyerekek arca, mi ezt x-eltük. Tehát, hogy mit tudom én, ilyen csoportfoglalkozás hátulról, meg messziről az oké. És volt egy olyan is, hogy kikerülhet persze bárhogy. És akkor ezt így be kellett x-elni az elején, és akkor ez a szerződésünkben benne van. Szerintem ez így okés.
1: Igen, szerintem is, viszont én még a videó felvételt is azért ebbe beleszámolnám.
0: Az ugyanaz szerintem, de igen.
1: Lehet, hogy így fogalmazzák már meg, mert ugye amikor bejött ez a törvény, akkor ugye hirtelen a tévések egy kicsi bajban voltak olyan szempontból, hogyha mondjuk kimennek egy rendezvényre, nyilván nem fognak tudni mindenkiről, és ugye már a rendezvényeknél is oda van írva, ha jól tudom, hogy vegye tudomásul mindenki, hogy ott felvétel készülhet róluk. Tehát, hogy már az ő szabályzatukban is benne kell, hogy legyen
0: meg
1: benne,
0: hogy bementél,
1: és van megközője, és azzal, hogy bementél, azzal aláírtad. Te vállalod, vagy vettél jegyet, azzal te vállalod, hogy ugye rólad készüljön bármi ilyesmi. És ugye így az óvodáknál is azért, meg az iskoláknál is ezt bevezették, mert hát nyilván először mi is azon kezdtünk el gondolkozni, ugye akkor én még tévéztem, és hogy most akkor mindenkivel alá kell iratnunk állandóan ezt a papírt, mert volt egy idő, amikor alá kellett ezeket a papírokat irogatni, és hát az most, hát maradjunk annyiban, egy kicsit meghosszabbította a mi munkánkat is.
0: Hát meg olyan kelletlen a szitu. Tehát,
1: volt,
0: hogy amikor elkapsz valakit az utcán, ezt én sem értettem soha, hogy miért nem lehet beleegyezés az, hogy belebeszél a mikrofonba. Mert onnantól, hogy belebeszélt, nyilván senki nem kényszerítette, erőltette, miért kell még ott aláírogatni, meg ilyesmi. Az például szivatás volt, de hogyha csak vagy egy óvodában, vagy egy iskolában, annak nem alap feltétele, hogy téged ott kameráznak, vagy fotóznak.
1: Igen. Igen, hát meg ugye az iskolai szerepléseknél is ugye általában van, amikor nincs ott a szülő. Tehát ha bemutatnak egy órát, vagy bármit, vagy nem tudom milyen eseményre megyünk ki, ahol mondjuk pont nincs szülő, akkor kivel irattassuk alá? Hát
0: tök
1: nem
0: jogos.
1: Tudjuk senkivel.
0: Hát azt kell tudod, hogy csinálja meg a képet az óvónéni, vagy a szülő, vagy az operatőr, vagy a bárki, és kérje meg az AI-t, hogy a gyerekeknek változtassa meg az arcát mondjuk ilyen Trumpra.
1: De akkor még nem volt AI.
0: Minden gyerekeink kis Trump.
1: Akkor még nem volt AI.
0: Ó, hát na, akkor rajzolják át, hogy azokat mennyire nem szeretem, amikor valaki... Én nem vagyok annak a híve, hogy posztoljuk szét a gyereket, sőt, mi nem is nagyon rakunk ki képeket hajnalról, mert majd dönts elő, hogy hova jut. De ezt nagyon nem szeretem, amikor valaki kirak egy családi képet, ott van a gyerek is, és egy ilyen nagy szívecske oda van nyomva a gyerek fejére, vagy valamilyen kis emotikon.
1: Igen, hát érdekes, akkor miért nem csinál úgy egy képet, hogy mondjuk forduljon el a gyerek, tehát hogy háttal legyen a gyerek, mert akkor annak van értelme, de az, hogy a fél fején, vagy a fél fején ott van ez a nagy szív, vagy ugye valamilyen másik emoji, szerintem az elég bután is néz ki, de valóban amúgy most már, mióta az internet ugye hát egyre jobban, meg az ilyen közösségi média felületek inkább egyre jobban teret nyernek, a veszély is ugye a gyerekekre egyre nagyobb, tehát hogy ezért nem szabad, ugye azt mondták, még kis babákról sem föltenni mesztelen képet sem.
0: Nyilván,
1: tehát,
0: hogy pláne a mai világban. Olyan,
1: igen, tehát amíg régen ezt így mutogathattad, bár akkor sem biztos, hogy kellett volna, de most meg ugye feltölteni nem szabad ilyeneket. De semmilyen gyerekképet, én azt gondolom.
0: Ez nekem megvan, egyetértek, nekem megvan a megoldás, hogy az AI meg a nem annyira hozzáértők világában ezt hogy lehetett volna orvosolni. Megvan az a Mr. Bean film, amikor a Mona Lisát véletlenül elmos, és akkor a helyére oda rajzolja a filctól a megfejtés. Na, egy ilyen megoldást én simán el tudok képzelni ebben a szituációban. Amúgy neked a tablód az olyan, amire így büszke vagy? Nekem nincs tablóm, képzeld el.
1: Hogy nincs tabló?
0: Nincs a tablóm. Az volt, hogy egy nagyon furcsa osztály voltunk, nagyon okosak, nagyon sokakat vettek föl onnan, meg nagyon elit osztály volt ilyen értelemben, de nem készült el a tabló, mert erre senki nem fektetett hangsúlyt, és az történt, hogy valaki lelépett szerintem a tabló pénzzel, tehát ezt valaki elutazta, hogy nekem nincsen tablóm.
1: Hát akkor nagyon okosak voltatok meg.
0: Hát jó, na,
1: meg elit osztály volt.
0: Nem volt jó a közösség, de ilyen tudásban, meg teljesítményben ott meg volt, csak ezt mindenki magasról tojta le, tehát nem tudsz bemenni az én boltgimimbe, és nincsen ott ilyen tablókép. Hmm. Úgyhogy én erről csak így álmodozom. Jó, ezért nagy törés nem okozott, de hogy a tied olyan, hogy büszke vagy rá?
1: De nekem egész jól sikerült a tablóképem. Egyébként én azt gondolom.
0: Ha kiraknál valaki, zavarna, mert nekem például a régi óvis képemet volt óvis csoporttársaim a mai napig néha így kiposztolják. Engem nem zavar, de hogy téged zavarna, hogyha egy ilyet rólad így kiraknál?
1: Nem, feltétlenül zavarna.
0: Akkor valahol az előbb általad felsorolt és tökéletesen érthető ne rakjunk ki gyerekről képet, mesztelen képet, stb. Kategória az, ami ennyire ráhergelte az embereket, hogy legyünk ennyire óvatosak, mert szerintem egy tablókép mondjuk kikerül, az annyira nem gáz.
1: Hát szerintem inkább az, hogy nagyon sok ilyen gyerekekkel kapcsolatos bűntény. Aha. Egyre inkább a szemünk előtt van, én azt gondolom, és ez generálta ezt. Az, hogy most én így látom, hogy rólam nem feltétlenül baj, hogyha kikerül egy ilyen tablókép, valószínűleg abból fakad, hogy az én generációm meg az én korosztályom még nem nagyon foglalkozott.
0: Jó, de
1: ilyen,
0: akkor
1: nem?
0: Ebből egyenesen levonható következtetés, hogyha egyszer mégis kipróbálod ezt a nyitott piszoárt, akkor semmi gond, hogyha fölraknak rólad egy képet.
1: Na, köszi,
0: Andi!
1: Köszi, Andi!
0: Na, most lehúzom a mikrofon, meg mást is lehúzok majd nem sokára, ti meg Adi küldjetek SMS-t, hogy egyébként hogyan látjátok ezt a témát. Kirakják-e a volt tablóképedet a Facebookra, vagy jó, hogy letiltják az ilyet?

a műsor, ami úgy ébreszt, mint egy jeges zuhany. Csak sokkal szórakoztatóbb. Buenos Morgan!

0: Itt a vége, fuss el véle, ennyi fért a mai Buenos Morgánbe. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem, velünk ébredtél. Andinak is, hogy itt kitartott mellettem. Aztán Roland holnap már visszatér, és majd mindannyian megkérdezhetjük tőle, hogy milyen volt az urológusnál. Remélem, hogy itt elmondja reggel, a péntek reggeli pillanatokban ezeket a sztorikat is. De amit ne felejtj, hogy a Forrás Rádió ma is egész nap veled utazik, vagy veled tart, kisegít a munkában, támogat és jó zenékkel lát el. A következő néhány órában Zimmerer Tomi jön, és a koktélt keveri, ebben kicsit több lesz a zene, és kicsit kevesebb a beszéd, aztán délután pedig Lackó jön a délutáni csúccsal, és ő varázsol el csodálatos hangjával. Na, hát nagyjából elértük a mai hőmérsékleti értéket, amire hajtottunk, 22 fok van, elvileg 24 még lehet, ezek a felhők imittamot maradnak, de ami a lényeg, hogy ma eső ezekből nagyon nem hullik, és szépen lassan melegszünk majd vissza, holnap azért még jól jöhet egy esernyő. Gyorsan az útinfóra még ránézek, a Budapest felé vezető oldal gázos az M1-esen, ezt érdemes kerülni, az egyes úton lehet kerülni, ott legalább folyamatos a haladás. Zárójelben megjegyzem, hogy tegnap is arra mentem, és még hogy nincsenek az egyesen kamionok, annyit kerülgettem, meg totyogtam mögöttük. Azt hiszem, nekik is elegük lett az M1-esből. Nem tudom, hogy büntetik-e őket ezért, de ha így van, akkor valószínűleg bevállalják. Mindegy, ezt is kitárgyalhatjuk majd egyszer. Szóval az M1-es ne választ Budapest felé, errefele jövet viszont még alkalmas és jól járható. Ezek voltak talán már a tények, amiket el akartam mondani, holnap pedig, ahogyan mondtam, Rolanddal kiegészülve a szokott formában, hat után nem sokkal jövünk, most viszont nagyon szépen köszönöm még egyszer. A nyilvános piszoárban nem vízelő, inkább sorbáló itt a Randinak, én pedig az az Edi vagyok, aki megtanultam, hogy a pénznek nincs szaga, már a rómaiak tudták ezt, meg megtanultam, hogy a vizelet ammónia tartalmát, ezt ugye mosáshoz használták, és ezért megadóztatták a pisit. Na, van, ami régen drágább volt, mint ma. Ennyi. Gyere velem holnap is, Rolanddal, 6-tól. Legyen szép a napod. Ciao, ciao, Buenos Morgan.
1: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: Balázs Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session ráz fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idén először Rocksziget a Vízzenevirág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
4: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
5: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
4: Az Ördöge van Piknik teraszon.
5: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
4: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
5: Tali ott!
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Elsőként szaporítottak Dunai Ingolát a matek kutatói. Tervezett áramszünet lesz június 8-án Oroszlányban. A mikrofon mögött Hitt Taler Andreát hallják, már is hozom a részleteket. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. A közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdán a közösségi oldalán. Gajdos László azt írta, a Velencei tónál a szerdai egyeztetésen a helyi környezetvédő civilek, a polgármesterek és a vízügyi szakemberek is személyesen kifejtették álláspontjukat. Az elmúlt évek elhanyagoltsága után most végre széleskörű párbeszéd indult a tó megmentéséért. Kiemelte, a helyzetet övező sok ellentmondó érdek komplex megoldást követel a tó hosszú távú ökológiai védelméért. A szakértői javaslatok alapján a legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése, ismertette közösségi oldalán a miniszter. Elsőként szaporítottak Dunai Ingolát és telepítették vissza a halfaj szaporulatát eredeti élőhelyére a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói, tájékoztatta az intézmény az MTI-t. A közlemény szerint a Mate Aquakultúra és Környezetbiztonsági Intézetének halászatfejlesztési tanszékén végzett munka az első ilyen jellegű természetvédelmi célú visszatelepítési tevékenység a világon. A módszer célja az volt, hogy a ragadozóktól védett, előnevelt lárvák a természetes élőhelyükön fejlődhessenek tovább. A két esztendő alatt összesen 10.105 egyedet telepítettek vissza a folyóba a kutatók. A visszatelepített példányok természetvédelmi összértéke meghaladja az 1 milliárd forintot. Június 8-án, azaz jövő héten hétfőn több címen szünetelhet Oroszlányban az áramszolgáltatás 8 és 15 óra között. A megadott időpont tájékoztató jellegű, a befejezés a helyszíni ütemtől függhet. A szolgáltató tájékoztatása szerint transzformátorállomás karbantartás miatt kell számítani a tervezett áramszünetre. A szolgáltató kéri a lakosság türelmét, részleteket az oroszlány.hu oldalon találnak. Váratér címmel rendeznek gyermekprogramot a Táti Központi Rendezvénytéren. Június 6-án 15 és 19 óráig lesznek többek között elektromos kisautók, felfújható mászófal, népi játszótér, állatsimogató és arcfestés is. Várják a családokat.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, de többször megjelenhetnek majd felhők is az égen. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 22 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Kis péntek, jó hír, ugye? Köszi! Buenos Morgan Key Cocktail belköszön, indítom a négy órásat. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Jön a Bulvár Csokorra, Napi Bölcsesség, minden más. Kygo, Azori a Dessel, Rita Ora, na meg a Bauza nagy kedvencem. A Magnetic kezd, tarts velem, nagyon-nagyon szép.

Bob Sinclair és Kaizo, az Icon 8 volt a tiétek. Csak slágerek a nap 24 órájában. Köszönöm, hogy velem tartotok. Teltitek 2 óráig, addig tart a koktél. Én Tamás. Ígértem Sophie and the Giants-et, jön ám a következő fél órában már megkapjátok a bulvárcsokrot. Nem is tudom, jó híre vagy sem, de szerintem igen. 26-27 fokos maximummal találkoztok ma. Változékony idővel, lehet egy kis felhő az égen, de azért többnyire a napocska lesz a domináns. UV-sugárzás 11 és 2 között, tudjátok, a szokásosan erős. Tessék védekezni! Mondanám, hogy a legjobb dalokkal, de nem tudom, hogy az mennyire hatásos. Sophie and the Giants énekel is rögvest, jön David Guetta Alessóval, itt lesz Pink. A kereskedelmi szünet után pedig Craig David és Duval közös a tiétek. Mutatom, ilyen lesz a My Heart's Been Waiting For You!

0: Figyelem! A Live Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon. Korog a gyomra? Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai téli csomaggal 7.990.000 forinttól a Nissan császárnál. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissancsászár.hu oldalon, vagy a márka kereskedésünkben. Tatabánya, Bárdos László utca 1.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven

szót fogadtam a hölgynek, hát vannak nagy óriásai, úgyhogy szót kellett, hogy fogadjak. Befogtam és táncoltam. Shut up and dance, Sophie and the Giants, a porondon itt a forráson. Koktél 4 órában kevés duvámmal, jó sok zenével. Na és Tamással, no meg persze, hogy a bulvár csókorral, benne pedig a brit elektropop ikon, alig néhány hete jelentette be, hogy ő lesz az ex Spice Girl Melanie C hatalmas 2026-os világkörüli turnéjának hivatalos előzenekara és kiemelt vendége. Na azért ez már nem semmi. Május közepén egyébként egy elképesztően őszinte és érzelmes videó üzenetben vallott rajongóinak az Instán. Azt mondta, a tavalyi év élete legkeményebb időszaka volt, teljesen kiégett és egy időre el is veszítette a zene iránti szenvedélyét, de a visszatérés sokkal közelebb van, mint hinnénk. Sophie ugyanis elárulta, hogy az elmúlt hónapokban titokban gőzerővel dolgozott élete legfontosabb stúdió albumán, amit egy hatalmas érzelmes sírás kíséretében fejezett be. Ilyen az, amikor valamire ráizgulunk, aztán amikor kész, és befejeztük, és meg vagyunk elégedve, megkönnyebbülünk és bőgünk. Na itt ő is, a bulvár csokorban, Sophie and the Giants. Áll a farm-e mindjárt Illirával, itt lesz a Well Hello a Valmarral, no meg Robin Schulz és Easy Bizu, az Only Way is up a

Stan és Falhaber jó voltával. A No Sleep volt a tiétek, az első órát zártam a koktélban. Hello, 4 órában kevés duma, jó sok zene. És persze Andi a legfrissebbekkel, aztán újabb csajok. Madonna és Sabrina Carpenter. Ilyen lesz az újdonsága. Bring your love!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzenevirág Fesztivál Tatán. Tatán. Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornograst, Dani Elfi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Osztián és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. Négy nap, végtelen élmény.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Mit nézel, Anna?
4: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
3: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, nyúkárára burkolat.
4: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
2: Mercury Market, otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürke hályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem Optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: 11 óra előtt járunk, 3 perccel üdvözlöm Önöket. Visszaeső szexuális ragadozót fogott el a Nemzeti Nyomozó Iroda, megújul a NAV pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni irodájának bejelentési rendszere. Aszfaltozás kezdődött a Dózsa-György utcában, Oroszlányban. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, jönnek a részletek. Visszaeső szexuális ragadozót fogott el Budapesten a készenléti rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. A 25 éves hajléktalan férfit Budapesten kapták el a nyomozók, 3 rendbeli gyermekpornográfiával gyanúsítják. A bíróság elrendelte a letartóztatását. A férfi a terhére rótt bűncselekményt elismerte, de vallomást nem tett. Székesfehérvári tartózkodási helyén kutatást tartottak a rendőrök, és lefoglalták a mobiltelefonját, a SIM-kártyáit, valamint az SD-kártyáját is, áll a közleményben. Megújul péntektől a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni irodájának bejelentési rendszere, közölte a hatóság az MTI-vel. A közlemény szerint péntektől a NAV PEI a korábban használt általános nyomtatványkitöltő keretrendszer helyett az online nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül fogadja az információkat. A rendszerben külön nyomtatványrészek szolgálják az objektív bejelentések, a gyanús tranzakciók, valamint az egyes speciális szolgáltatási területek tevékenysége során észlelt adatok rögzítését, tették hozzá. A részletes tudnivalók, a technikai információk és a szükséges teendők a PEI honlapján érhetők el. Oroszlányban a Dózsa-György utca páros oldalán szakaszos aszfaltozás kezdődött a mai napon a járdafelújításhoz és szegélykő cseréhez kapcsolódó burkolat helyreállítás miatt. A munkák idején útszűkületre és rövid ideig félpályás korlátozásra is számítani kell. A beavatkozás a vasúti átjáró Borbála felüli oldala és a Gábor Áron utca közötti szakaszt érinti a páros oldalon. A burkolat helyreállítás egy-egy rövid szakaszon a Bem József utca csatlakozó ívét, valamint a Gábor Áron utca út csatlakozásának egyik oldali ívét is érinti. A kivitelezés ideje alatt a közlekedők és a környéken lakók türelmét és fokozott figyelmét kérik. A Táti Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel vár minden fúvós zenét kedvelőt és táncolni szeretőt június 7-én 17 és 20 óra között a Táti Kultúrházba. A Polka partén fellép a Táti Német Nemzetiségi Fúvós Zenekar, a belépés ingyenás.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, de többször megjelenhetnek majd felhők is az égen. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 22 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővérpince Sopron termelői borkimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Tudod, hogy mi helyzet Burai Krisztián házatáján? Nem? Hát akkor meg fogod tudni, mert hogy hozom a bulvárcsokorban őt természetesen. És jönnek majd a névnaposok is. Addig Miley Cyrus tuti, mert hogy kevés duma és jó sok zene ebben a 4 órában a koktél szól. James Jones, Michael Bublé kezdésként pedig Madonna és Sabrina.

Többször is elmondtam már, hogyha ilyen a világ vége, akkor várom. Miley Cyrus és az End of the World itt a Forráson a tavalyi évből szállítottam. Koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével. Hozom a bulvárcsokrot is természetesen. Benne Burai Krisztián, van egy vadonatúj nóton, arról mindenképpen mesélek. Itt lesz a névnapos búcsú, na hát a nevük eredetet tudja, hogy érkezik. Addig pedig legjobbjainkkal bombázlak mindenképpen. A Varda Publik és Szív közössel, itt lesz Charlie Puth mindjárt. Fall on the Flow-dalt pedig most hozok, csak slágerek közt indítom, itt az Itt vagyok.

0: Republic és Steve Collab, Rich Love volt a tiétek Cocktail 4 órában. Kevés Dumával, jó sok zenével, no és persze, hogy Tamással. A vízbe fúló a szalmaszálba is kabaszkodik. Ez a mai napi koktélos bölcsességem, egy magyar közmondás egyébként. Búcsúk, ti jöttök, ismeretlen eredetű régi magyar személynév a tiétek. A török eredetű magyar búcsú és bocsát szavakkal való összefüggése erősen vitatott. Ha meg az, akkor miért írjátok ide? Na mindegy, csak költői kérdés volt. Búcsúk, boldog névnapot nektek! A többieknek üzi, köszöntsétek őket! Bulvár csak akkor, nem sokára, a benne természetesen Burai valahogy ígértem. Addig viszont jön ő például a háborgó mélységgel, itt lesz a Fateless és Dido Collab, se búzi és muzsikál egy nagyot. Elsőként pedig a kereskedelmi szünet után Tom Craft és Illyria közösen tiétek. Mutatom, milyen lesz a Happiness!
1: Nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Hello, szia, Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meatheads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit. Szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meatheads Garden. Open Air Retro, Meatheads Pub, ottali.
5: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Június 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX. Látványos show, fergeteges slágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád. A Jó Világban koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert, majd hajnalig tartó afterparty következik. Ne maradj le! NOX!
6: Június 13-a, Komáromi Erőd.
5: Találkozzunk ott!
6: Jegyek a vanticket.sk oldalon kaphatók.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Kali Krisztián és Lótfi Begi nyomultok a Hámborgó mélység harmadik darabjával. 6 évvel ezelőtt hoztam csak slágerek a nap 24 órájában ez a Forrás Rádió. Benne pedig ez a négy a koktélt hozzá el, kevés dumával, jó sok zenével. És Bulvár Csokorral most éppen a hazai pop és R&B szén a csúcsáról, mert hogy Burai Krisztián kérem nem pihen, sőt a legújabb infók szerint egy óriási kollaborációval rúgta be a nyarat. A producer énekes a hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy május közepén megérkezett a várva várt Bad Boys című gigasláger, amit olyan nevekkel rakott össze, mint Mario Kretz, Gur és Mollywood. Krisztián szerint a dal elképesztően odaver, és a rajongók már most megőrülnek érte a komment szekcióban. Uraim, ajánlom egyébként a videoklipet megnézésre. No de, ha látni akarjátok őt élőben, akkor tehetitek például júliusban majd a Tiszató Fesztiválon, úgyhogy tessék hangolni a legújabb Burai albumra, mert a Bad Boys után garantáltan forró lesz a nyár. Itt nálunk a Forráson és függetlenül attól, hogy nincs az a hú de nagy meleg, jön az RCT és Adam Levine közös, itt lesz a The Chemical Brothers, és persze, hogy a Go, elsőként Romy, csak slágerek közt szól a She's On My Mind.

0: Justin Timberlake-ből soha nem elég. A Mirrors 2013-ból hoztam. A második óra végén érkezett. Ez a koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Jön Anti a legfrissebbekkel, aztán berobban a Purple Disco Machine és a Honey Boy!
1: Nem elfogy az energiád. Mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva dél, szép napot kívánok! Cserpalkovics András lett a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. Partra sodródott tengeri aknát semmisített meg a román haditengerészet. Könyvben mutató lesz Esztergomban. Hittaler Andrát hallják a mikrofon mögött, hozom a déli hír összefoglalót. Új elnököt és elnökséget választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége szerdai közgyűlésén. A továbbiakban Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost, mintegy 2 millió embert képviselő egyik legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezetet, közölte a Székesfehérvári önkormányzat az MTI-vel. Cserpalkovics András közösségi oldalán megköszönve kollégái bizalmát azt írta, hogy óriási megtiszteltetés ez számára és még nagyobb felelősség, amit lelkiismeretesen kíván teljesíteni, támaszkodva minden polgármester kolléga tudására. Elnökként a fő célja, hogy a testület az önkormányzati szakpolitika közös nevezőit, a városok érdekeit és szempontjait képviselje, konstruktívan, partnerként kezelve a kormányt és egyéb szervezetek át. A Fekete-tenger romániai partszakaszán megfeneklett tengeri aknát semmisített meg szerdán a román haditengerészet, közölte a Román Védelmi Minisztérium. A hatóságok a 112-es segélyhívóra szerda délután 14 óra 45 perckor érkezett bejelentés alapján küldték a helyszínre a haditengerészet aknabegyűjtésre kiképzett búvárcsapatát, amely megállapította, hogy egy JARM típusú deszantelhárító orosz aknáról van szó. Miután a katasztrófa védelem megtette a szükséges biztonsági előkészületeket, az aknát 17 óra 40 perckor a helyszínen felrobbantották. A MAPN közleménye szerint az ukrajnai háború kezdete óta a román haditengerészet 9 tengeri aknát hatástalanította a Fekete-tengeren begyűjtött 156 robbanó szerkezet közül. Szeretettel invitálnak mindenkit Nyilas Attila Műveleti Memória című kötetének esztergomi bemutatójára a Kaleidoszkóp házba június 6-án 18 órára. Az est házigazdája Kali Ágnes erdélyi magyar költő, író és dramaturg, a verseiből felolvas a szerző, a kötetet ismerteti Bodrogi Csongor irodalomtörténész, a belépés díjtalan. Június 7-én Komáromban tartják a Vivace Zenei Egyesület ünnepi koncertjét, amellyel megalakulásuk 30. évfordulóját köszöntik. A hangverseny a Győri Filharmonikus Zenekar tolmácsolásával csendül fel. A program 19 órakor kezdődik a Petőfi Sándor Művelődési Házban.
0: Időjárás.
1: Ma az előrejelzések szerint napos idő lesz, ám többször megjelennek majd felhők is az égen. Csapadékra nem kell számítani, 22 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Jelentem, ezennel elindult a 3. óra itt a koktélban. 4 órás, úgyhogy van még 2 kevés duma, jó sok zene és Elton John már, ami a bulvárcsokrot illeti. Tamás, köszi, hogy itt vagy. Leonie Jeezyvel érkezik a New Level Empire is. Jön a Milk & Sugar kezdésként, a Purple Disco Machine és Benjamin Ingrosso kollab. Honey Boy, rádiózz velem!

0: Igazi rock and roll, már ami a dal címét illeti, Leon és Yeezy közöse itt a Forráson. A vízbe fúló a szalmaszálba is kapaszkodik. Ez a magyar közmondás a mai koktélos bölcsességem. Tedd a memóriába, kell, akkor pedig vedd elő. Koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Ez az óra már a Buenos Morgan visszatekintőt is elhozza számodra. Vacsora akkor és most. Na ez a címe ennek a blokknak, hát mi történt régen, amikor vacsoráztunk, tegyük fel mondjuk a 90-es években, és mi történik most? A kettőt hasonlítják össze. A reggelesek. Na mutatom majd nem sokára, addig viszont Elton John-nal tuti találkozol, aki egy dalban Dua Lipával együtt, no és emellett még a bulvárcsókorban is. Jó lesz, várd meg! Addig Kygo és Eva Max, jön James Arthur, Sam Felt pedig Kesával közösködik, Stronger, így a dal, csak slágerek közt a tiéd.
1: Forrás Rádió.
2: What's up? This is Sam Feld, and you're listening to my track Stronger with Kesha.
3: If you wanna get stronger,
1: mindig veled.
3: I find my way through the darkness.

Sima Max, ahogy ígértem, 2 évvel ezelőttről érkezett a Whatever. Csak slágerek, ez a Forrás Rádió a nap 24 órájában. Ebben a 4-ben pedig a koktél a tiéd, kevés dumával és persze jó sok zenével. Figyelem, pop és rock rajongók, a legfrissebb és legütősebb hír egyenesen a brit királyi zenei udvarból érkezik, a 78 éves legendáról, Sir Elton Johnról, aki hivatalosan is bejelentette, hogy teljesen elkészült a legújabb nagylemeze, ami ráadásul állítása szerint vidám, boldog és teljesen más lesz, mint amit eddig tőle megszokhattunk. Nos, ez a hír azért is hatalmas durranás, mert a zongorista énekes hosszú hónapok óta küzd egy súlyos szemfertőzéssel, aminek következtében a jobb szemére teljesen elveszítette a látását, és hát valljuk be, a bal szeme sem az igazi. De Mary Claire szerint a zeneipar örök mozgója nem adja fel, ha olvasni vagy filmezni nem is tud, a hangszeren való játék és a dalszerzés tartja benne a lelket. No, ez örömteli hír, ő jön mindjárt, de érkezik a Maroon 5, jönnek a Cuki Bébik, Dr. Alban is, mekkora klasszik, elsőként pedig nagy kedvencem volt akkor, amikor megjelent Dua Lipával közösödik Elton John, ilyen lesz a kereskedelmi szünet után a Cold Heart!

0: este 8-tól 10-ig DJ Ubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
2: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
3: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
4: Újra fergeteges Neoton koncert a Hotel Gottwald szabadtéri színpadán június 12-én este.
5: A koncert előtt DJ Dominik, a koncert után DJ Bóli és DJ Boris gondoskodnak a jó hangulatról.
4: Jegyek elővételben a Hotel Gottwald recepcióján kaphatók. Online jegyvásárlás a Blue Hill oldalán. Kapunyitás 19 órakor.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: Five és Kendrick Lamar közöst hoztam el, ez volt a Don't Wanna Know, 10 évvel ezelőttről érkezett Cocktail, 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és természetesen Tamással. Előtte mindig a Bonus Morgannel találkozol, 6 és 10 között ébresztenek a srácok, ma mondjuk Roland nélkül, mert hogy urológusnál volt, legalábbis Ádi mindig ezt mondja és viccelődnek ezzel. No, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mi a helyzet a vacsorával. Régen mit vacsoráztunk, hogyan tettük, és most mit vacsorázunk, és hogyan tesszük. Mutatom a részleteket.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na, az a helyzet, hogy a témánk ma a kajálás. Méghozzá a vacsora, a nagy vacsora csata, mert tegnap engem nagyon inspirált egy cikk, amit találtam az interneten, és arról szól, hogy mikor alakult át a vacsorázásunk egyfajta ilyen egyórás futárvárássá, meg agyalássá a fölött, hogy oly, most mit is együnk, rendeljünk, itthon főzzünk valamit. Abból, hogyha belegondolsz, akkor nem tudom nálatok, hogy volt, de nekem gyerekkorunk vacsorái, azok általában úgy néztek ki, hogy a hideg tálat így kiraktuk az asztalra, az általában egy ilyen műanyag edényben volt benne a klasszikus kis párizsi, ilyen rúd, amiből le tudtunk kerekíteni egyet, volt benne sajt, esetleg mackó sajt, valamilyen krém vagy vaj, és akkor ott volt a kiflés, ez volt a vacsi.
3: Nem nálunk is, de ugye nálunk nem volt így külön szeparálva, tehát nekünk magában a csomagolásában maradt, csak nekünk is ez volt, igen, és akkor zöldség még hozzá esetleg.
2: Jó, hogy mondod a zöldségeket. Mi, amik nem voltunk soha, az ez a piros-aranyos vonal, azt én nagyon utáltam.
3: Én nagyon szeretem.
2: Tényleg?
3: Igen, de nagyon nem tesz jót a gyomromnak, úgyhogy meg kipattogok tőle a sok fűszertől.
2: Én azt nagyon nem szerettem soha.
3: Meg a gulyáskrém, fú, de jók ezek.
2: Ilyen a gulyáskrém?
3: Igen.
2: De a gulyáskrém az nem a levesbe kell? Azt úgy kented kenyérre?
3: Nem, én a kenyérre. Nem, hát úgy, hogy tudod, vaj, aztán szalámi, amíg még ettem húst, rá ugye így pöttyözve a piros-arany vagy a gulyáskrém, teljesen mindegy, melyik volt otthon, és akkor a tetejére sajt.
2: De mi ezt ketchup-val csináltuk, de ez mindig az őrületbe kergette a babysittert. Ú, Roland, most, hogy belém kötne egy babysittert.
3: Ja, igen, neked tudjuk, igen. Mindegy... Burzsujéknál babysitter.
2: Burzsujéknál babysitter volt neked csak. Az én gyomromnak nem tett jót a piros arany, nekem sem. Nem, egyszerűen nem szerettem az ízét. Valahogy ezeken a kultúrszendvicseken is, amikor ugye a tojásra rápöppentenek egy darabot, akkor is azt úgy valami bele lekenem ott az abrosz aljába. Tehát, hogyha valaki a rendezvényeket szervez, akkor az én vagyok. Meg én vagyok az, aki, hogyha kevés a feltét, akkor leveszem egy másikról is, és akkor gyakorlatilag ott marad egy vajas szendó, az én vagyok.
3: Azt mondjuk én sem szeretem, ha nincs rajta elég feltét.
2: Na ugye, tehát legyen az előkelő. De hogy igen, ez volt, ezek a krémek voltak, amikor nem volt szezon, amikor meg szezon volt, akkor nálunk ugye a paradicsom, a nagyon-nagyon gazdag időszakban kaliforniai paprika, de általában a zöld igen. paprika, igen. Igen. És én még a retket is szeretem.
3: Az is
2: jó volt. Na igen. Hát ez volt a mi vacsoránk, nem? És nem volt ebből ilyen nagy dilemma, hogy akkor most mi legyen a vacsi, hanem ezt, hogy kivettük, leültük, megettünk.
3: Igen. Nem, inkább a dilemma az ebéd volt mindig.
2: Ugye? Na, várjál, milyen ebbe tovább menjünk, csak még egy gondolat, egy utolsó tőlem így a vacsorához, hogyha nagyon-nagyon össze akarták kapni magukat anyáik, akkor tudod, mi volt még? Na. Volt ez a meleg szendvics sütőnk.
3: Ja,
2: volt, az igen. Ilyen háromszög alakban.
3: Jó kis meleg szendvics. Azt süti egyébként a legjobb meleg szendvicset.
2: Igen, lehet, hogy felgyújtja a lakást, hogy ott hagyjuk, de a meleg szendvics az nagyon...
3: Mondod, én azt hittem azt a másikat, mondod, azt a fémet, amiben tudod
2: így berakni. Kik a gazdagék?
3: Volt nekünk, az is finom. Én egyébként azon éltem az egyetem alatt, ezen az összecsukhatós szendvics.
2: Hú, de jó cucc, és akkor úgy kellett, hogy megvajasztuk kívülről a kenyeret, és akkor úgy összesült, jó, de jó volt az.
3: Én belül vajasztam.
2: De kívül, abban a háromszög sütőben az volt az igazi trükk, hogy a két szendót, azt kívülről is megvajasztad, aha. És akkor úgy, de finom lett, azt a rohadt. Na igen, és abból valahogy ilyen végtelen mennyiséget meg tud enni az ember, tehát ez az egyenes lejtő a hízás felé.
3: Ja, igen.
1: Buenos morgen, minden

0: A Solana és David Guetta közös még 4 évvel ezelőttről. A Rendzsán volt a tiétek. Koktél 4 órában, kevés Duma, jó sok zene természetesen. A Mindez Tamással. Hozom kit itt a legfrissebbekkel, aztán nyitom a 4. órát DJ Snake-kel és Bipolar Sunshine-nal. Ilyen lesz a Paradise!
1: Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban.
2: Hello, hello, hello!
1: Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
4: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garten Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
3: Az Ördöge van Piknik teraszon.
4: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
3: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
4: Tali ott.
5: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép napot kívánok! Június 8-ától lezárják az egyes számú főút alatti gyalogos aluljárót, stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, világkupával debütál a kajakenú vadvízi szakága hazánkban. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkálatok miatt június 8-ától hétfőtől lezárják az egyes számú főút alatti gyalogos aluljárót, amely a Köves útról délfelé biztosít gyalogos kapcsolatot, közölte Tatabánya városa közösségi oldalán. A lezárás várhatóan körülbelül 6 hónapig tart, kerülni a barlang sétány vagy a csomópont irányába lehet. Kérik az érintettek türelmét és megértését. A lezárások kellemetlenséget okoznak, de az M1-es bővítéséhez kapcsolódó munkák idején a gyalogos közlekedés biztonsága érdekében szükség van rájuk. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 22. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. 1920. június 4-én írták alá a trianoni békediktátumot, a 106 évvel ezelőtti eseményre környén ma délután 5:30-kor emlékeznek, és helyezik el a kegyelet virágait a trianoni emlékműnél. Közreműködik a Vackoróvoda és Bölcsöde kamarakórusa, Görcsi Maja, Lili és Dalos Zoltán. A megemlékezésre és főhajtásra mindenkit vár környékösség önkormányzata. És végül sport, 21 ország több mint 130 versenyzője száll vízre pénteken és szombaton Dunaremetén, ahol vadvízi világkupát rendez a Nemzetközi és a Magyar Kajakkenú Szövetség. Ebben a szakákban ez lesz az első nemzetközi esemény Magyarországon. A kétnapos esemény pénteken a közel 5 kilométeres hosszú távú futamokkal kezdődik, amelyek a Kisbodaknál található Szent Kristóf hídtól rajtolnak. Ezt követik szombaton a sprintversenyek, vagyis a 200 méteres táv küzdelmei. A felnőtt korosztály mellett U14-ben, illetve Mastersben is osztanak érmeket.
0: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan napos, gomoly felhős időre készülhetünk, egy-egy záporral, gyenge zivatarral, az északnyugati szél megélénkül, 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap egy újabb hidegfront érkezik, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar is lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Koktél 4 órában, egészen 2 óráig. Kevés duma, jó sok zene, ez jellemzi Noé és Tamás is. No, meg Miley Cyrus, ő érkezik majd a Bulvár Csókorban, úgyhogy mindenképpen ajánlom a figyelmedbe. Csak slágerek itt a forráson, Blankával, Robi Schulzzal, Lynn Marlinnal és DJ Snake-kel, no, meg Bipolar Sunshine-nal. Kezd már is a Paradise!

ugye ismerős volt, na persze, ászereje, Blanka jó voltából szállítottam. Koktél 4 órában kevés Dzsumával, jó sok zenével és Tamással, mindez persze a búcsúk neve napján. Boldogat nektek! A vízbe fúló a szalmaszába is kapaszkodik. Ez a magyar közmondás, a mai napi koktélos bölcsesség. Ha kell esetleg, a memóriába föltéve előveheted bármikor. Bulvárcsonkor, benne Miley Cyrus, jön az Avatárnak a betét dalával, de hogy melyik az? Na nem sokára kiderül, addig viszont mindenképpen jelentkezem. Például Calvin Harris-zel, itt lesz Keanu Silva is a nagy klasszikkal, itt pedig Bája Lex a Schlemper, no és Nagy Bogival az újdonság indul. Csak slágerek közt, Téda, nem hiszek!

persze, John Newman, na persze, hogy a Blame volt a tiétek, csak slágerek között szállítottam. Fontos változás történt az M1-esen, Herceghalomnál a csomópont átépítése kapcsán Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. A kijelölt terelőút a következő 22-es kilométernél lévő sasfészektó pihenőhely. Ugye érthető voltam. 0-20-94-8-94-85-ös a számom, ha infód van, akkor dob mindenképpen, én pedig ígérem, hogy továbbítom. Közepes a fenyőfélék, a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja, a többi pedig alacsony. Ez némi kis felüdülés számunkra, ugye? No és felüdülés, a Miley Cyrus féle bulvár csókor is, mindjárt jön az Avatar betét dalával. Itt lesz Tate McRae, Alessandra és persze Farouk. A kereskedelmi szünet után a

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Parnógraszt, Dániel Fi, K. Kevin, Báj Alex, Korda György és Balázs Klári, Demjén és még sokan mások. Ugye te is jössz? Vízzene Virág Fesztivál. Tarts velünk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai téli csomaggal 7.990.000 forinttól a Nissan császárnál. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissancsászár.hu oldalon, vagy a márka kereskedésünkben. Tatabánya, Bárdos László utca 1.
3: Mit nézel, Anna?
4: Nézd, Marinini erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
3: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, New Carrara burkolat.
4: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
5: Mercury Market, otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

De jó volt ez a lassú, imádom. Jó azért néha megpihenni a gyors pörgős felvételek között. Miley Cyrus az Avatarból, a Dream is One volt a tiétek. Apropó Miley Cyrus, benne a bulvárcsokorban persze, a legfrissebb és legforróbb pletyka szerint a popdiva Ausztráliát veszi célba. A zeneipari pletykák szerint ugyanis ő lesz a fő fellépő a szeptember 11-i Melbourne-i gála meccsen. Nos, ha ez igaz, akkor az év egyik legnagyobbat szóló stadion koncertjére van kilátás az óceán túloldalán. Amúgy alig pár hete május 22-én Miley végre hivatalosan is megkapta a saját csillagát a hollywoodi hírességek sétányán. A héten pedig a divatlapok is tőle hangosak. Miley laza, bő, farmeres szerelésével egy személyben határozta meg az idei nyári utcai trendet. No, de hogy mi volt a zenei trend mondjuk 2024-ben, ezt meg tudom mutatni inna, valamint Jay Over jó voltából. Itt lesz a halott pénz, és a darabokra törted a szívem. No, meg szia, és persze Sean Paul! Csak slágerek közt indítom a Cheap Thrills-t!

Ez a Forrás Rádió. A Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió.

Alex and the Stanis Nervo. Na, coming to my world, elzártam ezt az órát, és jelzem magát a koktélt is, mindez sütörtökön. Meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmet. 10 órától mostanáig a 4 órás magazin műsort kevés dumával és jó sok zenével hallottad. Holnap is fogod. Jövök 10-kor, koktélos pohár el, holnap pedig hozd újra, és gyere szomjasan. A folytatás Lackót hozzá, nektek érkezik a délutáni csúcs, aztán én csütörtök lévén a netes kedvencekkel a Forrás Charterben, majd pedig DJ Major Gép 2 órája a Light Sessionben. Na, ciao ciao mindenkinek, sziasztok! Lady Gaga kezd az óra elején, jön a Garden of Eden, ezt mutatom, holnap pedig győzöm!

0: nincs piros lap, csak slágerek és sport. Sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
3: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
4: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Július 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX. Látványos show, fergeteges slágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád.
5: A Jó Világ Van koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert.
4: Majd hajnalig tartó after party következik. Ne maradj le! NOX!
5: Június 13-a, Komáromi Erőd.
4: Találkozzunk ott!
5: Jegyek a vanticket.sk oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt, jó napot kívánok! Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. A Nébik az afrikai sertéspest is megjelenését igazolta a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Májusban 161 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Megjelent az afrikai sertéspest is egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertés állományban, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az MTI-vel. Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébik elnöke azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el, és bezáratta a 3000 sertést számláló gazdaságot, amely körülvédő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, és korlátozásokat vezettek be. Megkezdődött a fertőzés eredetét és esetleges továbbterjedését felderítő járványügyi nyomozás, valamint az állomány felszámolása is. A Nébik a járványvédelmi előírások betartására, a fertőtlenítési eljárások végrehajtására figyelmezteti a sertéstartókat. Több száz település nevezett Magyarország legismertebb környezetszépítő kezdeményezésére, a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul, közölte a Visit Hungary az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a legtöbb pályázat Veszprém, Borsoda, Baújzemplén és Pestvár megyéből érkezett. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának. Tavalyhoz képest ugyanakkor a virágos városi séták, falusi séták kategória iránt ugrott meg az érdeklődés, ezekre 40%-kal több önkormányzat jelentkezett. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrend Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Rajtószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön a közösségi oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónap során két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Görög ételkóstolóval egybekötött görög táncház lesz Tatabányán. Június 5-én pénteken 19 órai kezdettel az Erkel Ferenc Zeneiskolában rendezik meg a programot. A táncokat Miklós Zoltán, az Ineos Tánc Együttes táncosa tanítja be. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan napos, komoly felhős időre készülhetünk, egy-egy záporral, gyenge zivatarral, az északnyugati szél megélénkül, 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap egy újabb hidegfront érkezik, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső zápor, egy-egy zivatar is lehet majd.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió.
4: Mindig veled, és egyben mindig a legtutibb slágerekkel. Hello, bello, sziasztok, szép délutánt kívánok mindannyiótoknak. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és a legtutibb slágereket ígérem ebben az órában is a legjobbakkal tartatok. Közlekedési információk, és persze sztár információk mellett. Ami viszont most következik, az az egyik sztártól való, Lady Gagától. Jön már is a Garden of Eden, tarts velem!

Szizáltal ez volt a Kill Bill, ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok csak slágerekkel, közlekedési információkat pedig már is kaptok tőlünk, mert természetesen ezúttal sem hagyhatjuk ki a nap fontosabb híreit. Tatától Óbarokig az M1-esen a rendkívül erős forgalom miatt torlódnak a járművek, mindkét sávban sok helyen araszolás, meg megálló kocsisor és jelentős menetidő tömegkedés tapasztalható emiatt, úgyhogy erre azért számolnotok kell. Herceghalomnál a csomópont átépítése kapcsán Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. A kijelölt terelőút a következő 22-es kilométernél fekvő sasfészek tópienő hely. Szintén a főváros felé, szintén az M1-en a komáromi csomópont után egy személyautó és egy kamion karambolozott, a 77-es kilométernél egy sávon halad a forgalom, jelentős torlódásra számíthatok ezen a részen. Egyébként pedig a főváros felé vezető oldalon a 17-es kilométernél úgy alapvetően megnyitották a Biatorbágyi csomópontot is, úgyhogy ott most már egy kicsikét jobb a haladási lehetőségetek. Közlekedési infokat persze ezúttal is szívesen és köszönettel veszünk a 0620 978 978-re. Nagyon szépen köszönjük. A folytatásban pedig Dániel Figergő, Rácz Gergő és Lotfi Begi közösen érkezik Megváltam címmel.

0: Pretty Woman, Esztékkel, Pitbull-dal és Gabri Pontéval itt a Forráson, ahol most a Buenos Morgan legjobb pillanatai közül válogatunk nektek, ebben az esetben pedig a női pisszoár érkezik, mert hogy ilyen is van, legalábbis erről volt szó a Buenos Morganben.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Itt van pár delikvens, ezt például szívesen kipróbálná, aztán férfiak nem reagáltak, érdekes, azt nézem, még itt van egy ilyen reakció Zitustól, hogy neki a háttérzaj az számít. Tehát, hogyha hangos helyen vagy, mondjuk ilyen szempontból egy futóverseny az működhet, akkor
3: de, ott... Nem feltétlenül, nem minden esetben. Mert mondom, hogy ha az elején van, akkor oké, mert akkor még sokan vannak ott, de utána már azért szerintem nincsenek annyira egybe az emberek, hogy akkor alapzaj legyen.
2: De tudod, mi az, ami ilyenkor még lehet, hogy elkezdesz énekelni? Kicsit
3: vagy odaállítasz egy bőgő szarvast mellé, és akkor... elnyomja a hangokat.
2: Minden esetre nem illik az ilyet fotózni, tudom, mert egyébként látom itt a videókon meg a bemutatókon, hogy azért hogy mindenkit meglep a találmány, tehát hogy azért elég sokan fotózgatnak, úgyhogy még egy ilyennek ki lesz téve az első pár ezer hölgy, aki ezt kipróbálja, de hogy ez most hétvégén startol Magyarországon. Az
3: Aldi női fotógálán.
2: Ez az első, ez a debütálása. A Lapi Dua női pisszoár. Nagyon jó. Meg lehet majd nézni, valaki, ha kimegy erre a futógálára, akkor majd fotózza már.
3: Szegény. De amúgy mennyi... Csak úgy fotózza le, hogy nincs benne senki.
2: Hát, vagy legyen, hát elfutsz. Úgy sem vesz észre. Hogy a futógálán, hogyha nagyon akarsz futni, akkor meg se állsz. Na mindegy, azt nézem.
3: Hát jó, de ha akkora a táv, tehát hogyha mondjuk ilyen 70 kilométeres távokat futsz le, akkor egy ilyennek van értelme szerintem.
2: Értem, csak...
3: Tehát, hogy azért ott szerintem rádió, hát a pisi, bár én nem vagyok egy tehát nem vagyok futó ember, tehát egyszer álltam neki futni, én 6 kilométerig jutottam, és nekem az volt a csúcs.
2: Kitit kéne megkérdezni?
3: Hát Kitti is szerintem ilyen 6 heteket.
2: Azért van,
3: neki is az volt a csúcs, de igen, őt kéne.
2: Na de hogyha már beállsz egy ilyen pisszoárba, akkor inkább a Kittivel, tehát inkább valakivel, akit ismersz, vagy inkább valaki vadidegen, mert úgyis elfelejt.
3: Hát igazából szerintem mindegy.
2: Hírességekkel.
3: Ilyen esetben, ha látszik a fejem, akkor mindegy.
2: Melyik az a popstár, aki előtt szívesen pisilnél? Ezek ilyen mindennapos kérdések, amik fontosak.
3: Senki előtt nem pisilnék szívesen, szóval ezt így elengedném én ezt a történetet.
2: Ez a lényeg, hogy engedd el. Ez
3: a
2: lényeg.
3: Nem tudom. Az a probléma, hogy nem tudom.
2: Sétálsz az utcámban.
3: Lehet. Na látod, annak több értelmét látnám, hogyha kitalálnának a futónőknek egy olyan fehér neműt, amiben így összegyűjti a pisit.
2: Na de persze érted, a strandon, meg a medencében, meg a Balaton, ez egy országvécé, tehát ott mindenki elengedi magát. Azt kéne, hogy legyen egy ilyen kis medence a futóversenyen, amiben csak így belengeded magad, és akkor...
3: És akkor
2: sokkal jobb, nem? Hát is látszhat, nincs is vele meló, valamennyit elbír a klortabletta. Figyelj, Lady Gaga jön, ő szerintem biztosan kipróbálná. Én várok még véleményeket, tényleg nagyon sokan írtatok, most nem tudok mindenkit beolvasni, de még egyet, egy férfi ember is írt nekünk, úgyhogy hadd fejezzük be ezt a témát férfi szóval, és István, köszönöm. Sziasztok, ezt is elveszik tőlünk a nők. Ennyi.
1: Buenos Morgan, minden

0: beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idén először Rocksziget a Vízzenevirág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
2: Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
4: Hello, szia Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meet Heads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meatheads Garden. Open Air Retro, Meatheads Pub, ottali.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Don't Dance Matovával és Erik Iglesiasszal, ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok mindig veled, csak slágerekkel, és időnként azért ezen kívül még sztárinformációkkal is. Például hát Joe Jonas és Sophie Turner következik, mert hogy az ő viszonyuk szerelemből kis ilyen utálattá változott, de szerencsére az utolsó pillanatban sikerült visszafordítaniuk a gyűlökörésben csapott gyerekfelügyeleti harcot, és mostanra már békés, barátságos módon nevelik együtt a két kislányukat. Szingli apuka vagyok, és a gyerekeim édesanyjával együtt neveljük a kicsiket, mondta a Hey Jonas produkcióban Joe Jonas, és hozzátett azt is, hogy sok ember jár hozzá hasonló cipőben, de ő különösen örül neki, hogy Sophie-val ilyen harmonikus a viszonyuk. Hálás vagyok, hogy olyan szülőtársam van, akivel még a rosszabb napokat is kibalanszoljuk. Az énekes 2019-ben vette feleségül a Trónok harca sztárját, de 4 év múlva elváltak. Kis Ian pedig csúnya pereskedésbe fordult a dolog, de végül aztán sikerült megegyezniük a kislányuk kérdésében. Hát, ez a helyzet most ennek kapcsán. Innen a Forrás Rádióból pedig Kygóval és Dan Timinskyvel folytatjuk, most itt van a Heaven on Your Mind.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, csak slágerekkel. Hamarosan most már hírek és információk érkeznek hozzátok, de előtte azért még van időnk egy picit zenélni. Ezek közé tartozik például a New Level Empire és Curtis első és utolsó, valamint a Pets & Small Sun Comes Out című felvétele. Ne menjetek messzire, innen folytatjuk.
1: Úgy volt.

0: És akkor el is érkezett az óra vége, ami azt jelenti, hogy természetesen hozzuk nektek az információkat. Na, hogy Kitti tolmácsolja majd nektek ezeket megint csak. És aztán pedig folytatjuk a legjobb slágerekkel, ennek farvizén felevezve pedig majd jön a David Guetta, a Hypaton és Bonnie Tyler közös Together 2025-ből mutatom.
1: Vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tata újra felébred. Vízzene Virág Fesztivál 2026. Június 25-től 28-áig. Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu. Még nap, végtelen élmény.
3: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
4: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
3: Az Ördöge van Piknik teraszon.
4: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
3: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
4: Tali ott!
2: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 3 óra köszöntöm Önöket. Egyeztetésre hívta az agrárminiszter a sertéságazat szereplőit az afrikai sertéspestis vírus megjelenése miatt. Az Európai Bizottság az energiahatékonyságra vonatkozó uniós szabályok átültetésére szólította fel hazánkat és Romániát. Szoboszlai lett a szezon legjobbja a Liverpoolnál. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertéstermékpálya szereplőit az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön a közösségi oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta. Felidézte a Nemzeti Élelmiszer Láncbiztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Bonna Szabolcs kiemelte, a megbetegedés emberre nem veszélyes, elszigetelt eset, és a hatóságok a megfelelő intézkedéseket megtették. Az Európai Bizottság indokolással ellátott vélemény megküldésével szólította fel Magyarországot és Romániát csütörtökön, hogy ültessék át nemzeti jogrendjükbe az energiahatékonyságra vonatkozó uniós szabályokat. Az uniós bizottság a júniusi kötelezettségszegési eljárásokat ismertető csomagjában azt kifogásolta, hogy az átdolgozott energiahatékonysági irányelv rendelkezései nem kerültek be a két ország nemzeti jogszabályaiba. Az átdolgozott irányelveket 2023-ban fogadták el, és a tagállamoknak az intézkedések többségét 2025. október 11-éig kellett volna bejelenteniük. Június 7-én Komáromban kerül sor a Vivace Zenei Egyesület ünnepi koncertjére, melyel megalakulásának 30. évfordulóját köszönti. A hangverseny a Győri Filharmonikus Zenekar tolmácsolásával csendül fel. A program 19 órakor kezdődik a Petőfi Sándor Művelődési Házban. És végül sport. A szurkolók Szoboszlai Dominikot választották az idény legjobbjának az angol bajnokságban szereplő Liverpool labdarúgó csapatánál. A klub honlapja szerint a magyar válogatott csapat kapitánya a szavazatok több mint 2/3 begyűjtve érdemelte ki pályafutása során először az elismerést. Szoboszlai az év gólya versenyben is ott van a jelöltek között a Liverpoolnál, 8 találatára lehet voksolni a 20-as szűkített listán. Ezek közül 4-et szabadrugásból lőtt a Premier League-ben, ez rekord a klubnál.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős napos időre van kilátás, az északnyugati szél megélénkül, elszórtan lehet csapadék, 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken erősen megnövekszik a felhőzet, de zápor inkább csak a Dunántúlon fordul elő, 27 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővérpince Sopron termelői borkimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel is. Hello, hello, szép délutánt mindenkinek. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a délutáni csúcs. A mikrofonnál továbbra is Bálint Lászlóval és a legjobb slágerekkel, amelyek persze a közlekedési információkkal tarthatok, hogyha itt tesztek a következő órákban is. Úgyhogy ezennel a második óra kezdeténél már is azok egy újabb kiválódal David Gettával. Ez a

0: could break my heart.
1: Break my heart. Dua Lipa törte össze a szívünket azzal, hogy nemrégiben férhez ment, de hát ilyen a világ rendje, ugyebár, kedves férfitársaim, ez van. A lényeg, hogy dalaival továbbra is elkápráztat bennünket, és ezt gondolom így lesz majd idén is, legalábbis kíváncsian várom majd az új fejleményeket a dalaival kapcsolatban. Addig is, amivel mondjuk mi magunkat kápráztathatjuk el, azok a közlekedési információk, mint tudjátok, az M1-esen még mindig van egy kis fennakadás, nem is kevés, ugye egyrészt Tatától-Óbarokig dugó van a főváros felé, illetve szintén a főváros felé visszába, Komáromi csomópont után egy személyautó és egy kamion karambolozott, itt pedig csak egy sávon halad ezáltal a forgalom. A kialakult torlódás az Útinform szerint úgy nagyjából 5 km hosszú. Én talán egy picit hosszabbnak látom, de nem tudok szemmel mérni egy térképen, úgyhogy ha gondoljátok, akkor ti ott a dugóból akár nyilatkoztatok is erről. 0620 9 9 8. Alok és Anita érkezik a folytatásban a Looking for Love-val, őt pedig Azi és Dash közöse, a Te vagy az a lány követi majd. Maradjatok velük!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzenevirág Fesztivál Tatán. Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornograst, Daniel Fi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Ossian és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már? www.vizzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Mit nézel, Anna?
3: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
2: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, New Carrara burkolat.
3: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
4: Mercury Market, otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
6: Gyermeknapot rendez a hídgyülekezet Tatabányán, a Köztársaság út 1 percében, a Vértesag órájával szemben, június 7-én vasárnap 1 órától. Ugrálóvár, rodeóbika, arcfestés, kézműveskedés várja a gyerekeket. A zseniális lögdakecskét játékkal az apukák is összemérhetik erejüket. A vidám és örömteli hangulatot a finom street food falatok fokozzák. A részvétel és a játékok igénybevétele díjtalan. Szeretettel vár minden kis és nagyobb gyermeket, szülőt és nagyszülőt a hídgyülekezete június 7-én vasárnap 1 órától.
7: Figyelem! Észak-Komárom és környéke! Június 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX! Látványos show, fergeteges lágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád.
8: A Jó Világban koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert,
7: majd hajnalig tartó after party következik. Ne maradj le! NOX!
8: Június 13-a, Komáromi Erőd.
7: Találkozzunk ott!
8: Jegyek a vanticket.sk oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt.
9: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: that I close my eyes, it takes me back, takes me back.
1: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
2: És akkor továbbra is változatlanul ugyanaz a helyzet az autópályán, ahogy korábban is említettem nektek, torlódás van Komárom térségében. Itt ugye elsősorban egy karambol miatt kell arra készülnötök, hogy Budapest felé csak egy sávon tudtok haladni a 77-es kilométertől kezdődően. A kialakult torlódás nagyjából 5-6 kilométeres ezen a szakaszon. Tatától Óbarokig rendkívül erős a forgalom, bár igazából már a komáromi torlódás nagyjából egybefüggővé tette ezt az egészet, így hát igazából mondhatni, hogy már onnan a baleset utántól is igazán nehezen tudtok haladni az autópályán a főváros felé vezető oldalon. A terelt sávtól már ugyan megindul a forgalom, viszont addig eljutni azért ez egy kisebb kihívásnak felel meg most, úgyhogy javaslom nektek, hogy mielőtt térjetek le az egyes főútra, vagy éppen más olyan kerülő útra, ami éppen az utatok, az úti célotok felé visz majd. Nyilván a Budapest felé és a közbenső települések felé haladóknak az imént említett egyes főút az, ami megoldást jelenthet. Időközben pedig most frissült itt az oldal, hogy történt még egy baleset, szintén a főváros felé vezető oldalon. Ez pedig már Bicske térségében, a 42-es kilométernél, úgyhogy nem számítanék arra, hogy igazán könnyen tudtok hazafelé eljutni. Ez egy picit nehézkes lesz ma, ha Budapest felé tartotok. Hát mindenkinek kitartást kívánok az utakon, és ha láttok valamit, tudtok valami plusz infót, akkor a szívesen és köszönettel veszük a 0-20-98-98-5-ön. Nagyon szépen köszi, balesetmentes jó utat!

Folyamatosan vizsgáljuk a pályát, azt ígérem majd nektek a folytatásban is. Az Offenbach-féle B-Mine után pedig azért a közlekedési infók helyett már inkább a mondhatni hagyományos információk érkeznek majd hamarosan, mégpedig Kittivel, úgyhogy ezért már nem kell sokat várnotok. Viszont azt garantálni tudom nektek, hogy a következőkben is hozok kiváló dalokat, amelyeket mondjuk együtt énekelhettek a rádiókészülékkel. Ilyen például az Ocean, amely egyébként Kevin Harris és Jesse Reyes közöse, vagy éppen Pápai Jóci és a Látomás, ők ketten mindenképpen jönnek majd. Ne menjetek sehova, mindjárt jönnek a hírek is.

Ha ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

0: Egy újabb óra végén pedig Kitty érkezik a legfontosabb hírekkel, információkkal. Én pedig Meghan Trainor és T-Pain közösét hozom nektek, mindjárt forog a Been Like This. Mutatom!
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója. Íjés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tavaly jó volt, idén még jobb lesz. Vízzenevirágfesztivál. Találkozunk Tatán.
3: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
2: 4 nap, végtelen élmény.
4: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Ford bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
5: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
6: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai téli csomaggal 7.990.000 forinttól a Nissan császárnál. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissancsászár.hu oldalon, vagy a márka kereskedésünkben. Tatabánya, Bárdos László utca 1.
7: Újra fergeteges Neoton koncert a Hotel Gottwald szabadtéri színpadán. Június 12-én este.
8: Előtt DJ Dominik, a koncert után DJ Bóli és DJ Boris gondoskodnak a jó hangulatról.
7: Jegyek elővételben a Hotel Gottwald recepcióján kaphatók. Online jegyvásárlás a Blue Hill oldalán. Kapunyitás 19 órakor.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, üdvözlöm Önöket. 4 vizsgáló bizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg hétfőn az országgyűlés. Együttműködési megállapodást kötött a Vármegyei Iparkamara és az Etutus Egyetem. Kis repülőgép zuhant le Isztrián, többen életüket vesztették. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Együttműködési megállapodást kötött a Komárom-Esztergom vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara és az Edutus Egyetem. Az ünnepélyes aláírást ma tartották Tatabányán. Hogy ennek mi a célja, arról dr. Szerencsés László, a KEMKIK elnöke beszélt.
2: Megkeressük a vállalkozásokat és célzottan kérdezik őket, hogy melyek azok a tanfolyamok, vagy esetleg szakmai kérdések, amik őket mondjuk izgatják, és ezzel kapcsolatosan nyilván keressük az Edutus Egyetemet, összehangoljuk a vállalkozók és az Edutus Egyetem munkáját, így próbáljuk megtalálni azokat a képzéseket, amikre a vállalatoknak a napi tudásukhoz szükségük van.
1: A jövő héten hétfőn és kedden ülésezik az országgyűlés, a képviselők hétfőn megválasztják 4 parlamenti vizsgálóbizottság tisztségviselőit és tagjait, a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság vezetőiről és tagjairól azonban csak az azt követő héten szavaznak majd. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke a házbizottság csütörtöki ülés követően az MTI-nek nyilatkozva elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseit, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról döntenek hétfőn, mondta Hallerné Nagy Anikó. A szántókon a kalászosok és a repce, a szemnövekedés, a nyári kapásnövények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik majd meg a talaj, másfelé fokozódik a mezőgazdasági aszály, írta a Hungarom ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt 10 napban többnyire 5-15 mm eső esett, délnyugaton azonban nagy területen 20-50 mm is lehullott, míg a középső tájakon sokfelé még 2 mm sem. Az elmúlt 30 nap csapadék összege az ország déli, délnyugati részén magasabb a sok éves átlagnál, az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső fél méteres talajréteg. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében csütörtökön, a balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették horvát hírportálok. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, a tűzoltók, a rendőrség és a mentők. A szerencsétlenség körülményeit a hatóságok vizsgálják.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős napos időre van kilátás, az északnyugati szél megélénkül, elszórtan lehet csapadék, 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken erősen megnövekszik a felhőzet, de zápor inkább csak a Dunántúlon fordul elő, 27 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió.
3: Köszi az infókat, Kitti, nagyon szép délutánt mindannyiótoknak. Második félidő indul, azaz 4 óra van egészen pontosan, na jó, egy picit tovább járunk. De lényeg, hogy a mikrofonnál Bálint Lászlót és a délutáni csúcsot halljátok továbbra is, és ez még nagyjából 2 órán keresztül így is lesz. És azt is garantálhatom nektek, hogy a slágerek sem hagynak alá, sőt, mitől még inkább bepörgetjük őket. Jön Megan Trainor, ez a Been Like That.

Manuel és Tideni, valamint a Talán itt a Forrás Rádióban, csak slágerek között, és képzeljétek el, hogy talán ebben a pillanatban még mindig a közlekedéssel foglalkozunk. Na jó, ezt egy picit megerősítem nektek, meg azt is, hogy jelenleg az M1-es még mindig a járhatatlan kategóriába tartozik a Budapest felé vezető oldalon. Erre azért úgy nagyjából készüljetek fel. 0629789985 továbbra is az SMS és Viber számunk, mindemellett pedig hamarosan egy picit visszakukkantunk a ma reggeli Buenos Morgenre, addig pedig elérkezünk odáig Alexandra Stennel, Fallhaberrel közösen érkezik mindjárt a No Sleep, előtte pedig itt van az I Like You, Post Malone-nal és Doja Cat-tel.

0: csak uzsi idő van, de erről azért a reggeli közben esett szó. Vacsora akkor és most. Mi változott mondjuk egy vacsora meghívásban? Mondjuk azon se lepődnék meg, hogyha mondjuk egy randira egy hölgy hívnál egy férfit. Nem tudom, hogy történhet-e ilyen, de igen, akkor az minden esetre valószínűleg sokak számára lehet furcsa, de egyben olyan, nem is tudom, imponáló is talán. Na, hogy a vacsi, hogy ebben mennyire férhet bele, vagy egyáltalán ilyenkor mi van, az egy megint másik kérdés, de nem is én szaporítom a szót. Inkább nézzük, vagy hallgassuk meg, hogy mi történt a ma reggeli Buenos Morgenben.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk.

0: klasszikus kis párizsi, ilyen rúd, amiből le tudtunk kerekíteni egyet, volt benne sajt, esetleg mackó sajt, valamilyen krém vagy vaj, és akkor ott volt a kiflés, ez volt a vacsi.
1: Nem nálunk is, de ugye nálunk nem volt így külön szeparálva, tehát nekünk magában a csomagolásában maradt, csak nekünk is ez volt, igen, és akkor zöldség még hozzá esetleg.
0: Jó, hogy mondod a zöldségeket. Mi, amik nem voltunk soha, az ez a piros-aranyos vonal, azt én nagyon utáltam.
1: Én nagyon szeretem.
0: Tényleg?
1: Igen, de nagyon nem tesz jót a gyomromnak, úgyhogy meg kipattogok tőle a sok fűszertől.
0: Aha. Én azt nagyon nem szerettem soha.
1: Meg a gulyáskrém, fú, de jók ezek.
0: Ilyenek gulyáskrém?
1: Igen.
0: De a gulyáskrém az nem a levesbe kell? Azt úgy kented kenyérre?
1: Nem, én a kenyérre. Nem, hát úgy, hogy tudod, vaj, aztán szalámi, amíg még ettem húst, rá ugye így pöttyözve a piros arany vagy a gulyáskrém, teljesen mindegy, melyik volt otthon, és akkor a tetejére sajt.
0: De mi ezt ketchup-val csináltuk, de ez mindig az őrületbe kergette a babysittert. Roland, most, hogy belenkötne egy babysitter.
1: Ja, igen, neked tudjuk, igen. Burzsujéknál babysitter.
0: Burzsujéknál babysitter volt neki ketchup. Az én gyomromnak nem tett jót a piros arany, nekem sem. Nem, egyszerűen nem szerettem az ízét. Valahogy ezeken a kultúrszendvicseken is, amikor ugye a tojásra rápöppentenek egy darabot, akkor is azt úgy valami lekenem ott az abrosz aljába. Tehát, hogyha valaki a rendezvényeket szervez, akkor az én vagyok. Meg én vagyok az, aki, hogyha kevés a feltét, akkor leveszem egy másikról is, és akkor gyakorlatilag ott marad egy vajas szendó, az én vagyok.
1: Azt mondjuk én sem szeretem, ha nincs rajta elég feltét.
0: Na ugye, tehát legyen az előkelő. De hogy igen, ez volt, ezek a krémek voltak, amikor nem volt szezon, amikor meg szezon volt, akkor nálunk ugye a paradicsom, a nagyon-nagyon gazdag időszakban kaliforniai paprika, de általában zöld paprika, igen. És én még a retket is szeretem.
1: Az is
0: jó volt. Na igen. Hát ez volt a mi vacsoránk, nem? És nem volt ebből ilyen nagy dilemma, hogy akkor most mi legyen a vacsi, hanem ezt úgy kivettük, leültük, megettünk.
1: Igen? Nem, inkább a dilemma az ebéd volt mindig.
0: Ugye? Na, várjál, mindjárt ebbe tovább menjünk, csak még egy gondolat, egy utolsó tőlem így a vacsorához, hogyha nagyon-nagyon össze akarták kapni magukat anyáik, akkor tudod, mi volt még? Na. Volt ez a meleg szendvics sütőnk.
1: Ja,
0: volt, az igen. Ilyen háromszög alakban.
1: Jó, és meleg szendvics. Azt süti egyébként a legjobb meleg szendvicset.
0: Igen, lehet, hogy felgyújtja a lakást, hogy ott hagyjuk, de a meleg szendvics az nagyon...
1: Ja, mondod, én azt hittem azt a másikat, mondod, azt a fémet, amiben
0: kik a gazdagék? Kik a gazdagék?
1: Volt nekünk, az is finom. Én egyébként azon éltem az egyetem alatt, ezen az összecsukhatós szendvics.
0: Úgy de jó, tudsz, és akkor úgy kellett, hogy megvajasztuk kívülről a kenyeret, és akkor úgy összesült, jó, de jó volt az.
1: Én belül vajasztam.
0: De kívül, abban a háromszög sütőben az volt az igazi trükk, hogy a két szendót, azt kívülről is megvajasztad, és akkor úgy, de finom lett, azt a rohadt. Na igen, és abból valahogy ilyen végtelen mennyiséget meg tud enni az ember, tehát ez az egyenes lejtő a hízás felé.
1: Ja, igen.
2: Buenos morgen, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I és Roland és Rédl Ádám.

0: lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, tópart, koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, óriáskerék, műrepülősó.

0: jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Hello, szia, Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meet Heads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit. Szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró, és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meatheads Garden. Open Air Retro, Meatheads Pub, ottali.
4: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most 0620 50 20 179. Aranyszem Optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
5: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: My

Metcon és Ray Dalton közöse, Don't Worry, ti se aggódjatok, mi még mindig itt vagyunk, és hát egy kicsi sztárpletyó is azért akad időnként itt a Forrás Rádióban, úgyhogy beszéljünk egy picit, ha már itt tartunk, mégpedig A$AP Rockyról. Ő ugyanis beszélt Riannával közös gyermekeikről, aki elárulta, hogy kire hasonlítanak leginkább a gyermekei, és azt mondta, hogy a legidősebb fia inkább csendes, visszahúzódó típus, aki sok mindenben inkább ráemlékezteti. Második fiát pedig rendkívül intelligensnek írta le, és hozzátette, hogy sok tulajdonságát az édesanyjától örökölte. Legkisebb gyermekükről, Rockyról, vagy Rocky Juniorról pedig elárulta azt, hogy hát ő irányít mindent, már most erős és határozott jelenléte van. Rocky egyébként arról is beszélt, hogy szülőként különösen fontos számára a fegyelem és a földön tartás, főleg a fiaik nevelésében. Szeretné elkerülni, hogy a gyerekeik a hírnév miatt túlzott elvárásokkal nőjenek fel, ezért tudatosan próbálják őket hétköznapi közegben, például az unokatestvéreik társaságában tartani. Egyébként nem lehet egyszerű híres gyerekként felnőni, úgyhogy az biztosan nehéz. Ott tényleg a földön maradás az az egyik legnehezebb ebben az esetben, hogy az ember idejek korán nehogy már elszálljon magától, és akkor tényleg egy teljes értékű, normális értékrendű ember legyen. Ez tényleg nem egyszerű azért. Legyinthetünk rá, hogy ó, sztárok, milyen gondjaik vannak nekik, hát konkrétan Dagobert bácsi módjára úszkálnak a kis pénztallérokban. Tehát az sem lehet túlságosan egyszerű. Más gondok vannak, mondjuk úgy. Itt a Forrás Rádióban viszont nem a gondokról, hanem a vidámságról lesz szó. Például J-Del, Jankukkal, vagy éppenséggel Wisdommal. Itt van már is az Off The Wall.

0: Jankook Standing Next to You Usher remixében 2023-ból itt a Forrás Rádióban, ahol meg nem állítható slágerekről van szó. Persze akkor megáll, hogyha lejár mondjuk a track time, de hát ez egy megint más dolog. Viszont addig is hozzuk nektek a slágereket, amíg Kitti megint csak megérkezik a legfrissebb hírekkel és információkkal, mert ez az a helyzet, hogy most sem lesz másként. Úgyhogy Kittivel hamarosan folytatjuk, de addig is rengeteg zenére van még időnk, ebben az etapban pedig megint olyan előadókkal találkoztatok, akiket tudom, hogy nagyon kedveltek. Ti magatok mondtátok. Például a Halott pénzről mondhatjuk mi is ezt ugyanúgy, meg a Parnograszt énekesnőjéről. Ugye ők összeálltak még 2022-ben, aztán megcsinálták a Szétszeretlek című dalt, ami azóta is olyan, mint egy befőttes üvegben tartott, akár mondjuk lekvár, vagy egy jól eltett pálinka, mindig ütős, és mindig marha jól esik. Jön a Szétszeretlek, és aztán pedig Kenya Grace és a Strangers, maradjatok velünk!
1: Bárcs!

0: Kenya Grace és a Strangers, ti pedig a Forrást hallgatjátok. Hamarosan pedig Kitty jön a hírekkel, ez annyira hamarosan, hogy tényleg már csak alig választ el minket 2 percettől a pillanattól. Úgyhogy Kitty jön a hírekkel, aztán pedig folytatjuk Ariana Grande-val is, jön tőle majd a We Can Be Friends. Ne menjetek sehova.
1: Túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
3: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítása több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
4: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Július 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX. Látványos show, fergeteges lágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád.
5: A Jó Világban koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert,
4: majd hajnalig tartó after party következik. Ne maradj le! NOX!
5: Június 13-a, Komáromi Erőd.
4: Találkozzunk ott!
5: Jegyek a vanticket.sk oldalon kaphatók.
1: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 5 óra előtt, köszöntöm Önöket. Az EB üdvözli a nemzeti kisebbséghez tartozók jogaival kapcsolatos magyar-ukrán megállapodást. Több körözött embert is elfogtak a kelenföldi pályaudvarnál zajló közbiztonsági akcióban. Ismét egészségügyi szűrőnap lesz Tatabányán. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Az Európai Bizottság üdvözli a Magyarország és Ukrajna között zajló konstruktív tárgyalásokat, valamint a megállapodást, amely az ukrajnai nemzeti kisebbséghez tartozók jogaival kapcsolatban fennmaradt kérdések rendezésére irányul, közölte a brüsszeli testület vezető szóvívője. Az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó magyar tilalommal kapcsolatos kérdésre válaszolva a testület illetékes szóvívője közölte, az Európai Bizottság álláspontja változatlan, felszólított minden érintett tagállamot, hogy vonják vissza ezeket a korlátozásokat. Ennek oka, hogy az Unió új keretrendszert fogadott el az EU és Ukrajna közötti kereskedelem szabályozására. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre, és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén május 28-ától zajló közbiztonsági akcióban, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő, közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, vagy tettek szabálysértési feljelentést. A kelenföldi vasútállomás régi aluljárójához a budapesti rendőrfőkapitányság újabb térfigyelő kamerákat telepített. Június 6-án Esztergom a fizikai határok feszegetésének központjává válik, legyen szó kamionhúzásról vagy szkanderbajnokságról. Erős sportnap lesz az esztergomi bazilika alatti parkolóban délelőtt 10 órától, a belépés ingyenes. Ismét egészségügyi szűrőnapot szervez a Komárom-Esztergom vármegyei Szent Borbála kórház Tatabányán. Június 10-én általános állapotfelméréssel, testösszetételmérés és elemzéssel, táplálkozási tanácsadással, lelki egészség szűréssel, mozgásszervi tanácsadással és kész higiénés gyakorlattal várják a lakosságot a kórházban. A program ingyenes és regisztrációmentes.
0: Időjárás.
1: Nyugat felől tovább csökken a felhőzet, helyenként megérénkül a szél, a hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Holnap vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtutibb slágerekkel is egyben. Hello, bello, szép délutánt mindenkinek. 17 óra után járunk, ami az utolsó órát jelenti a délutáni csúcs mondhatni folyamában. És képzeljétek el, hogy az M1-esen még mindig nagyon vállalhatatlanul rossz a közlekedés Budapest felé, de hát majd erről is beszélünk egy picit részletesebben. Addig is viszont csak slágerek. Ariana Grande-val nyitunk már is. Tarts velem!

Santos és a Ray of Light itt a Forrás Rádióban mindig veled, csak slágerekkel. És hát azt is mondtam nektek, hogy közlekedési információkkal is. Na nézzük, hogy mi a helyzet akkor most az M1-esen. Hát most már Tatától Biatorbágyig írják az Útinform infói azt, hogy araszolás, szakaszos torlódás, menetidő növekedés tapasztalható. A korábbi baleset általi torlódás ott Komárom térségében már feloszlott, erre már nagyjából nem kell számítanatok. A Bicskénél történt balesetnél is hasonló a helyzet, bár ott azért még mindig egy nagyobb torlódás észlelhető, de picivel talán könnyebb már minden. A környéken viszont, akár nézzem ugye a főutat Tatabányától Budapest irányába egészen Biatorbágyig, azért eléggé forgalmas, úgyhogy arra azért készüljetek fel a lelkiekben. A közlekedési infókat persze most is szívesen veszük a 0620 9185-ön, köszi, ha külditek, balesetmentes jó utat Nagy Adrival és Lotfi Begivel pedig folytatjuk, itt van a Nincs túl késő.

0: Ti a Forrás Rádiót hallgatjátok csak slágerekkel. Egy picit visszatekerjük az időkerekét megint csak a Buenos Morgenre, ahol viszont megint csak hát, érdekességről beszélünk, egy mondhatni pisilő tornáról. Hogy mit jelent ez? Hát hallgassátok meg velem együtt.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Egyébként volt már egy találmány korábban, ezt nem ismerted, a tölcsért.
3: De van, magazinokban nekem van.
2: Van? És működik? Próbáltad?
3: Még nem próbáltam ki, de van, de azt ne kérdezd, hogy miért.
2: De honnan, te múról?
3: Nem, lehet kapni a drogériás üzletekben.
2: Tényleg?
3: Már. Aha, 5 darab van benne, ilyen kis papírból van. Mm-hmm. Igen, de gondoltam, majd kipróbálom, csak mondjuk otthon, ha esetleg valami baleset hát, történne.
2: Akkor... Én ezt valami magazinban láttam egyszer, hogy így ki lehetett vágni. És akkor
3: tényleg volt ilyen régen, úristen, én sose találkoztam, én most találkoztam ezzel először.
2: De neked van, és otthon van a biztonság kedvéért, tehát hogyha bárhol szükséged volna rá hirtelen, akkor nincs nálad.
3: Mondom, a táskámban
2: van. Ja, táskád, itt van most nálad a táskádban.
3: Szerintem, aha, igen.
2: Jó, ez...
3: Lehet, hogy ebben most pont nincs, mert most cseréltem táskát valamikor. Meg akarod, hogy mutassam?
2: De majd érdekelne. Na mindegy, a lényeg az, hogy most itt van végre a pisszoár, az Aldi női futógálán ezen a hétvégén fogják tesztelni, és azt állítják, hogy tényleg ez mindent megreformál. Hogyan képzeled? Te nő vagy, ugye azokat ismerjük, ami az ilyen férfi fesztivál pisszoár, ez borzasztó, mert ott három férfi ilyen Mercedes emblémába beáll egymással szemben, előről valamelyest ki vagyunk takarva, de egymás szemébe nézünk mi urak,
3: tényleg?
2: A hölgyek pedig látnak minket hátulról. Nem láttál még ilyet?
3: Hát olyat nem, fesztiválosat.
2: Hát ez csak odaállnak hárman, ilyen Mercedes emblémában van három beálló, nincsen mögötted semmi, előről így ki vagy takarva ilyen háromszög alakban, és akkor hát majd, hogy nem szembe állsz egy másik férfival, kicsit így eltolva, álltok egymásról szembe, így nézzük egymást.
3: Ez olyan
2: milyen gáz. Az idő, hogy érzem magad? És akkor kész, és akkor mész tovább, de hátulról is látszol igazából.
3: Aha. Mondjuk az se olyan sokkal jobb, hogy egymás mellett álltok. Tehát, hogy így...
2: Egyébként szerintem is, hát nyilván lenézel a lekel, de amúgy meg próbálsz ilyen alázatosan. Félre nézni.
3: Igen.
2: Egyébként nem is annyira könnyű úgy pisilni, hogy néznek. Na de hogy képzelnéd a nőit?
3: Tehát, hogy hát, de
2: milyen,
3: én nem
2: milyen
3: tudom
2: egy
3: más,
2: női pisszoár?
3: Fogalmam sincs. El nem tudom képzelni, hogy azt hogy lehetne úgy megcsinálni, hogy az... Hát ha egy kicsit mondjuk ez a része, amit tudod így itt az az ellévő része, az egy kicsit talán hosszabb.
2: Én egy ilyen nyerekként képzeltem először,
3: hát
2: tehát
3: igen,
2: amikor
3: de az
2: kellett.
3: A baj ezzel, hogy az se jó, mert ugye a nőnek akkor is le kell tolnia a nadrágot.
2: Hát mindenképpen, tehát hogy az nektek a slices megoldás, ha csak nincsen ilyen tölcséred, az nem fog
3: azért
2: működni.
3: Mondom, hogy akkor, igen, akkor van értelme, hogy az hosszabb az első része, mert akkor pont úgy le tudsz googolni, hogy akkor oda bele tudjál célozni.
2: Nekem egyszer még azt hiszem általános iskolában egy lányosztálytársam bejött a férfi WC-be, és utána megkérdezte tőlünk, hogy miért van sok kis csap a falon. Na, azok voltak a pisszoárok.
1: Buenos Morgan! Minden hét

Sun is Up, ti pedig a forrást hallgatjátok csak slágerekkel, és hamarosan már a délutáni csúcs végére is elérünk azért, úgyhogy arra azért készüljetek fel, hogy hamarosan Zimmerer Tamás veszi át ezt a bizonyos stafétát, és aztán majd a charterrel tarthatok. Addig is viszont Timbalandel, Felix Jennel és Ali XCS-szel mulatjuk az időt, a Give It To Me, a Pride és

És elérkezett az a pillanat, amikor én megköszönöm a mai napi megtisztelő figyelmeteket. Az elmúlt órában Bálint Lászlót hallottátok, sőt az elmúlt 4 órában, úgyhogy egy nagyon jó kis délutáni csúcsot tölthettünk együtt ismételten. Legközelebb a Tempomatban találkozunk kivételesen, holnap én nem leszek, viszont majd szombat délben az autós magazinunk érkezik. Ami viszont még mindig plusz info, hogy esetleg nem tudtátok volna, Zimmerer Tamás érkezik természetesen most is a charterrel, a chartert követően pedig majd DJ Major G barátom játssza a legjobbakat a Light Sessionben, úgyhogy érdemes lesz akkor is velünk tartani, meg az ismétlést is meghallgathatjátok hajnalban, ha mondjuk nagyon muszáj korán kellnetek, 4-től 6-ig ugye a Light Sessiont mi ismételjük. Szóval még egyszer köszi a figyelmet, és remélhetőleg találkozunk szombaton délben a Tempomatban, illetve jövő héten hétfőn 14 órakor. Addig is minden jót nektek, ciao ciao.

kell tenned, hogy bekapcsolod a rádiót. A többit rábízhatod Bálint Lászlóra. Ez a délutáni csúcs a Forrás Rádión.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
1: Az Ördöge van Piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
1: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
2: Tali ott!
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. Napokon belül felszámolják a fertőzéssel érintett vállai sertésállományt. A Csokonai Nemzeti Színház végleg kiveszi Eszenyi Enikő rendezését a Primadonnákat műsorából. A Tatabánya válogatott beállót a Győr Gólkirályt igazol. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. 3-4 napon belül véget érhet a sertésállomány felszámolása a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Vállai településen működő gazdaságban, ahol afrikai sertéspest is fertőzést mutattak ki a vizsgálatok. A telepről 2 vágóhídra juthattak sertések a lappangási idő alatt, ismertette Nemes Imre országos főállatorvos, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke sajtótájékoztatón. Az elnök elmondta, a fertőzésre sertések elhullása miatt kellett gyanakodni, a megerősítő vizsgálatokat szerdán végezték. Az állomány felszámolása megkezdődött, annak végeztével a takarítás és fertőtlenítés következik. Hangsúlyozta, hogy a vásárlókat nem fenyegeti semmilyen veszély, a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült összes készítmény biztonságos, nyugodtan fogyasztható. Az elnök megjegyezte, hogy az afrikai sertéspest is a térség más államait is érinti, köztük több szomszédos országot. A biztonságos munkakörnyezet megőrzése érdekében a Primadonnák című produkciót, Eszenyi Enikő rendezését kiveszi a Csokonai Nemzet Színház Debrecen a 2026-27-es műsorából. A döntést Vadász Dániel igazgatói hatáskörben önállóan hozta, megközölte a Teátrum az MTI-vel. Mint írják, a döntés indokául az szolgált, hogy az ügy elhúzódása nagyon rossz hatással van a munkahelyi légkörre. Eszenyi Enikő 2020 márciusában visszavonta a Vígszínház vezetésére benyújtott pályázatát és bejelentette, hogy befejezi Vígszínházi munkáját. A megelőző hetekben ugyanis sok bírálat érte korábbi társulatának több tagja, verbális erőszak megaláztatásról és agresszív vezetői stílusáról beszélt a nyilvánosság előtt, amit az igazgató akkor visszautasított. A rendező a debreceni rendezésének felfüggesztésekor idén májusban nyílt levélben kért bocsánatot. Környezet és állatvédelmi családi nap lesz Tatabányán, a bánhidai lakótelepen, a szánkózó dombnál. Június 7-én, vagyis most vasárnap délelőtt 9 órától várják az érdeklődőket, többek között polgárőr technikai bemutatóval, ugrálóvárral, ijászattal, kutyás programokkal, gyermekprogramokkal és bográcsozással is. És végezetül sport, Szűcs Bence válogatott beálló távozik a francia élvonalbeli Dunkerque férfi kézilabda csapatától, és Tatabányára igazol, az NB1-es gólkirály Kovács Tamás pedig a Nekától Győrbe szerződik. A Magyar Kupában és az Európa Kupában ezüst, a bajnokságban bronzérmes MOL Tatabánya KC közösségi oldalának bejegyzése felidézte, hogy a 27 éves beálló korábban a Veszprém és a Balatonfüred színeiben is szerepelt. A válogatottban eddig 9 mérkőzésen 10 gólt szerzett. A balátlövő Kovács Tamás a 2024-25-ös idényben volt a magyar élvonal gólkirálya, a Nemzeti Kézilabda Akadémia játékosaként, amelyben az elmúlt 4 szezonban bajnoki és magyar kupa találkozókon több mint 400 alkalommal talált a hálóba.
0: Időjárás.
1: Nyugat felől tovább csökken a felhőzet, helyenként megélénkül a szél, a hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Holnap a vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

20. Keto és John kollabja, ez volt a Turn the Lights Off. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom. Nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem nektek a netes kedvenceket, és ne felejtjétek, jön a visszatek rovat, igen. Beyoncé és Shakira kollabja, a Beautiful Liar lesz a tiétek. Érkezik DJ Major Gabe is, a Light Sessionben őt kapjátok 8 és 10 óra között. Előtte pedig Ray. Állítólag a vég kimerülés szélére került, hogy miért is megtudjátok. Jön Taylor Swift és Travis Kelce hivatalos oltár elé. Állása, hogy mikor is lesz ez, kiderül, ígérem. Na meg Ray Daltonról is mesélek, mert hogy azt tegnap ígértem meg este a Charterben. Addig pedig legjobbjaink, Tiesto és Szolki Szirén, na meg Rúzsa Magdi és Lótfi Begi. Ők négyen egy dalban, na fura is lenne. A nyári zápor indul most, mert hogy a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem, és a netes kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást! Kellemes időt tölt.

18. Olivia Dean és a Man I Need, te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert, a hétköznapi slágerlistát hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, a netes kedvencek pörögnek. Jön egy 36 éves Seattle-i srác, akit egyébként annó a Macklemore-ral közös 10-szeres platina lemezes Can't Hold Us refrényében zárt a szívébe a világ. Nos, ő Ray Dalton, az úr naptára még a fülbemászó dallamok mellett is pattanásig feszült. Picivel több mint egy hónapja április végén zárta le a hatalmas tavaszi koncert sorozatát, de pihenésre esze ágában sincs időt hagyni, a menedzsmentje ugyanis hivatalosan is bejelentette az idei nyári fesztivál turnéját, ami júniusban startol el az európai open air színpadokon. Ahogy elnézem, fellép Németországban, Ausztriában, Svájcban, szóval

Ed Sheeran a 14. helyen az Azizan pörgött. Ez a Forrás Rádió, a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy velem tartasz a mai nap a netes listáé, és július 3-a pedig Taylor Swifté és Travis Kelce. Mert hogy képzeljétek el, megvan a dátum, a 36 éves Taylor Swift és a sportos sztár Travis Kelce július 3-án mondják ki a boldogító igent. Taylor viszont ugye nem lenne Taylor, ha nem rendezne azonnal egy kis drámát a vendégek körül. Kiderült ugyanis, hogy a popdíva kőkeményen megtiltotta a kísérő, azaz plusz egy fő meghívását azon barátainak, akik szingliként érkeznek. Vagyis semmi pótyautal, semmi random vakrandi az év legjobban várt celeb esküvőjén, csak a szűk, megbízható baráti kör. Jelzem, ezzel tök egyetértek. Úgyhogy akkor most én is ilyen hisztis picsa vagyok. Na, bocsánat. Ő jön, Taylor Swift, az Opel Light érkezik, a 13.

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Június 8-ától lezárják az egyes számú főút alatti gyalogos aluljárót. Együttműködési megállapodást kötött a Vármegyei Iparkamara és az Edutus Egyetem. Stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. 3 perccel járunk 7 óra előtt, a mikrofonnál Nemes Kitti. Együttműködési megállapodást kötött a Komárom-Esztergom vármegyei kereskedelmi és iparkamara és az Edutus Egyetem. Az ünnepélyes aláírást ma tartották Tatabányán. Németné dr. Gál Andrea, az Edutus Egyetem rektora arról beszélt, hogy milyen sokrétű segítséget tudnak nyújtani.
2: Vannak olyan területek itt, különösen a műszaki laboratóriumoknál, ami mondjuk nem vág a profilunkba, nem tudom, nem foglalkozunk például vegyiparral, most mondtam egy példát, de természetesen ekkor is ilyen esetben is próbálunk segíteni a vállalkozásoknak, például összekötni a felsőoktatási kapcsolataink révén olyan más egyetemekkel vagy kutatóintézetekkel, ahol ilyen kutatások folynak. Hát hadd mondjak erre egy konkrét példát, hogy az egyetemünk együttműködési megállapodás keretében szorosan együttműködik a Baj Zoltán Kutatóintézettel, amely Magyarország egyik legnagyobb kutatóintézete természettudományi területeken, és ott például nem nagyon tudom elképzelni, hogy lenne olyan természettudományi vagy műszaki terület, ahol ne tudnánk együttműködő partnerrel összekötni a vállalkozásokat.
1: Az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkálatok miatt június 8-ától hétfőtől lezárják az egyes számú főút alatti gyalogos aluljárót, amely a Köves útról délfelé biztosít gyalogos kapcsolatot, közölte Tatabánya városa közösségi oldalán. A lezárás várhatóan körülbelül 6 hónapig tart, kerülni a barlang sétány vagy a csomópont irányába lehet. Kérik az érintettek türelmét és megértését, a lezárások kellemetlenséget okoznak, de az M1-es bővítéséhez kapcsolódó munkák idején a gyalogos közlekedés biztonsága érdekében szükség van rájuk. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 22. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. És végül sport, 21 ország több mint 130 versenyzője száll vízre pénteken és szombaton Dunaremetén, ahol vadvízi világkupát rendez a Nemzetközi és a Magyar Kajakkenu Szövetség. Ebben a szakákban ez lesz az első nemzetközi esemény Magyarországon. A kétnapos esemény pénteken a közel 5 kilométeres hosszú távú futamokkal kezdődik, amelyek a Kisbodaknál található Szent Kristóf hídtól rajtolnak. Ezt követik szombaton a sprintversenyek, vagyis a 200 méteres táv küzdelmei. A felnőtt korosztály mellett U14-ben, illetve Mastersben is osztanak érmeket.
0: Időjárás.
1: Késő este, éjjel nagyrészt tiszta, illetve fátyol felhős ég volt, nyugodt, eseménytelen idő valószínű. Pénteken újabb hidegfront és szorványos záporokat, zivatarokat adó csapadékmező érkezése várható. A hőmérséklet holnap reggel 15, délután pedig 24 fok körül alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

tizedik a héten Tóth Abigail és Accent, a Sugar Daddy-ket hoztam el nektek. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a Forrás Chartert csütörtök lévén, jó, hogy a netes kedvencekkel, valamint a visszatek rovattal is. Beautiful Liar címmel Beyoncé és Shakira közöse lesz itt veletek nem sokára, no meg DJ Major Gabe is, az viszont még picit sokára, mert hogy 8 és 10 között a Light Sessionben kapjátok őt. Addig Ray, aki a vég kimerülés szélére került, hogy miért, ezt el fogom mesélni nem sokára. Na, addig legjobbjaink Lady Gaga és a The D-Dance, no meg Alex Warren és a Fever Dream, az újdonság itt a 9. helyen. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem is a netes kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást! Kellemes

0: csütörtökön az internet kedvenc slágerei. Forrás Charter. Este 6-tól 8-ig. A 8.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.

0: senki sem bánt.
1: A 8. Lady Gaga és a The Deep Dance, a 7. Diazzal és Mentával röndisztált. Na, megmutatták a méregfogukat. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a hétköznapi slágerlista, a Charter. Köszi, hogy itt vagy, én Tamás, mondom a menetrendet. Hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, ez van ma, péntek pedig Dance Chart. A netesen repüljünk 2007-ig, abban az évben ezen a héten Beyoncé és Shakira közöse volt az első, fú, de imádom ezt a dalat. Itt a Beautiful Liar!

Igen, és Falhaubára, No Sleep repült az idei, ebből hoztam. Csütörtök internetes kedvencek egészen 8-ig, nagyon nagy kedvencem, a Hearse és Purple Disco Machine közös érkezik.

A Hertz és Purple Disco Machine közössel találkoztál az imént, a Wonderful Life volt a tiéd, Bibi Rexa készülődik, a Faithless-szel, no persze, hogy a netes listán ez a charter, és a New Religion

Igen, nagy Bogi, dessel, jól leszek újra, hát abban biztos vagyok, Bogikám. Ré a folytatásban. A hölgy gondoskodott a kőkemény valóság sorompóról. No, de hogy miért is, figyelj, a 28 éves énekesnő a Billboardnak adott friss címlap sztoriában tiszta vizet öntött a pohárba, elárulta, hogy a márciusban megjelent This Music Make and Ten Hope című második stúdióalbumának felvételei és a jelenleg is gőzerővel dübörgő világkörüli turnéja lelkileg és fizikailag is teljesen kivéreztették. Mivel ugye független művészként nincs mögötte egy lusta kiadó, akik megmondanák, hogy mit csináljon, mindent maga intéz, ez viszont ugye azzal járt, hogy az elmúlt 3 évben konkrétan semmi magánélete nem volt. És mit csinál ilyenkor a munka? Hát persze, hogy teljesen felemészt, és így eljutott szegénykém a teljes végkimerülés határára. No, akkor onnan a határról dőlj vissza, kedves Ray! Most például énekelj nekünk egy nagyot. When is my husband? Így a dal, a netes listán a 3.

0: Bruno Mars és az I Just Might, én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint a netes listát pörgettem. Holnap jövök egy újabban, mit lesznek majd a Dance Chart legjobbjai, és mesélek Eva Maxról is, úgyhogy nagyon füleljetek majd. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Major Gabe lesz itt veletek. Hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszont hallásra az éjszakás műszaknak. Jó munkát, kitartást! A Light Session az pedig, a persze, hogy stúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: Live Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Közel 20 millió forintból újul meg az Arany János utca Bajnán, gazdasági konferenciát tartottak Tatán, könyvbemutató lesz Esztergomban. Itt Talár Andrát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. június 4-én, csütörtökön este 8 órakor. Megkezdődtek az Arany János utca felújítási munkálatai Bajnán. A beruházást május 27-én indították el. Bajna község önkormányzata közölte, hogy a fejlesztés teljes költsége 19 491 632 forint, amelyből közel 10 millió forint pályázati támogatásból valósul meg, a fennmaradó összeget pedig saját költségvetéséből biztosítja az önkormányzat. A projekthez kapcsolódó dokumentum szerint az önkormányzat a Magyar Falu Program pályázatán nyert támogatást az Arany János utca korszerűsítésére. Az Arany János utca a település központjában található, jelentős forgalmat bonyolít le, az útburkolat állapota pedig az elmúlt évek során jelentősen leromlott. A dokumentumban leírtak szerint több helyen repedezetté és kátyussá vált az aszfaltburkolat, ezért vált szükségessé a felújítás. A beruházás során a meglévő aszfaltburkolat újul meg a jelenlegi szélesség megtartásával, a kapubejárók előtt pedig kifuttatják az új burkolatot. Járdaépítés azonban nem szerepel a fejlesztésben. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az érintett ingatlan tulajdonosok a munkálatok ütemezéséről külön értesítést kapnak postaládájukba. A fejlesztés célja a közlekedés biztonság javítása és a település infrastruktúrájának korszerűsítése, amely hosszú távon hozzájárulhat Bajna élhetőségének növeléséhez is, számolt be a dorogimedence.hu. A Tatai Pálma rendezvényházban tartotta a gazdasági konferenciáját a Vállalkozók Országos Szervezetének Komárom-Esztergom vármegyei szervezete, a vármegyei női szekció, valamint a Kristály Inkú Kft. A rendezvényen vállalkozók, cégvezetők és gazdasági szakemberek gyűltek össze, hogy számos aktuális témáról halljanak előadásokat, közölte a KEMMA. A cikk beszámolója szerint a konferenciát Pordán Zsigmond vármegyei elnök nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy a fórum célja, hogy a vállalkozók olyan ismeretekhez jussanak, amelyeket közvetlenül is hasznosítani tudnak a mindennapi munkájuk során. A résztvevőket Mikli József, Tata polgármestere is köszöntötte, aki beszédében külön kiemelte a vállalkozók társadalmi szerepét. Úgy fogalmazott, a vállalkozások legfontosabb feladata nem csupán a profit szerzés, hanem az is, hogy családokat tartsanak el és közösségeket építsenek. Hamarosan elindulnak a szabadtéri rendezvények, fontos, hogy odafigyeljünk saját és a körülöttünk lévők testi épségére. Hogy mire figyeljünk oda, arról Körtvei Fáj Dina, tűzoltó főhadnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője beszélt rádiónknak.
2: Az egyik legfontosabb, hogy nézzük meg az időjárást, mielőtt elindulunk. Hogyha részt veszünk egy ilyen rendezvényen, tájékozódjunk arról, hogy várható-e eső, viharos időjárás. Az eső ugye önmagában nem veszélyes, legfeljebb belázunk, de a tömegben ne használjunk soha esernyőt, mert ez baleset veszélyes. Vigyünk magunkkal helyette inkább esőkabátot, de hasznos lehet egy nylon zacskó is, ebbe beletehetjük az irattainkat, telefonunkat, hogyha eleredne az eső. Hogyha vihar van, akkor ne meneküljünk a fa alá, mert a villámcsapás mellett a leszakadó ágak is komoly veszélyforrást jelentenek. Az üveg, fém, hulladékot, PET palackokat a szabadtéri rendezvényeken se dobjuk el a szabadban, mert ezek a napsugarait összegyűjthetik nagyítóként és tüzet okozhatnak. Ugyanez vonatkozik az égő csikkekre is, ne dobjuk el őket, mert szintén tüzet okoznak, illetve ha a rendezvény területén úgy látjuk, hogy tűz ütött ki, vagy annak közvetlen veszélyét észleljük, akkor azon azonnal szóljunk a biztonsági személyzetnek. A legjobb, hogyha még a rendezvény kezdete előtt elolvassuk az adott rendezvénynek a biztonsági tájékoztatóját. Ebből minden fontos információkat megtudhatunk, és a menekülési útvonalakkal is tisztában lehetünk. Hogyha baj van, akkor mindig figyeljünk oda a szervezők és a hatóságok utasításaira, és ezeket tartsuk be. Hogyha menekülni kell, akkor ne essünk pánikba, ne kezdjünk el tolakodni. Figyeljünk egymásra, ne haladjunk a tömeggel szemben. Hogyha baj van, segítsünk a másikon, ha pedig szükséges, hívjuk a 112-t.
1: Május 20-án, 27. alkalommal rendezték meg a Bozsik József Általános Iskolában a Bozsik Napot Komáromban. Az iskola diákjai és munkatársai a jeles alkalmon ismét főhajtással és koszorúzással emlékeztek meg a százszoros magyar válogatott labdarúgó örökségéről. Kihirdették az erre az alkalomra meghirdetett rajzpályázat győzteseit, amelyen három kategóriában díjazták a legkreatívabb diákokat. A focipályán a résztvevő csapatok felvonulását követően az iskola igazgató nője Toma Ágnes köszöntötte a jelenlévőket. Ifjabb Bozsik József, az egykori magyar válogatott labdarúgó fia hozzátette, minden alkalommal örömmel érkezik Komáromba, hiszen itt újra és újra megtapasztalhatja, hogy nem csak édesapjára lehet büszke, hanem a nevét viselő iskola diákjaira is, akik évről évre kimagasló tanulmányi és sporteredményeket érnek el. Az olimpiai zászló felvonását és az olimpiai láng fellobbanását követően kezdetét vették az izgalmas kispályás mérkőzések, amelyek végén a legjobb csapat emelhette magasba a Bozsik kupát, közölte Komárom városa honlapján. Szeretettel invitálnak mindenkit Nyilas Attila Műveleti Memória című kötetének esztergomi bemutatójára a Kaleidoszkóp házba június 6-án 18 órára. Az est házigazdája Kali Ágnes, erdélyi magyar költő, író és dramaturg. A verseiből felolvas a szerző, a kötetet ismerteti Bodrogi Csongor irodalomtörténész, a belépés díjtalan. És végül sport. Az Esztergom Honvéd Birkózó Centrum az elmúlt hétvégén részt vett az esztergomi kertvárosi óvodában megrendezett sportnapon, ahol a gyerekek játékos formában ismerkedhettek meg a birkózás alapjaival. A sportág helyi képviselői birkózó bemutatót és egyben toborzót tartottak az óvodások számára. A gyermekek kipróbálhatták a különböző mozgásformákat, miközben betekintést nyerhettek a birkózás világába. Az egyesület beszámolója szerint nagy öröm volt számukra látni a sok lelkes és érdeklődő kisgyermeket, akik nyitottan és kíváncsian kapcsolódtak be a programokba. Az Esztergom Honvéd Birkózó Centrum célja, hogy minél több gyermekkel szerettesse meg a sportágat, amely nem csak az erőnlétet fejleszti, hanem hozzájárul a koordináció, az ügyesség, a kitartás és az önfegyelem fejlődéséhez is, írja a dorogimedence.hu. A hírperceket hallották itt Taler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett legyen tánc! Induljon a Light Session a Forrás Rádió

megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkold! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még egy órán. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

Sok lány megfordult közben az ágyamban, de én egyiknek sem hazudtam. Mondtam, hogy nem lesz ebből szerelem, sem most, se később nem is keresem. És mérgeztem, mérgeztem a testet, mások mikor feküdtek, én keltem. Rengeteg sok csókot elég értem, a reggelekre volt, hogy alig értem. Sok idő eltelt végig egyedül, hosszú volt és mégis elrepül. Azt mondják, meg kell élni hamarabb, de közben

0: Szelnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Itt van pár delikvens, ezt például szívesen kipróbálná, aztán férfiak nem reagáltak, érdekes, azt nézem, még itt van egy ilyen reakció Zitustól, hogy neki a háttérzaj, az számít. Aha. Tehát, hogyha hangos helyen vagy, mondjuk ilyen szempontból egy futóverseny, az működhet, akkor ott...
2: Nem feltétlenül, nem minden esetben. Mert mondom, hogy ha az elején van, akkor oké, mert akkor még sokan vannak ott, de utána már azért szerintem nincsenek annyira egybe az emberek, hogy akkor alapzaj legyen.
1: De tudod, mi az, ami ilyenkor még lehet, hogy elkezdesz énekelni? Kicsit
2: vagy odaállítasz egy bőgő szarvast mellé, és akkor... elnyomja a hangokat.
1: Minden esetre nem illik az ilyet fotózni, tudom, de egyébként látom itt a videókon meg a bemutatókon, hogy azért hogy mindenkit meglep a találmány, tehát hogy azért elég sokan fotózgatnak, úgyhogy még egy ilyennek ki lesz téve az első pár ezer hölgy, aki ezt kipróbálja. Na, de hogy ez most hétvégén startol Magyarországon.
2: Az Aldi női fotógálán.
1: Ez az első, ez a debütálása. A Lapi Dua női pisszoár. Nagyon jó. Meg lehet majd nézni, valaki, ha kimegy erre a futógálára, akkor majd fotózza már.
2: De... Szegény.
1: De amúgy
2: mennyi... Csak úgy fotózza le, hogy nincs benne senki.
1: Hát, vagy legyen, hát elfutsz. Úgy sem vesz észre. Hogy a futógálán, hogyha nagyon akarsz futni, akkor meg se állsz. Na mindegy, azt nézem.
2: Hát jó, de ha akkora a táv, tehát hogyha mondjuk ilyen 70 kilométeres távokat futsz le, akkor egy ilyennek van értelme szerintem.
1: Értem, csak...
2: Tehát, hogy azért ott szerintem rád jöhet a pisi. Bár én nem vagyok egy tehát nem vagyok futóember, tehát egyszer álltam neki futni, én 6 kilométerig jutottam, és nekem az volt a csúcs.
1: Kitit kéne megkérdezni?
2: Hát, Kitti is szerintem ilyen 6 heteket.
1: Azért gondolok.
2: Neki is az volt a csúcs, de igen, őt kéne.
1: Na de hogyha már beállsz egy ilyen pisszoárba, akkor inkább a Kittivel, tehát inkább valakivel, akit ismersz, vagy inkább valaki vadidegen, mert úgyis elfelejt.
2: Hát igazából szerintem mindegy.
1: Hírességekkel.
2: Ilyen esetben, ha látszik a fejem, akkor mindegy.
1: Melyik az a popstár, aki előtt szívesen pisilnél? Ezek ilyen mindennapos kérdések, amik fontosak.
2: Senki előtt nem pisilnék szívesen, szóval ezt így elengedném én ezt a történetet.
1: Ez a lényeg, hogy engedd el. Ez
2: de
1: a lényeg.
2: Tudom, az a probléma, hogy nem tudom.
1: Sétálsz az utcámban.
2: Lehet, az, na látod, annak több értelmét látnám, hogyha kitalálnának a futónőknek egy olyan fehér neműt, amiben így összegyűjti a pisit.
1: Na de persze, és érted, akkor... a strandon, meg a medencében, meg a Balaton, ez egy országvécé, tehát ott mindenki elengedi magát. Jó, azt kéne, hát, hogy legyen egy ilyen kis medence a futóversenyen, amiben csak így beleengeded magad, és akkor...
2: És akkor
1: sokkal jobb, nem? Hát is látszhat, nincs is vele meló, valamennyit elbír a klortabletta. Figyelj, Lady Gaga jön, ő szerintem biztosan kipróbálná. Én várok még véleményeket, tényleg nagyon sokan írtatok, most nem tudok mindenkit beolvasni, de még egyet egy férfi ember is írt nekünk, úgyhogy hadd fejezzük be ezt a témát férfi szóval, és István, köszönöm. Sziasztok, ezt is elveszik tőlünk a nők. Ennyi.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. Forrás Rádió, mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap.

A Light Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc!

A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

0: csinálom mindig csak a cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltvén.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

0: ha a tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, sensei.
0: Nem kell sensei.
2: Tudósok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Sláger. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Három kopog a hajna, a fejembe már üvölt a zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója, és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap.